0: Borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Manna Hits.
2: Manna Hits.

0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is David Leonard, and this is the story behind my song, Keep the Light. I heard a sermon recently where the pastor was speaking on light and dark.
2: Nemrég hallottam egy prédikációt, ahol a lelkész a világosságról és a sötétségről beszélt. Számtalan tanítást hallottam már milliószor, de aznap olyat mondott, amit még sosem hallottam. Azt mondta, hogy a sötétség csak olyan sebességgel tud mozogni, amennyit a fény enged neki, és hogy a sötétségnek ezúttal aludnia kell. Új célommá vált, hogy a saját életem fényét keressem. Remélem, te is megtalálod a fényt, ami a saját életedben van, amit én már rég megtaláltam, ami most is körülvesz engem. Nemrég jöttem rá, hogy a fény mindig körülöttem van. Nem mindig járok a jó úton, de a fény mindig velem van. Imádkozom ma, hogy te is láthasd. Remélhetőleg téged is hamarosan körbevesz a saját életed fénye.
1: I pray today you can see the light that is constantly around you. And the light

0: fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: G'day, my name's Luke and I'm from a band called Versus. We wrote Thankful at the beginning of 2020 and we had
2: 2020 elején nagyon hálásak voltunk, pedig még nem is sejtettük, mennyire fontosak lesznek azok a dalok, amik abban az évben születtek. Nem tudtuk még, hogy Isten szava a zenénken keresztül sok-sok ember mindennapi életének a része lesz. Pedig ez történt a Thankful című dalunkkal. Amikor megírtam, hatalmas hála volt bennem, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell tapasztalnia. Tudjátok, hogy az élet néha nem úgy megy, ahogyan azt eltervezzük. De amikor ezt a dalt énekeljük, eszünkbe jut, hogy bármilyen körülmények között élünk is, van okunk a hálára, és ez az ok Jézus. Azért imádkozom, hogy amikor ezt a dalt énekled, megtapasztald azt az örömöt és békét, amely Jézus megismeréséből fakad.
1: Much love from here in Australia, and we hope you enjoy the song.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Amit elhiszünk, az válik számunkra valósággá. A Róma 14:14 azt mondja, hogy ha valamiről azt gondoljuk, hogy bűn, még ha egyébként nem is az, akkor az bűnné válik számunkra. Ekkora hatalma van az elmédnek, és ezért olyan veszélyes a hamis bűntudat. Tudjátok, különbség van a bűnnel való szembesülés és a vádlás között. Amikor a Szent Szellem szembesít minket valamivel, akkor egy egészséges bűnbánatot és bűntudatot érzünk. Az ellenség azonban gyakran próbál bűntudatot éreztetni velünk olyas valami miatt, amiért nem is kéne, hogy bűntudatunk legyen. Például, ha bűnt követtél el, és igazán megtértél abból, akkor semmi szükség arra, hogy még utána is bűntudatod legyen. De lehet, hogy még utána is bűntudatod lesz, és ezt a bűntudatot ugyanolyannak érzed majd, mint a korábbi. Tehát csak egy módon tudjuk megkülönböztetni a kettőt úgy, hogyha ismerjük az Isten igéjét. Mert érezni nem fogjuk majd a különbséget. Bűnösnek érezhetem magam, mielőtt megbánom a bűnömet. Azután, miután megbántam, még mindig érezhetek bűntudatot, és ez a bűntudat ugyanolyan érzés, mint a korábbi, de akkor hogyan tudom eldönteni, hogy akkor most bűnös vagyok-e, vagy sem? Az én Bibliám szerint ő elhordozta a betegségeinket, elvette a bűntudatomat és a szégyenemet, és olyan messze veti el a bűneimet, amilyen messze a napkelet van a napnyugattól, és nem emlékszik rájuk többet. Én pedig eldöntöttem, hogy nem fogok valami olyasmire emlékezni, amit Isten már elfelejtett. Szóval kérdezheted, nos, mit tegyek az érzéseimmel? Hagyd őket figyelmen kívül. De hát én erre nem vagyok képes. Dehogy nem. Nem arról van szó, hogy letagadod az érzést, de megtagadod azt, hogy uralkodj. Rajtad. Lehet, hogy még ki is kell mondanod néhány dolgot, mint például tudom, hogy érzek. Oké, még mindig bűnösnek érzem magamat, de nem vagyok az. Nem vagyok az. Gonosz? Hallasz engem? Nem vagyok. Nem vagyok bűnös. Isten megbocsájtott nekem, mert a Biblia ezt mondja. Így változunk meg az elménk megújítása által. Egy megújult elme erősebb, mint a hamis érzések. Soha nem leszel győztes az életben addig, amíg meg nem tanulod, hogy az, amit tudsz, annak felül kell írni azt, amit érzel. Gyerünk emberek, én jó dolgokról prédikálok. Amit tudsz, annak felül kell írni azt, amit érzel. Mondhatod, úgy érzem, senki nem szeret, és úgy érzem, semmi nem fog megváltozni. Nagyon elbátortalanodtam, és debbis is vagyok. Hát, nekem is vannak ilyen napjaim, ilyenkor azt kell mondanod, nos, tudom, mit érzek, de azt is tudom, hogy mi az, amit tudok. És tudom, hogy Isten nagyobb ennél, és azt is tudom, ha ezt kell tennem, akkor meg tudom tenni. Ha ilyen lapot kaptam, akkor ezzel fogom végigjátszani a játékot, és győztesen fogok kijönni belőle. Isten majd jót hoz ki belőle. Az 1 Mózes 11:6-ban egy olyan embercsoportról olvasunk, akik elhitték, hogy egy olyan tornyot tudnak építeni, ami majd elér egészen az égig. Mindannyian megegyeztek, és azt mondták, meg tudjuk csinálni. A Biblia elképesztő dolgot állít. Azt mondja, hogy Istennek össze kellett zavarnia a nyelveiket, mert azáltal, hogy hitték, képesek rá, és amiatt, hogy egységben dolgoztak, ezzel el is tudták volna írni a céljaikat. Ezért Istennek el kellett érnie, hogy ne tudjanak kommunikálni egymással, és ne tudják elérni a céljukat. Amit elhiszel, az nagyon erőteljes dolog. Ezért mondja a Biblia, hogy minden gondolatot fogjul kell ejteni. Ejtsetek fogjul minden gondolatot. Nézzük meg ezt az igét is, a 2 Korintus 10:4-5. Tudom, hogy a legtöbben ismeritek, de lehet, hogy valaki még nem olvasta ezt a fantasztikus igét. Hadakozásunk fegyvere ugyanis nem testiek, hanem hús és vér szerinti fegyverek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Lehet, hogy azt kérdezed, hogy mik az én fegyvereim. Nos, ez itt az egyik legfőbb fegyvered. Az Isten igéje, az a lélek kardja. Amikor az Isten igéjét szólod, az olyan, mintha tört döfnél a gonoszba. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást, vitatkozást, tudást, teóriát, érvelést. A gonosz vitatkozni fog veled, és teóriákat, meg okoskodást ültet az elmédbe, minden magaslatot, büszkeséget, mely az Isten igaz ismeretével szemben emeltetik. És mit teszünk? Foglyul ejtünk minden gondolatot. Hány gondolatot? Minden gondolatot. Minden gondolatot a Krisztus, a Messiás, a felkent iránti engedelmességből. Időnként úgy érezheted, hogy egész nap a gondolataiddal kell hadakoznod. Az a legjobb dolog, amit tehetsz, hogy jó dolgokon gondolkozol, és akkor nincs hely a rossz dolgoknak. Ezért kell megtanulnod gondolkozni, és nem csak ülni és üres fejjel bámulni, miközben a gonosz helyetted gondolkozik. Rendben? Akkor most meg kell értenünk a változás anatómiáját és folyamatát. Mutatok nektek néhány tényt a változással kapcsolatban. A változás egy folyamat, és gyakran hosszú ideig tart. Amikor megpróbálunk egy teljesen összekuszált életet megváltoztatni, akkor az nem fog egy nap alatt megtörténni. Ezért kell, hogy odaszálljuk magunkat a hosszú távú dolgoknak. Isten dicsőségről dicsőségre változtat minket, ahogy tanulmányozzuk az igét. És időnként úgy érezzük, hogy borzasztóan sok idő telik el két dicsőség között. Van itt valaki, aki tudja, miről beszélek? A változás ijesztő, mert annak ellenére, hogy szeretjük a változást, közben irányítani szeretnénk a dolgokat. Amikor megkérjük Istent, hogy változtasson meg valamit, és ő elkezdi azt, akkor nagyon is úgy érezzük, hogy nem mi irányítunk. El kell engednünk valamit, és haladnunk valami felé, és nem igazán tudjuk, hogy mit fogunk kapni, és bár már igazán elegünk van abból, ami a miénk volt, és valami újat akarunk, ezért talán mégiscsak jobb megtartani azt a régi dolgot, csak arra az esetre, ha nem tetszene az új. Én is végigcsináltam ezt. Ha igazán odaszántunk magunkat a változásra, akkor tulajdonképpen nem érezzük magunkat valami jól, és valahogy nem tudjuk igazán, hogy mi fog történni. Voltatok már így? Olyan ez, mintha azt mondanánk, valaminek meg kell változnia. Nem tudok tovább így élni. Kérlek, Istenem, valaminek változnia kell. Aztán abban a pillanatban, hogy megpróbál tenni valamit, azt mondom, mi a csodát csinálsz? Olvastam ma valamit, amit érdekesnek találtam. Úgy szólt, hogy mindannyiunknak megvan a saját kis változata a gyűrűk uráról. Ez azt jelenti, hogy amikor még egész kicsik vagyunk, akkor rajzolunk egy kört az életünk körül, szépen belelépünk, és azt mondjuk, ez az én gyűrűm, én vagyok ennek az ura. Ne próbáld összezavarni. Na és mi történik? Isten belelép a gyűrűbe. A változás csak akkor jön, ha szembenézünk a félelmeinkkel. Nem akkor, ha soha nem érzünk félelmet, hanem ha szembeszállunk vele. Ne félj, nem azt jelenti, hogy soha nem fogsz félelmet érezni, hanem azt, hogy nem engeded, hogy irányítson téged. Amint a dolgok elkezdenek változni, mindenki félelmet érez. Az igazság az, hogy minden férfi és nő fél, és hogy őszinte legyek, ha nem így van, akkor az illető bolond. Mert mindannyiunknak muszáj tudnia, hogy Isten nélkül nem érünk fel a feladatokhoz. Nekem is egy egészséges és tiszteletteljes félelemmel kell rendelkeznem, amikor felállok ide és kinyitom a számat több ezer ember előtt, hiszen ajánlatos, hogy a megfelelő dolgok jöjjenek ki rajta. Reménykedem, hogy Isten vezet engem és segíteni tudok az embereknek. És ajánlatos nem úgy feljönnöm ide, hogy ez egy piskóta dolog, már ezerszer csináltam ezt. Tudjátok ki a bolond ember? A példabeszédek szerint a magában bízó ember. Kell, hogy legyen egy egészséges félelem bennünk, ami azt mondja, hogy attól tartok, nem tudom ezt megtenni Isten nélkül. Nincs szükségünk magabiztosságra. Istenben való bizalomra van szükségünk. Ha állásra van szükséged, akkor egy egészséges módon tartanod kell attól, hogy nem fogsz találni egyet sem, ha csak Isten kedvesé nem tesz valaki előtt. Az az egyik oka annak, hogy időnként sikertelenek vagyunk, hogy csak megyünk a saját fejünk után, és azt hiszük, el tudjuk intézni a dolgokat. Ugyan már? Dávid azt mondta, és nagyon szeretem ezt, hogy ha félek is, Istenben bízom. Dávid félt. Mindannyiunknak vannak ilyen időszakai. Rossz híreket kapsz az orvostól, az első dolog, amit érzel, félelem. Aztán azt kell mondanod, ha félek is, Istenben bízok. Erre az időre való a bizalom. Amikor érezzük, hogy átcsapnak felettünk a hullámok, és nem tudjuk irányítani az eseményeket. Félek Istenem, de nem hagyom, hogy a félelem irányítson. Szembeszállok vele. A bátorság nem a félelem hiánya, hanem amikor szembeszállunk a félelemmel. Olyan, mint ha szembenéznél vele, és azt mondanád, nem érdekel, mit érzek, megteszem, amit Isten kér tőlem. A változás ijesztő. Az egyik legfőbb oka annak, hogy az emberek unalmas, tehetetlen életet élnek, az az, hogy nincs merszük változásokat végrehajtani. Emlékszem, mennyire féltem aznap, amikor végleg elhatároztam, hogy kilépek a normális életből, és teljes idejű szolgáló leszek. De jó ég, fogalmatok sincs, mennyire féltem. Háziasszonyként éltem, Fentonban, Missouri államban, 3 gyerekkel, és szinte még azt sem tudtam, hogy hogy hívnak. De úgy éreztem, Isten elhívott, hogy az egész világon tanítsam az igét. Úgy gondoltam, hogy bolond vagyok, és mindenki, akit ismertem, szintén ugyanezt gondolta. De bennem motoszkált ez a dolog. Meg tudom tenni. Ezt akarom csinálni, és meg tudom tenni. Persze jött a gonosz is, és támadta az elmémet és az érzelmeimet. Értitek? Sok állomása van ennek. Közületek néhányan jó régóta megragadtatok valahol. Isten pedig ide küldött benneteket, hogy kimozduljatok onnan. Időnként a félelmeink miatt rossz döntéseket hozunk. Én 18 évesen mentem férjhez, egy olyan férfihoz, akit alig ismertem, mert attól féltem, hogy senkinek nem kellek majd, amiatt, hogy korábban szexuálisan bántalmaztak. Ez a döntés azt eredményezte, hogy további 5 évnyi érzelmi fájdalomban és kínzásban, visszautasításban volt részem, és rosszul bántak velem. Ne hozzatok döntést félelemből. Győződjetek meg arról, hogy a békesség és a Szentlélek vezetnek benneteket. Figyeljetek, a változás mindenféle érzelmet kelt bennünk. Ne hozzatok fontos döntéseket, amikor az érzelmeitek nagyon magasan vagy nagyon lent vannak. Ha akkor hozol meg egy lényeges döntést, amikor az érzelmeid a tetőfokon van, akkor mi fog történni, amikor az izgatottság érzése elillan, te meg ott vagy, és semmi más nem maradt, csak a nyakadba vett kemény munka. Én mindig azt mondom, hogy hadd csituljanak el az érzelmek, és döntsünk utána. Ne menj be egy autókereskedésbe csak azért, hogy elüsd az időt úgy, hogy mielőtt kijössz, már oda is írtad a nevedet a pontozott vonalra. Sokan közületek még mindig rendelkeztek olyan dolgokkal, amit rég megbántatok, vagy megvettetek. Még ha hozol is egy döntést, hogy változtass valamin, még ha meg is van hozzá a bátorságod, figyeljetek, ez sokak számára fontos dolog lesz. Tehát még ha hozol is egy döntést, hogy megváltoztatsz valamit, időt kell adnod magadnak, hogy megszokd azt a változást. Mert még ha akarod is azt, és tudod, hogy ez a helyes döntés, akkor is lesz benned egy rész, aminek nem tetszik majd az a dolog. Mondok erre egy példát. Most már 32 éve szolgálok, és ez a dolog körülbelül akkor kezdődött, amikor 28 vagy 30 éve voltam a szolgálatban, amikor is elkezdtem érezni, hogy valaminek változnia kell. Mert olyan volt, mint egy kiszáradt patak mellett ültem volna. Ismeritek Illés történetét. Tudjátok, amikor Isten a patak mellett gondoskodott számára ételről. És ez nagyon kedves kis hely volt számára. A Biblia azt mondja, hogy a patak kiszáradt. Én nagyon szeretem ezt. Úgy hiszem, nagyon sokszor mi is ülünk tovább a kiszáradt patakunk mellett. De tudjátok, nagyon érdekes számomra, hogy a következő hely, ahova Isten elküldte Illést, az nem tűnt valami nagy előrelépésnek. Hiszen ott ült a patak mellett, és a hollók természetfeletti módon enni hoztak neki. Hányan örülnétek annak, hogy Isten minden reggel odaröptetné nektek a reggelit? Az egész földön éhénység volt, ő meg ott ült, és Isten természetfeletti módon gondoskodott róla. Aztán a patak kiszáradt, és Isten elküldte őt, hogy egy szegény, megszört, depressziós és öngyilkosságot tervezgető özvegy asszony gondoskodjon róla. Illés a valaha élt legnagyobb próféta volt. Én nem hiszem, hogy ő ezt előreléptetésként élte volna meg. Tudjátok, én egy gyülekezetnél dolgoztam St. Louisban, ez volt a szolgálatom második állomása. Előtte 5 évig a Bibliát tanítottam. Aztán ebben a gyülekezetben dolgoztam 5 évet. Aztán Isten azt mondta, hogy végzett velem azon a helyen, és azt akarta, hogy kezdjék el szolgálni északon, délen, keleten és nyugaton. Ez nagy feladatnak tűnt. És az egyetlen gond az volt, hogy senki sem ismert. Nem kopoghatsz be csak egy gyülekezet ajtaján úgy, hogy Isten elhívott, és prédikálhatok nálatok? Így hát fogtam magamat, és elmentem St. Louisból északra, délre, keletre, nyugatra. Nem tudtam, hogy mi más tehetnék, ezért elmentem a városom 4 sarkába, és kis összejöveteleket tartottam. Úgy értem, igazán kicsiket. Az igazság az, hogy miután ott hagytam a munkámat, kevesebb ember felé szolgáltam, mint amikor még megvolt a munkám. Azonban a munkám egy kiszáradt patakká vált. Többi már nem voltam ott boldog. Úgy éreztem, valami hiányzott. Nem töltötte be a szükségeimet. Tudtam, hogy valami nem stimmelt. Végül a főnököm, a pásztor is azt kérdezte, mi a baj veled? Én meg erre nem tudom. Talán nem kéne itt maradnom. Olyasmi helyzet volt ez, hogy... Nagyon féltem attól, hogy elmenjek, vagy hogy a saját lábamra álljak, és bár akartam ezt, igazából még a gondolataimba se engedtem be ezt. Így, amikor azt kérdezte, mi a baj veled, csak úgy voltam ezzel. Hát nem is tudom, talán nem kéne itt maradnom tovább. Erre azt mondta, nos, ezen gondolkozol? Én meg erre, én nem is tudom, hogy mit gondolok. Így hát hazamentem, és elkezdtem imádkozni, és ekkor történt, hogy Isten nagyon-nagyon világosan azt mondta, kezdj el szolgálni északon, délen, keleten és nyugaton. De tudjátok mit? Sok éven keresztül úgy tűnt, hogy inkább ott kellett volna maradnom. Történt már veletek olyan, hogy változtattatok valamin, és aztán a körülményeitek alapján úgy tűnt, hogy inkább maradnotok kellett volna ott, ahol korábban voltatok? Fontosnak éreztem ezt elmondani, mert sokszor, ha a változás mellett döntünk, akkor a dolgok nem mindig úgy alakulnak majd,

0: volt. Látjátok, amikor ott hagytam a gyülekezeti állásomat Szent Louisban, akkor nem az volt igazán fontos, hogy eddig 400 embernek prédikáltam hetente, akkor most majd 4000-nek prédikáljak, és nem is így történt. Korábban 4-500 embernek prédikáltam, és ez lecsökkent 40-50-re, és ez nehéz volt. Nehéz volt a testem számára, a szívemben azonban békesség volt, mert tudtam, hogy azt tettem, amit Isten kért tőlem. Egyébként ebben nem volt semmi logika.
1: A körülményeimben még nem látszott a dolgok mögött meghúzódó logika, de tudtam, hogy azt tettem, amit Isten kért tőlem. Ezért, ha a változás mellett döntöttél, vagy ha változtatnod kell valamin, akkor tudnod kell, hogy mindig a szívedre kell hallgatnod. Mert garantálom, hogy az ellenség megpróbálja majd olyan színben feltüntetni a dolgokat, mintha eszméletlen ostoba dolgot tettél volna. Szóval körülbelül 28-30-32 évvel a hátam mögött, ebben a szolgálatban, amit egyébként nagyon szeretek, a szolgálat elkezdett egy kiszáradt patakká válni számomra. Időnként nem értjük, hogy miért száradnak ki a dolgok, pedig valójában csak változásra lenne szükségünk. Megint máskor pedig olyasmiket adnánk fel, amiket Isten nem akar, hogy feladjunk. Csak mert a házasságod olyannak tűnik, mint egy kiszáradt patak, az nem azt jelenti, hogy mehetsz és szerezhetsz magadnak egy másik férfit vagy nőt. Amen! Lehet, hogy csak egy kis kalandra van szükséged a házasságodban, és lehet, hogy neked kell felkavarnod kicsit a dolgokat, ahelyett, hogy mindig a másikra várnál. Lehet, hogy neked kell megtenned.
2: Come on!
1: Miért nem próbálsz ki valamit, ami kicsit eltér a megszokottól? Valamit, ami kalandot hoz az életedbe. Legyen bármely terület is az, ami halottnak tűnik az életedben. Nos, hogy őszinte legyek veletek, én úgy éreztem, hogy egy kicsit elegem lett abból, amit csinálok. És nem arról volt szó, hogy be akartam fejezni a prédikálást. Szerettem Istent, és be akartam teljesíteni az elhívásomat. De mégsem volt az igazi. És tudjátok mit? Igazából Isten csak annyit akart, hogy lemetszegessek néhány dolgot az életemből, amit többé már nem nekem kellett elvégeznem. Engednünk kellett, hogy a két idősebbik fiunk átvegye az irányítást néhány dologban. Már nem nekünk kellett az összes döntést meghoznunk. Többé már nem nekünk kellett mindenen rajta tartani a kezünket. Nem kellett már tudnunk minden egyes folyóiről, hanem egy kicsit több pihenésre volt szükségünk, és kicsit több időt kellett szánnunk arra, amit csináltunk. És elképesztő, hogy azon a területen, ami kiszáradt pataknak tűnt, rögtön újra elkezdett folyni a víz, miután változtattam néhány dolgon. De hadd mondjak valamit, így akartam ezt a változást, szükségem volt rá, Isten is akarta ezt számomra, de utána körülbelül egy-másfél évig valahányszor azt találtam, hogy nélkülem hoztak meg egy döntést az irodában, nekem nem tetszett az a döntés. Szeretném, ha megértenétek. Még akkor is, ha valaminek meg kell változnia, nem azt jelenti, hogy rögtön tetszeni fog neked a változás. Időt kell adnod magadnak, hogy hozzászok. Lehet, hogy tudod, egy másik államba kellene költöznöd, de ez nem azt jelenti, hogy nem leszel magányos. A változás része az életnek. Ha változásra van szükséged, akkor az első dolog, amit meg kell tenned, az a gondolkozásod megváltoztatása. Ha úgy érzed, hogy egy kiszáradt patak vagy, akkor nem sétálhatsz el csak úgy. Először kérdezd meg Istent, hogy minek kell megváltoznia, és ne lepődj meg, ha azt mondja, hogy neked. Ha a munkád egy kiszáradt pataknak tűnik, akkor lehet, hogy új munkához való hozzáállásra van szükséged. Lehet, hogy újra hálássá kell válnod, hogy egyáltalán van munkád. Talán egy másik részlegre kell átmenned, vagy meg kell kérned a főnöködet, hogy nagyobb felelősséget ruházol rád. A változás iránti vágy nem mindig jelenti azt, hogy ott kell hagynunk valamit, de lehet, hogy arra van szükséged. Lehet, hogy olyan gyülekezetben vagy, ahol egyáltalán nem növekszel. Úgy értem, lehet, hogy utoljára 1902-ben növekedtél ott az Úrban. És az igazat megvalva lehet, hogy ha nem hallgatnál engem minden héten, akkor semmit sem tudnál. Csak a realitásokról beszélek nektek, de továbbra is oda jársz, mert nem akarod, hogy az anyukád vagy a nagyid mérges legyen, és egyébként is mindjárt vége az alkalomnak. Ezt még kibírod, és az igazság az, hogy ott ülsz egy száraz patak mentén, ahol semmi táplálékot nem kapsz. Elég bátornak kell lenned, hogy felállj, és azt mond, nem ülhetek csak itt, hogy éhen halljak. Egy olyan helyre kell járnom, ahol az Isten igéjét adják nekem, hogy folyamatosan változhassak és növekedhessek.

0: Szeretném, ha ezen a hétvégén mindannyian bátorságot gyűjtenétek, és azt mondanátok Istennek: Istenem, azt akarom, hogy megváltoztass. Akarom, hogy használj engem, hogy amit csak akarsz, azt megváltoztathassam ezen a világon. Hiszem, hogy te mindent megváltoztathatsz. Engem, a körülményeimet, a gyermekeimet, a házasságomat, a pénzügyi helyzetemet, nincs semmi, amit te ne tudnál megváltoztatni. Tudom, hogy a változás nem egyszerű, de én odaszánom magamat, hogy mindenkor ott legyek, ahol te akarsz látni engem. Nem fogok csak itt ülni és elszáradni a rossz gondolkozásom miatt. Amen! Mindenki kiáltsa azt, hogy változás! Rendben, akkor álljunk fel!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna
1: Morzsa. Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilmok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hogyan kell elképzelni egy komplex kezelést a nyakon?
4: Hogyha ráncos, akkor ugye lehet a bőrminőséget javítani mindenféle skin boosterekkel, lehet keresztkötött hialuron oda injektálni, de hát mivel annyira vékony a bőr, hogyha nagyon kemény anyagot teszünk be, akkor az esetleg átsejlik, hogyha nagyon vékony anyagot teszünk be, esetleg nem annyira látványos az eredmény, és azt gondolom, hogy ahogy ez a kálcium-hidroxi-apatitos kezelés, amit esetleg kombinálunk még egy kis bőrminőségjavító hialuronsavval, egy nagyon látványos szép eredményt tud biztosítani a nyak területére is.
3: Hogyan zajlik a kezelés?
4: Azt tudom mondani, ugye a nyak területén nagyon-nagyon sok az ér, vékony a bőr, nehéz az injektálási technikák, ezért erre a területre általában kanült használunk, amitől egy pillanatra megrémülnek a páciensek, de azt tudom mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb kezelési eljárás, hiszen egy-egy pontból nagyobb területen tudjuk a kezelést végrehajtani, az anyagot jobban el tudjuk egyenletesebben teríteni, és ez a kanül, ez egy hosszabb végű tompa tűként funkcionál, tehát eltolja maga előtt a szöveteket, kevesebb lesz a bevérzés, kevesebb fájdalommal jár, úgyhogy ez egy egészen biztonságos kezelési módszer, amit a páciensek jól viselnek.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Jó kanapézást, ez a 98.6 Manna FM, amiben már az utolsó órában a párok pénzügyi tudatosságáról fogunk beszélgetni. Ki fizet, mit fizet, mennyi a pár vagy a család közös vagyona. Ki tud erről többet? Na, ezek fognak előkerülni. Két beszélgető társam, Mocselin Éva, szexuálpszichológus, és Galambos Balázs, a Szépen Vájjál Válás Központ alapítója. Na hát Balázs, először is a te tapasztalataidra hagyatkoznánk. Mennyire okoz vitát egyébként a pénz a pároknál?
2: Én azt gondolom, hogy van az a mondás, hogy a pénz nem boldog, de jó, ha van. Tehát, hogyha nincs, akkor konfliktust okoz. Akkor is sokszor konfliktust okoz egyébként, ha van, mert hogy ennek a beosztása, elköltése, befektetése sokszor nézeteltérést tud okozni a párok között, de valójában a pénz hiány, a szűkösség az eléggé nagy stresszt tud okozni.
1: Mikor működik jól egyébként ezen a területen egy pár, hogyha egyformán gondolkodnak a pénzügyekben, vagy hogyha nagyon különbözően?
3: Hát ugye ez a fajta pénzügyi tudatosság, amiről itt beszélünk, nagyon fontos tényezője, nem romantikus tényezője egy párkapcsolatnak, de ha négylábú asztalként gondolkodunk egy kapcsolatról, az egyik legerősebb tényezője, hogy gondolkodnak erről a párok. Nem kell, hogy egyformán gondolkozzanak, a lényeg inkább, hogy együtt tudják-e működtetni a pénzről való gondolkodásukat, vagy ezt a tudatosságot, vagy a pénzügyekről való gondolkodásban tudnak-e közös nevezőre jutni. Tehát előfordulhat, hogy van különbség a pénzhez való viszonyban két ember között, de az együttműködés a legfontosabb. Csak az számít, hogy gondolkodnak róla együtt.
1: Régen egyébként mi volt a családokban a gyakorlat, Balázs?
2: Régen a nőnek a családi részeknek a berendezése, fenntartása, meleg otthon biztosítása, főzés, mosás, takarítás, háztartási munkák, betegápolás, egészségmegőrzés, ez volt a feladata. Ugye ez nem nagyon járt árbevétellel, vagy pénzügyi bevétellel, a férfinak a tevékenysége járt, tehát közös volt az, amit a férfi megkeresett. Hát ez most megváltozott már az iparosodással, ugye elkezdtek a nők dolgozni, és mindkét oldalról van belépve. Az, hogy ezt most közösen külön kasszába teszik, ez egy megállapodás kérdése. Én azt gondolom, hogy ahol külön kassza van, ott a kapcsolat iránti 100%-os bizalom, vagy a 100%-os összeolvadás akár anyagilag sem történik.
1: Na, hogy milyen fajtái létezhetnek a pénzügyekről való gondolkodásnak és rendszernek, erre is ki fogunk térni nem sokára. A beszélgető partnereim itt a Manna kanapéban, Mocselin Éva, szexuálpszichológus, és Galambos Balázs, a Szépen Vájjál Válás Központ alapítója.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Mi?

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást itt a 98.6 Manna FM-en, ez a Kanapé, amiben megint egy kényes témát érintünk, ugye pénzügyek, a pénzügyekről való gondolkodás a családokban, ami sajnos sokszor tabunak számít. Mocseli Néva, szexuálpszichológus és Galambos Balázs, a Szépen Vájávállás Központ szakemberei a vendégeim itt a Kanapéban. És akkor beszéljünk arról a folytatásban már, Éva, hogy egyébként milyen fajtái léteznek a pénzügyi gondolkodásnak, gondoskodásnak egy családon belül?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez a fajta pénzről való gondolkodás, hát az nagyon fontos, hogy ki mit csinál. Tehát az egyenjogúságban én azt gondolom, hogy ha közel hasonló a keresett, de vagy ha kevesebb is, én azt gondolom, hogy a hozzám forduló párok, amikor erről beszélgetünk, és ugye teljesen új nekik a téma. Nagyon érdekes, hogy mennyire tabusítva van ez a téma. De hát ugye mivel ez szét is feszíthet egy kapcsolatot, meg össze is tarthat, tehát ugye azért nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Azt a pontot kell megtalálni, ahol mind a kettőjüknek jó, hogy ők külön számlán is vannak, de mindenképpen én azt gondolom, hogy akkor is kell egy közös számla. A közös számla, ahol a tartozásukat, a kiadásaikat, az élethez kapcsolódó mindenféle költést, fix kiadásokat meg tudják beszélni, és ugye itt nagyon fontos ez a transzparencia, hogy tudjunk erről beszélni, de egyfajta szabadságot is adhat ez, ugye, ami van bizonyos eszköztár, amivel a pénzből, amivel önmaga is gondolkodhat egy ember, vagy saját maga élményeire, vágyai kielégítéseire költhet. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a fajta igény, ez tök egyedi, és ebből kell valami közös együttműködést kihozni azért, hogy mindenkinek meglegyen ebben a biztonságérzete, és az a fajta kontroll, amit az ember szeret a pénz felett érezni. És ugye ne alakuljanak ki azok a helyzetek, ahol mondjuk lehet egy, ez az egész közös vagy külön, akár vitatárgya, vagy akár mondjuk olyan egyetlenértés, vagy széthúzó erő, ahol mondjuk a hatalommal visszaél az mondjuk, akinek több pénz van, vagy több kontroll van ezzel kapcsolatosan a kezében. Tehát egy nagyon fontos, hogy ebben legyen egyfajta transzparencia, együttműködés, és akár a párkapcsolatoknak egy egyedisége, ahogy ők szeretnék, hogy ezzel a pénzzel legyen bánva, külön kasszán, közös kasszán, de mégis mindenképpen együttműködve.
1: Honnan ered egyébként ez a tabusítás, amit az Éva említett, hogyha az elején nincs tisztázva, akkor ez miért fontos?
3: Nagyon kevesen tisztázák ezt az elején, és nekem ami ilyen szépen más központ munkássága során feltűnt, hogy nagyon kevés nagyon képbe egyáltalán a családnak a vagyoni helyzetével, hogy a férfinak a tényleges fizetésével, hogy milyen vagyontárgyai vannak a családnak. Tehát ő nem tudja. Milyen megtakarításaidok vannak, nem tudom. A férjem kezeli a pénzt. Ja, jó, oké, szuper. És hát ugye a férfinak pedig még mindig általában a férfi keresi többet. Amikor a válásra sor kerül, akkor nagyon sok férfinak ez a régi feudális szándéka van, hogy innen te semmit nem kapsz. Tehát, hogy azzal a bőröndel tudsz elmenni, amivel jöttél. Az, hogy hogyan generálódik a házassági közösségem, ugye az életközösség első napján, az életközösség megszűnéséig minden feleződik, az őt, mintha nem is érdekelne. Azért vannak olyan nyalánkságok, hogyha a férfi rak be nagyobb pénzt, van mondjuk egy 40 milliós ház, a férfi berak 20 millió forintot, felvesznek 20 millió hitelt, és a férfi törleszti egy a hitelt, ő azt hiszi, hogy 100% övé a lakás, de nem. Mert hogy a hitel feleződik, tehát ott egy 10/40, 1/4 része a nőnek generálódik, és ezek a 20 millió esetek későn esnek le. És hogy a fizetésed, amiből törlesztetted, az a közös vagyon minős. Úgyhogy vannak ilyen nagyon érdekes.
1: Na hát mi van akkor, amikor a pénzügyekkel való bánás esetleg átcsúszik a másik bántalmazásába, mert hogy ilyen is van. Erre is ki fogunk térni hamarosan. A Szépen Vájávállás Központ két szakembere a vendégem, Mocseli Néva, szexuálpszichológus és Galambos Balázs alapító.
0: Manna FM. További információ. információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Van még egy kis időnk a mai kanapéból. Sziasztok, ez a 98.6 Manna FM, én Argyelán Kriszta vagyok, és a pénzügyi tudatosságról beszélgetünk pároknál, családoknál, közös kassa, külön kassa, és a beszélgető partnerem Mocsellini Éva, szexuálpszichológus, illetve Galambos Balázs, a Szépen Válj Válás Központ alapítói. És hát mostanában lehet egyre többet hallani arról, hogy bizony létezik a bántalmazásnak is egy ilyen formája, amikor a pénzügyek kezelése ebbe csúszik át. Na beszéljünk erről is egy picikét, Éva.
2: Hát ugye általában ez a hatalommal való visszaélés meríti ki a pszichológiában, mert hogy akkor ő fogja hozni a döntéseket, vagy jogot formál arra, hogy ő hozza a döntéseket, és most itt mindegy, hogy ki keres többet, de hát egyfajta hatalmi eszközé válik, és ezzel lehet büntetni, lehet jutalmazni, lehet kontrollálni, kiszolgáltatott helyzetet lehet ezzel teremteni. És ugye ez az, amiben mondjuk akár valamilyen sérülés, vagy egyensúly eltolódás megvalósulhat.
1: Hogyan alakul ki egyébként ez a helyzet? Hogyan lehet az, hogy szinte észre se vesszük és belecsúszunk?
2: Tehát, hogy olyan helyzetbe kerül mondjuk a nő, vagy akár a férfi, hogy ő van otthon a gyerekkel mondjuk egy évig, két évig, három évig, és nem ugyanannyi pénzt kap, és akkor már máshogy próbálják eldönteni, vagy máshogy próbálják megosztani ezt a pénzt. Tehát, hogy lesz mindenképpen egy ilyen stressz helyzetettől, hogy mondjuk nincs annyi anyagi forrás, még több felelősséget kell vállalni mondjuk adott esetben egy gyerekért, és így megalakulhat ez a kiszolgáltatott helyzet, ami stresszként jelentkezik.
1: Balázs, neked erről mi a véleményed?
3: Például a szülésnél, pláne ha több gyerekkel otthon marad a hölgy, vagy a szülés után, itt a bevételtermelő képesség az nagyon el tud szállni. Egyik oldal javára, és bizony egyébként főleg a mai nők, akár ismerkedésnél is észlelhető, nagyon el akarják kerülni a kiszolgáltatottságot. Hívhatjuk ezt gazdasági bántalmazások is, amikor mondjuk az egyik fél visszaél a másikkal szemben, hogy ő sokkal tehetőbb sem, vagy ő neki van hozzáférésre a sem. És akkor ezt ő úgy használja, hogy akar.
1: Folytatjuk innét nem sokára, hogy miért fontos megbeszélni azt, hogy ki mit hozott otthonról, hogy mit lehet látni a válások alkalmával. Ezek is terítéken nem sokára a Manna FM kanapéját hallgatjátok. A 98.6 Manna FM-en. Argyelán Kriszta vagyok, maradjatok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Hello mindenkinek, a 98.6 Manna FM kanapéja még tart, és egészen este 6-ig hallgathatjátok az életörömzenéket, meg a témáimat. Ezúttal a pénzügyi tudatosságról beszélgetünk, és arról, hogy a párok közös kasszán legyenek, külön kasszán legyenek, hogy érdemes ezt a helyzetet kezelni. És a beszélgető partnerem Galambos Balázs, a Szépen Válj Elválás Központ alapítója, illetve Mocselli Néva, szexuálpszichológus. És akkor ott tartottunk, hogy miért fontos megbeszélni azt, hogy ki mit hozott otthonról, hogy kinek milyen a pénzügyi kultúrája.
2: Nyilván majd ők is így fogják a saját gyereküket nevelni. Tehát ott van egy olyan tisztázó beszélgetés, vagy akár mindenképpen egyfajta kommunikáció a pénzről, hogy ki mit hoz ide, és hogy mik az elképzelésünk, mik a tervei, és mindenki berakja, és abból próbálunk kihozni egy közös együttműködést, kinek mi lehet a jó, ki hogy tud kompromisszumot kötni, ki milyen részt vállal a felosztásból, a beszerzésből, a befektetésből akár, vagy abból, hogy hogy fizetik ezeket a fix kiadásaikat, tehát hogy minden részletre kimenően ugye erről kell tudni beszélni, ki mire költeti, mennyi erőforrás marad arra, hogy a saját magára költi, hogy a saját örömére akár, vagy a saját spórolására költi, ki mit vásárol belőle, tehát ugye ebben nagyon-nagyon fontos, hogy kialakuljon egyfajta együttműködés, és erre lépésről lépésre megyünk végig a pénzügyeken, a fix kiadásokon, a megtakarításokon, a befektetéseken akár, az, hogy ez hogy változik, hogy az életük ahogy múlik, milyen céljaik vannak, hogy ezek a cél megvalósításhoz milyen eszközökre, forrásokra van szükség, és akkor ezt folyamatosan átvesszük, és ők megtanulnak akár egy párterápia keretében is beszélni erről, hogyha mondjuk ez nehéz volt. Hogyha tudtak, akkor nyilván az a pillér akkor jól működhet, de általában, mivel, ahogy említettem, tabu, ezért mindenkit tanítani kell. Sajnos nagyon kevés még az az irodalom, ahol a gyerekeket megpróbáljuk jól megtanítani a pénzre és a pénz használatára.
1: Balázs, te egyébként válásnál mit látsz?
3: Ami mondjuk tipikusan jellemző, és nem ritka, hogy mondjuk a babaváró valaki ellopja, vagy eltűnik felé. Tehát ilyen országban élünk, bocsánat. Tehát itt volt egy szabad felhasználású hitel, és amikor válás van, akkor ezzel el kéne számolni. Úgyhogy azért messze vagyunk ettől, én bízom benne, hogy ez fog alakulni jobban és jól az új generációnak a tudatosodása.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, bízunk benne valóban, hogy ebben a témában is lesz fejlődés, és kevesebb rém történetet hallhatunk majd ismerősi, baráti körben is akár. A beszélgető partnerem Mocselli Néva, szexuálpszichológus volt, és Galambos Balázs, a Szépen Válj Elválás Központ alapítója. A témánk pedig a pénzügyi gondolkodás a családban, a pároknál külön kassa, közös kassa, illetve hogy mit taníthatunk természetesen a gyerekeinknek ebből a tekintetből is. Visszahallgathatjátok ezt a beszélgetést is szokás szerint a Manna podcastján, iTunes-on vagy akár Spotify-on is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Fejlővés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest, egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő, és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Csárli néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka, csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját, az 1969-es filmszemlét.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna kanapé, sziasztok, jó rádiózást a 98.6 Manna FM-en ilyenkor vasárnap délutánonként mindig pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéljük meg az aktualitásokat, és ott ugye zsebbevágó sztori következik megint a főszerepben, a bankszámlák és a bankszámlavezetési díjak.
5: Ugye az idei évben az infláció követő díjemelése a bankoknak, ami ugye minden évben jellemzően márciusban, áprilisban, minden évben hangos tör a sajtó,
1: miért maradt el?
5: Ugye a tavalyi évben volt két lakossági számla díjemelés is. Az egyik lépésben a tranzakciós illetéket hárították át, amit ugye előtte megemelt a kormány. Azt hárították át a bankok a lakossági ügyfelekre, illetve azt követően tavasszal is volt egy díjemelés, méghozzá ez a most előbb emlegetett infláció követő díjemelést tervezték be a bankok, fogalmazzunk így. Azért az egy elég komoly felháborodást váltott ki lakossági oldalról is, és hozzá kell tenni, hogy a kormány oldaláról is gyakorlatilag a bankok utólag önként, fogalmazunk így, ha már szóltak, önként visszavonták ezeket az infláció követő díjemeléseket, és önkéntes díjstoppot vezettek be a bankszámláknál.
1: Mit jelent ez?
5: Gyakorlatilag az, hogy a bankok nem emeltek a lakossági számlavezetési díjakon, az a kapcsolódó tranzakciók költségein egészen 26. június 30-áig. Akkor jár le ez az önként vállalt moratórium díjstopp. Igen ám, de ugye ide évben a jellemző infláció követő díjemelés megjött volna tavasszal, és ugye az díjstopp, az önként vállalt díjstopp miatt ez elmaradt, erre nem került sor. Ugyanakkor a legtöbb pénzintézet, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy számos pénzintézet már jelezte azt, hogy oké, most tavasszal nem emelik a díjakat az inflációnak megfelelően, az ugye a tavaly évben 4,4% volt, nem emelik az inflációnak megfelelően a díjakat, de az idei évben, június 30-át követően, tehát július 1-től ezt a díjemelést igenis végrehajtják.
1: Na akkor folytassuk innét tovább a beszélgetésünket, hogy mi történik az áremelés folyamán, hogy mely bankok azok, akik bejelentették már ezt, és mire számíthatunk, ha más pénzintézetnél bankolunk, ezeket is át fogjuk beszélni, illetve jönnek majd hasznos tanácsok arra, hogy akár nullára vigyük le a számlavezetési díjunkat átgondolt bankszámla választással, illetve a saját szokásaink megváltoztatásával is akár. A szakértőm ebben az órában Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, aki természetesen ezúttal is várja a ti hallgatói hozzászólásaitokat, kérdéseiteket, amit egy csomó úton módon elküldhettek nekünk, nem is mondom el, hogy hogyan találhattok meg minket, SMS, Viber, e-mail, úgyhogy használjátok ki a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, vasárnap délután van, és ez a pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével adunk hasznos tanácsokat, hogy a bankszámla vezetési díjakat hogyan tudjuk minimalizálni, mert hogy az biztos, egy csomó pénzintézet már bejelentette, hogy a tavaszi áremelés elmaradása után június végétől ezt viszont be fogják pótolni. Ott tartottunk, hogy nem került ugye sor a tavaszi infláció követő díjemelésre.
2: Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy nem elmaradtak ezek a díjemelések, hanem elhalasztódtak nagyjából egy negyed évvel. Ilyen jelzést már tett egyébként a piac felé a hirdetményeiben a CIP Bank, ilyen jelzést tett már egyébként az UniCredit Bank, a Raiffeisen Bank, és ilyen jelzést tett nem olyan rég az OTP Bank is, tehát már kvázi négy nagyobb pénzintézet is jelezte, hogy élni fog július 1-ével a díjaknak a megemelésével, a jogszabályi lehetőséggel.
1: Miket érintenek ezek a díjemelések?
2: Tehát ugye a számlavezetésnek az alapdíja, tehát amit ugye havonta be kell fizetnünk azért, mert van számlánk, ez érintett lehet, igen, ez módosulhat. Illetve a tranzakciókhoz kapcsolódó fix díjelemek jellemzően még módosulhatnak. Hogyha mondjuk egy utalásnak van minimum díja, vagy van mondjuk valamilyen maximum díja a százalékos díjtétel mellett, akkor ezek is érintettek. Tehát ha mondjuk valamilyen utalásért azt mondjuk, hogy minimum 500 forint, de az átutalt összeg 0,1%-a, de legfeljebb 2000 forint a díj, akkor itt a minimum díjtétel és a maximum díjtétel is növekedhet. Sőt, egyes bankoknál még a százalékos díjtételeket is be szokták ide kalkulálni, és azt is megemelik így a mostani díjemelési körben. Azt látni kell, hogy ez nem azt jelenti, hogy mostantól minden számláért fizetni kell, és minden számlának lesz valamilyen díja. Továbbra is lesznek olyan számlacsomagok, akár akciósan átmenetileg, akár tartósan mondjuk visszavonásig meghirdetett kedvezmények mentén, amelyek díjkedvezményt, akár tartósan ingyenes számlacsomagot biztosítanak az ügyfeleknek. És hozzá kell tennem, hogy ezen négy pénzintézetnél, amiről beszéltünk, tehát ugye a CIB-nél, UniCreditnél, OTP-nél, Raiffeisen Banknál, ezeknél is lesz továbbra is olyan csomag, ami akár bizonyos feltételek teljesülése esetén teljesen ingyenes lehet. Itt értem a számlavezetési díjat, értem az átutalási díjakat, értem a készpénzfelvételi díjat, értesítési díjakat is, tehát mondhatni, egy teljesen ingyenes bankszámla lehet bizonyos számlahasználat mellett.
1: Na, hogy milyen feltételekkel lehet ingyenes egy bankszámla, erre is ki fogunk térni nem sokára. A szakértő Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és hogyha esetleg most nem tudtatok minden egyes momentumára figyelni a beszélgetésnek, éppen úton vagytok a nagyszülőkhöz, vagy valami jó kis helyre kirándulni az autóban, és csicseregnek hátul a legkisebbek, akkor sincs semmi gond, mert visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is. A Manna FM podcastján kereshetitek, akár iTunes-on, akár Spotify-on, és ott lehetőségetek van az összes eddigi, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével készített beszélgetést is visszahallgatni. Szemezgessetek bátran!
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM, Kanapé, a legjobb pillanatok.
1: Ez a 98.6 Manna FM, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és pénzügyi percek, amiben a bankszámlánkról beszélgetünk Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Tavasszal ugye elmaradt az infláció követő áremelés ebben a szektorban, de június végével ez változik. Ott tartottunk, hogy milyen feltételekkel lehet ingyenes egy bankszámla, ezt mondd el nekünk, légy szíves.
2: Jellemzően azért a bankok meghatározott összegű jóváírást várnak el, azért, hogy kedvezményeket biztosítsanak. Itt nem kell milliókra gondolni, hogy a gazdagoknak több millió forintos havi jóváírás mellett lesz ingyenes számlája. Vannak olyan csomagok, ahol már a minimál bér, sőt, van olyan csomag, ahol minimál bér alatti jóváírás is elégséges ahhoz, hogy a számlából kedvezményeket kapjunk, ne legyen számlavezetési díj, vagy a tranzakciós költség csökkenjen. Azért jellemzően elektronikus csatornán kell megadni a megbízásokat, tehát hogy netbankon, mobil applikáción, vagy valamelyiken az adott csomagnál, vagy bármelyiken, de a lényeg az, hogy elektronikus csatornán legyenek megadva a megbízások, jellemzően a telefonbankon, vagy mondjuk a személyesen bankfiókban megadott átutalások drágábbak, és azért azokat azért ingyenesen nem lehet megúszni a legtöbb pénzintézet esetében. Illetve a készpénz felvételnél arra kell figyelni, hogy általánosságban a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételt, ha kihasználjuk, akkor az ingyenes tud lenni ezeknél a csomagoknál. Egyébként ez bármelyik csomagnál ingyenes, ahol nyilatkozunk erről. Fontos, hogy nyilatkozni kell róla, tehát ez nem automatikusan jár. De azért a havi két KP felvétel összességében legfeljebb havi 300 forint összegben azért már nagyon sok esetben elégséges lehet a háztartások számára, mint készpénz. Illetve az értesítéseknél figyelni kell arra, hogy ne SMS-ben kérjük az értesítést, hanem valamilyen mobil applikáción keresztül, úgynevezett push üzenetben. Jellemzően ezek olcsóbbak, amúgy is, de ezen ingyenes csomagok esetén akár teljesen díjmentesek is lehetnek.
1: Mi van még itt, ami lényeges lehet a számla tulajdonosoknak?
2: Tehát fontos az, hogy oké, már bejelentette négy bank, hogy júliustól emeli a díjakat az inflációnak megfelelően. Potenciálisan ott van a lehetőség, hogy további bankok is bejelentik. Tehát ez nem azt jelenti, hogy csak ez a négy pénzintézet fog lépni. Elképzelhető, hogy az összes úgy dönt, hogy áthárítja az inflációt az idei évben is, július 1-től. Megtehetik, de az biztos, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden csomag, minden bank, minden csomagja egységesen drágul, továbbra is lesznek igen kedvező, akár teljesen ingyenes csomagok is. Itt inkább az a lényeges, hogy az átlagos számlaköltség, éves számlaköltség, ami ma valahol 40 ezer forint fölött lehet, becsléseink szerint, ez növekedni fog, úgy fog növekedni, hogy közben bizonyos csomagok teljesen ingyenesek lehetnek, mert fogalmazzunk úgy, hogy még lényegesebb, még fontosabbá válik az, hogy az emberek átgondoltan választanak csomagot, okosan választják ki, hogy hol bankolnak, és hogyan használják a számlájukat, mert nem csak az a lényeges, hogy hol milyen csomagjuk van, hanem azt hogyan használják.
1: Na hát, hogy hogyan használjuk okosan a bankszámlánkat, ebben a tekintetben is érkeznek még hasznos tanácsok ide a 98.6 Manna FM-re, maradjatok velünk. A szakértőm továbbra is Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a

0: legjobb pillanatok.
1: Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, szakértőmmel beszélgetünk arról, hogy ugye a tavaszi infláció követő áremelést eltolták, de nyár elején erre sor fog kerülni június végével, és hát ott tartottunk, hogy ezek után egyáltalán nem mindegy az, hogy hol bankolunk, de az sem, hogy hogyan használjuk a bankkártyánkat és a bankszámlánkat. Ezt fejtsd ki egy kicsit nekünk bővebben.
2: Mondjuk a túl sok készpénzfelvétel, ha nem megfelelő módon, úgymond módon megadott átutalások, mondjuk személyesen megadott átutalásoknak a visszaszorítása, elkerülése, az akkor is tud megtakarítást eredményezni, hogyha nem váltunk csomagot, ezt is tudni kell, hogy a saját szokások átalakításával is lehet rengeteget spórolni, de az biztos, hogy egy átlagos számlahasználó díjaihoz képest még nagyobb pénzügyi erőnyt tud jelenteni az, ha valaki okosan, átgondoltan választ számos csomagot. Persze figyelni kell arra, hogyha valaki mondjuk van meglévő számlája egy banknál, hogy milyen feltételekkel tud átmenni mondjuk egy másik pénzintézethez, vagy milyen feltételekkel tud a saját bankán belül egy másik csomagra váltani.
1: Mi lehet kedvező például még bankváltásnál?
2: A bankváltásnál például lényeges lehet, hogy milyen megtakarítással rendelkezünk, az ilyen típusú megtakarításokat, mondjuk befektetési jegyeket, állampapírokat, hogyan kezeli az a pénzintézet, amit kinéztünk új számlavezetőnek. Ha van meglévő hitelünk, személyi kölcsönünk, jelzálog hitelünk, lakáshitelünk, akkor ott még nehezebbé válhat a bankváltás, hiszen a legtöbb esetben a hitelhez kapcsolódóan kedvezményt kapunk a kamatból, tehát a törlesztő részletből, azért, mert odaérkeztetjük az adott bankhoz, az adott banknál vezetett számlánkra a jövedelmünket. Ha ezt megszüntetjük, mert azt mondjuk, hogy máshol találtunk egy kedvezőbb csomagot, akkor lehet, hogy nyerünk a számlavezetésen, nyerünk a számladíjakon, viszont a hitelkamatunk meg fog emelkedni, és így a törlesztő részleten veszíteni fogunk. Tehát ezt érdemes rendszer szinten vizsgálni, összességében nézni, hogy az adott banknál lévő összes szolgáltatás díja hogyan alakul, ha én mondjuk módosítok valamin, akár azáltal, hogy nyitok máshol egy számlát, és oda kérem a fizetésem, ahelyett, mint hogy eddig ment. Ezt mind át kell gondolnia mindenkinek, viszont érdemes átgondolnia, mert mondhatjuk az éves 30

0: 40-50 ezer forint, akár e fölötti összeg nem olyan óriási, de azért ez évről évre úgy tűnik emelkedik, egyre nő, míg az olcsó, kedvezményes lehetőségek tárháza továbbra is ott van, tehát a pénzügyi előny adott, és érdemes kihasználni.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük ezt az órát itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, és elmondta szakértőnk, hogy bizony június végétől emelésre kell számítani, több pénzintézet már be is jelentette, hogy infláció követő áremelést fog végrehajtani, amit ugye időlegesen elhalasztottak tavasszal, hogy ennek milyen következményei vannak, hogy hogyan járhatunk túl a rendszer eszén idézőjelben, például megváltoztatva a pénzügyi szokásainkat, és hozhatjuk ki a legtöbbet a bankszámla használatunkból, na erre adtunk hasznos tanácsokat, amiket visszahallgathattok egyébként a Manna FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on is meg lehet majd ezeket hallgatni. A lényeg az, hogyha átgondoltan cselekszünk, akkor akár 30-40 ezer forintot is spórolhatunk évente.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Namennyi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csak nem 38 millió turista érkezett Görögországba.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: A jubileumi műtárgyak éjszakája fesztivál 70 fővárosi helyszínen 120 programmal vár május 14 és 16-a között. A fesztivál idén is rendkívül sokszínű, nem korlátozódik csupán festményekre. Az ipar és a képzőművészet széles palettája képviselteti majd magát, a képeslapoktól az építészeten és a kinetikus műveken át a szobrászatig. Az eseményhez kapcsolódó programokat is hasonló változatosság jellemzi, nem csak azokat szólítják meg, akik profi szinten foglalkoznak műtárgyakkal, hanem azokat is, akik még csak most kezdik az ismerkedést ezzel a világgal. A 10. műtárgyak éjszakája fesztivál eseményeiben mi is bekapcsolódhatunk. A szakmai közönséget számos egyedi, csak a rendezvény ideje alatt elérhető program várja. Ilyenkor sok műterem, restaurátor, műhely, múzeumi raktár is megnyílik a látogatók előtt, és tematikus tárlatvezetések is lesznek. A látogatók szakértői vezetéssel fedezhetik fel többek között a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita című tárlatát, a Ludwig Múzeum Black Mirror kiállítását, valamint a Szép Művészeti Múzeum Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójához kapcsolódó retrospektív tárlatát. Emellett olyan különleges helyszíneket is bejáratunk majd, mint Gülbaba türbéje, a főváros legrégebben működő zsinagógája, vagy az egykori királyi palota. A kortárs művészet kedvelői műteremlátogatásokon és galéria programokon találkozhatnak az alkotókkal. Idén például Nyári István, Nagy Boglárka a Habban, az Artus stúdióban és a Budapest Art Factory-ban dolgozó művészek műtermeit lehet megnézni, valamint ellátogathatunk a néhány éve elhunyt Fajó János műteremházába is. A programban helyet kapnak műtárgybecslések, hamisítványokat bemutató szakmai alkalmak, képeslapos nyomozások és kincskeresések is. Így a fesztivál a tapasztalt műgyűjtőktől a kalandvágyó látogatókig sokféle közönséget megszólít. A családosok és a gyerekek számára bábelőadás, kreatív workshopok, színszörnyek és fantázia lények teszik játékossá a művészettel való találkozást. Az idei fesztivál témája a művészet gyógyító ereje, hiszen a műélvezet nem csak a személyes feltöltődést támogatja, de az érzelmi feldolgozást és a kreatív gondolkodást is segíti, igazi terápiás folyamat. A fesztivál kampánya dr. Belső Nóra pszichiáterrel egy saját kutatás keretében is vizsgálta a különböző szabadidős tevékenységek mentális hatását. 6 önkéntes agyhullámait követték EEG fejpánttal, sportolás, olvasás, állatsimogatás, festés, gaming, zenehallgatás, online vásárlás, self-care, filmezés és scrollozás közben. Az eredmények szerint a művészet és az alkotás az egyik legerősebb feltöltő helyreállító élményt adja az agynak, és a nyugalmat a belső rendeződést jelző mutatókban is kiemelkedően teljesített. Közben újra jelentkezik a friss hús, élő medve a panellakásban, erdélyi szuperhősök és hajmeresztő halálos fogadások, már olvasható a fesztivál versenyprogramja. Visszatért át a friss hús, az ország egyetlen Oscar kvalifikációs fesztiválja. Az idei magyar versenyprogram 39 rövid filmből áll majd, a teljes lista már publikus. A friss hús mindig is a magyar film jövő idejét jelentette, teret engedett a kísérletezésnek és lehetőséget adott a tehetséges művészeknek a bemutatkozásra, így gondoskodva az utánpótlásról. Most a magyar film megújulásának idején hatványozottan izgalmas, hogy a jövő generációs filmesei milyen alkotásokkal jelentkeznek. A friss hús csapatához idén csatlakozott a korábban többszörösen díjazott rendező Korom Anna. Az idei programot ő és Deák Dániel, a fesztivál alapítója állították össze. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el. Pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az észvírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elérkelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, A kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címivel megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs újítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madách Imre út, Rumbach-Sebestyén utca és Asbód utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madách térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszi!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Figyelmeztet a BKK, több budapesti buszjárat közlekedése is változik a következő napokban. Drogterjesztő bandát kaptak el a fővárosban. 87 évesen is lefutotta az 5 kilométert, több ezren mozogtak együtt Budapesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közbeszerzési eljárást indított a Budapesti Közlekedési Központ a Petőfi híd felújításának tervezésére. Ez egyelőre még nem a tényleges kivitelezést jelenti, hanem annak előkészítését, az engedélyezési tervek elkészítését és a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését. A városvezetés csak ezek után dönthet arról, hogy pontosan milyen mértékű lesz a korszerűsítés, és milyen ütemben valósulhat meg a beruházás. A híd állapota miatt azonban a felújítás már nem nagyon halogatható. A teljes körű rekonstrukció több mint 40 éve, 1979 és 1980 között történt, azóta csak részleges javításokat végeztek rajta. A szakemberek szerint már a jelentős korróziós és szerkezeti problémák alakultak ki a hídon. Több helyen átázik a pályaszerkezet, az acélelemek és a vasbeton részek is károsodtak, emellett a korlátok, járdák és hídfő saruk is felújításra szorulnak. A BKK szerint a Dunahidak esetében általában 30-35 évente válik szükségessé egy nagyobb korszerűsítés, így a Petőfi híd mostanra megérett erre a beavatkozásra. A projekt várhatóan több lépcsőben valósulhat meg, Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva. Az engedélyezési tervek után következik majd a részletes kivitelezési tervezés, később pedig a kivitelező kiválasztása. A jelenlegi menetrend szerint a kivitelezésre kiírt közbeszerzés 2028 őszén jelenhet meg, a tényleges munkálatok pedig legkorábban 2029-ben kezdődhetnek el, ha addig rendelkezésre állnak a szükséges források. Vagyis a felújítás még odébb van, de most először látszik igazán, hogy a főváros egyik legforgalmasabb hídja valóban elindulhat a megújulás felé. A BKK több járat közlekedését is módosította a közműjavítás és felújítási munkák miatt. Az érintett autóbuszok terelve járnak, emiatt több megszokott megálló is kimarad Budapesten. A változások több kerületet és fontosabb csomópontot is érintenek. Újabb forgalmi változásokról adott tájékoztatást a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint közműjavítási és felújítási munkák miatt módosított útvonalon közlekedik néhány autóbuszjárat, ami a megszokott utazási rendet jelentősen befolyásolhatja. Az egyik legfontosabb változás a 36-os autóbuszt és a 966-os éjszakai járatot érinti. A buszok terelve közlekednek, emiatt nem állnak meg a Nagy Sándor József utca és a Pest Erzsébet Kossuth Lajos utca megállóban. A BKK tájékoztatása szerint a járatok Csepel, Csillagtelep, illetve Határút felé a Nagy Sándor József utca, Helsinki út, Kossuth Lajos utca, Baross utca útvonalon haladnak. Az utasok számára ideiglenes megállókat is kijelöltek. A buszok megállnak a Baross utcában a Nagy Sándor József utca előtt, valamint a 151-es autóbusz Attila utca megállójában és a Kossuth Lajos utcában is. A másik irányban Pest-Szent-Lőrinc és Millennium telep felé a járatok a Kossuth Lajos utca, Helsinki út, Nagy Sándor József utca, Baross utca útvonalon közlekednek. Ebben az irányban szintén a 151-es busz több megállóját használhatják az utasok. Nem csak Pest Erzsébet környékén kell azonban változásokra számítani. Felújítási munkák miatt a 46-os, a 98-as és a 980-as éjszakai járat is terelve közlekedik. Ezek a buszok egyik irányban sem érintik a Szabadság utca megállót, továbbá a helikopter lakópark és Kőbánya Kispest felé Rákoshegy vasútállomás megálló is kimarad. A módosított útvonal szerint a buszok a Bakter utcán átjárnak, és a Rákoshegy vasútállomásnál ideiglenesen a Bakter utcában az állomás épület közelében állnak meg. A 168E autóbusz szintén terelve közlekedik. A járat nem érinti a Szabadság utca és a Rákoshegy vasútállomás megállót, helyette a Ferihegyi út, Bakker utca, Szabadság utca útvonalon jár. A BKK szerint az utasok ideiglenes megállóhelyet használhatnak Rákoshegy vasútállomásnál. Változik a 98E autóbusz közlekedése is, a járat nem áll meg Rákoshegy vasútállomás és Szabadság utca megállónál. Emellett Rákoshegy vasútállomás irányában az Ady Endre utca, valamint a Baross utca megálló is kimarad. A BKK arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről, mert a felújítási és közműjavítási munkák miatt több járatmenetrendje és útvonala is ideiglenesen módosulhat a következő időszakban. Drogterjesztő bandát kaptak el Budapesten. A drogterjesztők fényes nappal az aluljárókban és a buszokon is árulták a kristálynével ismert kábítószert, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság hétfőn a rendőrség honlapján. Azt írták, hogy bűnügyi információk és lakossági bejelentések alapján ütöttek rajta három feltételezett kábítószerkereskedőn a nyomozók. Az akcióban az erzsébetvárosi rendőrök mellett a BRFK más szervezeti egységei és a BKV biztonsági igazgatóság munkatársai is részt vettek. Azután fogták el a két férfit és a nőt, hogy a 112-es buszon fényes nappal adtak el kristályt. A nyomozók az akció során 2-300 000 forint utcai értékű drogot foglaltak le a dílerektől. A vizsgálat adatai szerint a banda tagjai hónapok óta terítették a keleti pályaudvar környékén a rendkívül veszélyes, kiszámíthatatlan hatású drogot. Arról is beszámoltak, hogy néhány héttel korábban egy fiatal nőt fogtak el, aki szintén kristállyal kereskedett a környéken, aluljárókban és az utcán. A 7. kerületi rendőrkapitányság kábítószerkereskedelem büntette miatt folytatja az eljárásokat. Mind a négy gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. Emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Pest vármegyei főügyészség egy férfi ellen, aki késekkel támadta az apjára, közölte a vádhatóság hétfőn a távirati irodával. A vádirat szerint a férfi együtt élt apjával Fóton, mindketten gyakran ittak alkoholt, sokszor voltak köztük viták. A vádlottnak nem volt rendszeres jövedelme, tavaly március 5-én italozás után ismét összevesztek, és a vádlott két késsel támadt apjára. Az apa a járásához szükséges bottal kiütötte a fia egyik kezéből a kést, a vádlott azonban a másik késsel kétszer is megszúrta őt. Az apa a bottal védekezett, és végül kilögdöste fiát az udvarra. A vádlott ugyan felhívta a mentőket és a rendőrséget is, de csak annyit kért a hatóságoktól, hogy az apját szállítsák el pszichiátriára. A főügyészség szerint a férfi szándéka apja életének kioltására irányult. A letartóztatásban lévő férfit emberölés büntetének kísérletével vádolják, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozták. A vádlott bűnösségéről a Budapest környéki törvényszék fog dönteni. Nem csak a gyorsaságról szólt a budapesti futóverseny a hétvégén, hanem arról is, hogy a sport tényleg minden korosztályé lehet. Mintegy 3000 résztvevővel rendezték meg a második E.ON Business Run-t a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A rendezvény elsősorban a munkahelyi közösségeket célozta meg, céges csapatok, kollégák és baráti társaságok futottak együtt a 2023-as atlétikai világbajnokságra épült stadionban és annak környékén. A legnépszerűbb szám az 5 kilométeres egyéni futás volt, amelyre körülbelül 2000-en neveztek. Emellett váltóverseny és egy könnyedebb 2 kilométeres stadion túra is szerepelt a programban. Az esemény egyik leginspirálóbb története a legidősebb résztvevőkhöz kapcsolódott. A férfi mezőnyben a 87 éves Richter Ferenc teljesítette az 5 kilométeres távot, míg a nőknél a 75 éves Kolozsi Erzsébet volt a korelnök. A szervezők szerint a rendezvény nem csak sportról szólt, hanem közösségépítésről is. Nagy Zsuzsa úgy fogalmazott, hogy amikor az emberek kilépnek a megszokott munkahelyi közegből, erősebb kapcsolatok alakulhatnak ki közöttük. A futások után az atlétikai központ fesztivál hangulatba váltott, street food, zene és közös ünneplés várta a résztvevőket, az estét pedig DJ Dominik záróbulija tette teljessé. Az esemény sikere alapján a szervezők jövőre is folytatnák a programot, és a mostani hangulat alapján valószínűleg sokan már most készülnek a következő rajtra. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene. Ez a

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A nyolc ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolc ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolc kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillus Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Namennyi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvíz hiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csak nem 38 millió turista érkezett Görögországba.
4: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az észak-dunántúli térségben, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6-15 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey everyone, I'm Joel Vaughn, and I'm excited to share the story behind my song, Testify. The song is deeply personal.
1: Ez a dal mélyen személyes, a saját utamból és a hihetetlen történetekből született, amelyeknek tanúi voltam. A dal azokon a pillanatokon való elmélkedésből született, amikor elveszettnek érezzük magunkat, de aztán Isten tagadhatatlanul megjelenik. Egy dalt akartam írni arról az egyetemes elhívásról, hogy megosszátok, mit tett Isten az életünkben. Hogy minden részét, jót vagy rosszat, magadénak tudd, és látod az ő kezét munkálkodni. Ezt a dalt két hihetetlen társszerzővel, Ross Kinggel és Kobival írtam, és az élet küzdelmeivel kapcsolatos őszinteségük segített formálni a történetet. Azt akartuk, hogy a dal őszinte legyen a küzdelemről, de mindig a reményre mutasson. Ez a nyers őszinteség még erőteljesebbé teszi a bizonyságtételt. Nem csak a hegycsúcsról szól, hanem arról is, hogyan jutottál el oda a völgyön keresztül. A főüzenet egyszerű. Ne tartsd meg magadnak a történetedet. Mindenkinek van bizonysága, még akkor is, ha még nem is veszi észre. Lehet ez egy drámai megtérés, vagy Isten csendes hűsége. Amikor ezeket a történeteket megosztjuk, Istenre mutatunk, megmutatva másoknak, hogy ő valóságos, aktív és mélyen törődik velük. Active and deeply cares. Right now.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közül kapualjak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szerecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró, két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtő dombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett el két Petsz Károly kosmárosról egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szerecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szerecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon mécses világított. Adta magát, hogy Szerecki Lajos újdonsült telke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mint ha mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlősgazdák védőszentjének, Szent Donátnak szentelt kis barokk toronytemplom csupán néhány négyzetméteres. Egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet, a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás Tádék kápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás Tádék kápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templom építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretet otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik. Kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A II. Világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére.
0: Programajánlót hallottak. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
2: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága, egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, megkezdték az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárását, borult, szeles idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben. Hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. Több határozati javaslatot is benyújtott az országgyűlésnek a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert. Torockai László azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőkét is. Soron kívüli tájékoztatást kérte az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnök jóváhagyást követően vállaljanak. Segíti az Európai Bizottsága a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és támogatja a tagállami erőfeszítéseket, közölte a testület. Az uniós bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Beteg Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus kockázatát az európai lakosságra, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Itthon megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere. Nemény András azt írta, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. Hozzátette, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6-15 fok közé hűl le a levegő.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: freedom. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna.

0: jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászorra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4, az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
10: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
2: Reklám hangzott el. Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diversifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstopokhoz egyelőre nem nyúlnának. A Rosatom minden Paks 2-vel kapcsolatos kérdésére válaszol. A cég vezetője hangsúlyozta, közös céljuk, hogy a projekt a lehető leggyorsabban, jó minőségben és kedvező áron valósuljon meg. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés szerint a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légi kikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. 41 alkotás látható a holnap kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző Mustrán régi filmeket is levetítenek, mint az Észak című családi animációs kalandfilmet és az idén 40 éves Szerelem első vérig című mozit. A díjkiosztót vasárnap tartják. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre való színű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedv van. Én István Dániel vagyok. Május 12-ét mutat a kalendárium, majd a mai napnál mindjárt kinyitom, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Nagyszabású razziát tartott például a BKK és a rendőrség, hogy mire jutottak, nem sokára elmondom, illetőleg riasztó figyelmeztetés érkezett, minden idők legpusztítóbb nyara jöhet Budapesten, klimatikus vészhelyzetre készülnek, hogy ez mivel jár, nem sokára elmondom, nagyon nem kell megijedni.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, egyébként május 12-e van. 391 éve például Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek megalapította mai napon az első tartósan működő magyar egyetemet. Az egyetem Nagyszombatban működött, irányítását a jezsuita rendre bízta. A korábbi több egyetem alapítási próbálkozás után ez volt az első valóban tartós működő egyetem Magyarországon. Pázmány a saját vagyonából 100 000 forintot adott létrehozására. Mivel Pázmány Péter a hazai katolikus papképzést tartotta elsődleges feladatának, a királyi jóvágyás szerint az akkor még csak két karral, bölcsészet és teológiai karral indult el az oktatási intézmény. 1635. november 13-án nyitotta meg kapuit, és kezdte meg működését. Az intézményt Dobronoki György jezsuita tanár, az egyetem első rektora nyitotta meg. Később aztán 1667-ben bővült a jogi fakultással, majd 1769-ben Mária Terézia királynő a királyi egyetemi cím megadása mellett orvosi fakultást is tétesített, ettől kezdve volt tekintető valóban teljes egyetemnek. 97 éve született Heller Ágnes filozófus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Széchenyi díjas. Kutatási területe az etika, az esztétika, a történet és kultúrfilozófia, valamint a filozófiai antropológia. 1986-tól 25 éven át tanított New Yorkban a New York School for Social Research egyetemen. 88 éve született szintén a mai napon Erdős János festőművész, Debrecenben látott napvilágot, gyerekkorától Pécset, majd környékén élt, műveiben egyesíti a konstruktivista és organikus kompozíciókat. 118 éve született Káldor Miklós, magyar származású angol közgazdász, egyetemi tanár, a Tudományos Akadémia tagja, Lord Nicholas Caldor, Lord Caldor az Amerikai Egyesült Államokban, majd Angliában folytatta kutató és oktató munkáját. Az 50-es években vált ismerti a nyereség és jövedelemadózási elméletek kidolgozása révén. Abban az időben több országban volt gazdasági pénzügyi tanácsadó. 1964 és 68, majd 74 és 76 között a brit pénzügyminiszter különleges tanácsadójaként dolgozott. 74-ben bárói rangot kapott a királynőtől. A Cambridge-i Egyetem professzoraként végzett oktatói munkát, a keynesi közgazdasági gondolkodás követője volt. Fontos eredményeket ért el az adózás, a jövedelem és a fogyasztás, a növekedés, a technikai fejlődés és jóléti közgazdaságtan elméletében. 1979-ben a Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. 46 éve Budapesten hunyt el Hosszú Ferenc műfordító író. 1965-től a Műszaki Könyvkiadó felelős szerkesztője, 68-tól a Delta című lap munkatársa volt, 78-tól az Interpress magazin Alfa című gyereklapját szerkesztette. Többek között a cseh és szlovák irodalmat fordította, többek között Jaroszláv Hasek és Bohumil Hrabal írásait tette hozzáférhetővé magyar nyelven. 24 éve hunyt el Varga Domokos, József Attila és Kossuthias író újságíró a mai napon, Varga Tamás matematika tanár és Varga Balázs irodalomtörténész testvére. Felesége Varga Domokosné és Tolte Magdolna tudománytörténész volt. 7 éve, hogy nincsen közöttünk Vas Éva, kétszeres Jászai Mari díjas színésznő, érdemes és kiváló művész. Első férje Bán Frigyes, Kossuthias filmrendező, második férje Gábor Miklós, Kossuthias színművész volt. 19 éve hunyt el Turi Levente, keramikus művész. 65-ben végezte el a Magyar Iparművészeti Főiskola kerámia szakát, tanára Csekovszki Árpád volt. A 80-as évek második felétől több alkalommal hosszabb ideig az USA-ban és Magyarországon is dolgozott. Művészetének központi témaköre a Gólem mítosz. És 64 éve született Emilio Estevez, amerikai színész, rendező, producer, író a mai napon New Yorkban látott napvilágot. Csak 18 éven felülieknek főszereplője 2000-ből, de egyébként láthattuk a Mission Impossible-ben, a Haláli fegyverben, a Kergekacsákban, a Tökösötösben vagy a Végzetes utóhatásban is. Ma is számítani kell csapadékra, akár jelentősebb mennyiségben, a hőmérséklet maximuma 17 fok körül alakul. Sok mindenről lesz szó hamarosan a Budapest Update-ben, például nagyszabású razziát tartott a BKK és a rendőrség, több mint 81 000 utast ellenőriztek Budapesten, majd mások mellett erről is lesz szó, illetőleg arról is beszélek, hogy nem sokára jön majd egy konferencia, amelynek célja túlmutat egy hagyományos tudományos eseményen, a mesterséges intelligenciát boncolgatják, majd hogy hol és mikor, nem sokára elmondom.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Sok mindenről olvastam a mai reggelen is a főváros kapcsán. Ezeket adom át már is. Például nagyszabású razziát tartott a BKK és a rendőrség, több mint 81 ezer utast ellenőriztek Budapesten. Az akció során elfogások, bírságok és buszsáv ellenőrzések is történtek. Az áprilisi akció során 5 alkalommal tartottak komplex ellenőrzéseket több villamos, busz, troli és metró vonalon. Az ellenőrzések a következő járatokat érintették: 1-es és 1-es A villamos, 4-es, 6-os, 85-ös és 85E busz, 148-as és 151-es busz, 75-ös, 79-es troli és 3-as metró. Az együttműködő szervezetek munkatársai több kiemelt csomópontban és metróállomás kijáratánál is jelen fogtak. Elfogások és szabálysértések is történtek az ellenőrzések során. A rendőrség az ellenőrzések alatt 144 embert igazoltatott. Az akciók során összesen 6 embert fogtak el. Egy szemét kábítószer birtoklása miatt, 3 embert szabálysértési körözés alapján, 2 ember garázdaság miatt. Egy további szemét csendháborítás szabálysértése miatt állították elő. A BKK közlése szerint az egyes villamos egyik megállójában több kisebb szabálysértést is feltártak. 2 esetben koldulás, 1 esetben közterületi alkoholfogyasztás, egy további esetben pedig köztisztasági szabálysértés miatt szabtak ki helyszíni bírságot. Közben riasztó figyelmeztetés érkezett: minden idők legpusztítóbb nyara jöhet Budapesten, klimatikus vészhelyzetre készülnek. Budapest főtájépítésze szerint a klímaváltozás miatt az idei nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet a főváros zöld területeire, ezért a frissen ültetett fák megóvása érdekében új faültetési protokollt vezettek be, és a civilektől elsősorban öntözési segítséget, valamint anyagi támogatást kérnek, írta a Telex. A klímaváltozás gyökeresen felülírta a hagyományos zöld felület gazdálkodási elveket, írta a Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze. A helyzet folyamatos alkalmazkodást és kísérletezést követel, ezért a főkert és a főváros új faültetési protokollt dolgozott ki Budapest faültetési rendszer néven. Ennek célja, hogy a fiatal fák nagyobb eséllyel vészeljék át az oszályos időszakokat, javítják a tápanyagfelvételük feltételeit, levegősebb, kevésbé tömörödött talajkörnyezetet biztosítanak számukra, és következetesen alkalmazzák a talajtakarást. A februárban, márciusban kiültetett fiatal fák különösen veszélyeztetettek a közelgő nyár miatt, mivel még nem gyökeresedtek be, gyökérzetük nem ér le a talajvízig, miközben az öntözési kapacitások korlátozottak. Bardóczi szerint klimatikus vészhelyzet kialakulása várható, amelyet tavaly is csak civilek és felelős vállalatok bevonásával sikerült enyhíteni. A főtájépítész hangsúlyozta, jelenleg nem új fák ültetésére van elsősorban szükség, hanem kétkezi segítségre az önkéntes vízadás keretében, illetve a Zöld Budapest Alapítvány anyagi támogatására. Különleges zenei produkcióval jelentkezett a Játékszín. A Budapesti Teátrum a színpadon oly sokszor megcsodált művészeinek közreműködésével alkotott egy dalt Terész körút 48 címmel, amellyel segíteni szeretnének a közönségük tagjainak abban, hogy egy kicsit ki tudjanak kapcsolódni. A dalban, amelyet Lombos Márton és Juhász Attila jegyez, illetve az ahhoz készült klipben 20 művész vett részt, többek között Hernádi Judit, Kovács Gyopár, Falusi Marian, Nagy Sándor, Járai Máté, Szerenyei Béla és Csonka András színészek, de 2 zenész, Szolnoki Péter és Szabó Ádám is voltak az alkotók között. Az alapgondolat egyébként Bank Tamás igazgatótól indult, azzal a szándékkal, hogy olyan dal szülessen, amely a mai, sokszor fásult és rohanó világban képes megszólítani az emberek lelkét, örömet adni, közösséget teremteni, és egy kis belső fényt gyújtani mindannyiunkban. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ez egyáltalán össze tudott jönni, árult el Bank Tamás, aki a We Are The World című világslágerhez hasonlította a koncepciót. Budapestre is elhozza legújabb albumát a kiszámíthatatlan zenei géniusz Oliver Tree. Ő énekes, producer, dalszerző, rendező és performance művész, képzelő ereje és zenéje határtalan. Ezt bizonyítja a legújabb Love You Medley, Hate You Badly című lemeze is. Oliver Tree énekes, producer, dalszerző, rendező és performance művész, aki hangzásában a pop és az alternatív zene határtalan területein mozog, miközben az azt kísérő vizuális anyagok az alkotás és a szórakoztatás meccéspontjában helyezkednek el. Képzelő ereje és zenéje határtalan. Július 12-én lép majd fel a Dürer kertben. A kaliforniai Santa Cruzból származó Tree az elmúlt 10 év során számos projektje és korszaka révén sokoldalú alkotóként vált ismerté. Amennyire kiszámíthatatlan egy művész lehet, annyira lehetetlen megjósolni, mi lesz Oliver Tree következő lépése. Nem fél attól, hogy megnevettessen, megríkasson, mély gondolatokra késztessen, vagy akár teljesen zavarba hozzon egy 4 perces videóklip során, miközben saját útját építi a popkultúra tálalásának és marketingének. ennek újragondolásával az internet korában. Oliver Tree világában nincsenek skatuják, egy olyan multimédiás projektet hozott létre, amely megkérdőjelezi, mit tekintünk művészetnek, miközben egyáltalán nem foglalkoztatja, ki mit gondol erről. Az elmúlt 2 évben Tree 7 kontinensen és 82 országban rögzítette az albumot, Afrikától Kínán át egészen Afganisztánig. Ezek az élmények mélyen beépültek a lemezbe. A különböző hangszerek, hangzások és kulturális hatások egyaránt hozzájárulnak egy kalandvágyó, ugyanakkor személyes hangzásvilág kialakításához. Az album a határok nélküli alkotói felfedezés bizonyítéka. A lemez mellett Tree egy egész estés dokumentumfilmet is készít, amely az Antarktiszon zajló alkotási folyamatot mutatja be, és betekintést nyújt az utóbbi idők egyik legszokatlanabb felvételi folyamatába. Koncertjei is túllépnek a sima előadás határain, mi pedig most első kézből tapasztalatjuk ezt meg első budapesti fellépésén. A magyar lakáspiac 2025 végén és 2026 elején látványos átalakuláson ment keresztül, miközben országos szinten továbbra is jelentős áremelkedés volt megfigyelhető, a növekedés szerkezete és dinamikája érdemben megváltozott. Ugyanakkor egy másik elemzés arra mutat rá, hogy Budapesten megállt a lakásáremelkedés. Egyre inkább kettős piac rajzolódik ki, a vidéki térségekben még tart a lendület, a fővárosban viszont már lassul és alkalmazkodási jelei látszanak. Eközben a budapesti ingatlanpiacon már egészen új jelentést kapott a drága szó, csak úgy repkednek a 100 milliós árcédulák. 2025 negyedik negyedévében az országos szinten tovább gyorsult a lakásárak emelkedése, éves alapon 23,5%-os drágulást mértek, ami meghaladta az előző negyedév 21%-os ütemét, hívta fel a figyelmet az OTP ingatlan.hu a Magyar Nemzeti Bank adataira hivatkozva. Negyedéves összevetésben ugyanakkor már ennyi lassulás volt látható. A harmadik negyedéves 5,3% után 5,1%-os áremelkedést regisztráltak. A jegybanki adatok alapján ilyen erős éves drágulásra legutóbb 2022 második negyedévében volt példa, amikor a Zöld Otthon program fűtötte a piacot. A fővárosban ugyanakkor már egyértelműen látszott a dinamika kifulladása. Budapesten éves szinten 26%-kal nőttek az árak a negyedik negyedévben, ami elmaradt a harmadik negyedéves 28,2%-tól, míg negyedéves alapon 2,9%-os drágulást mértek a korábbi 4,6% után. Nem sokára programajánlatok érkeznek majd.

minden figyelmet. Bujakott alatt, mint a robból, a hiúság megtett az elme a kolostor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diversifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstopokhoz egyelőre nem nyúlnának. A Rosatom minden Paks 2-vel kapcsolatos kérdésére válaszol. A cég vezetője hangsúlyozta, közös céljuk, hogy a projekt a lehető leggyorsabban, jó minőségben és kedvező áron valósuljon meg. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés szerint a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légi kikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. 41 alkotás látható a holnap kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző Mustrán régi filmeket is levetítenek, mint az Észak című családi animációs kalandfilmet és az idén 40 éves Szerelem első vérig című mozit. A díjkiosztót vasárnap tartják. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül. Manna.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Egyetlen karszalag, 5 ikonikus mozi és több mint 70 film. Május 16-án ismét elstartol az év egyik legizgalmasabb filmes eseménye, az Árt mozik éjszakája. A hajnalig tartó vetítés sorozatban a budapesti művészmozik legjava várja a közönséget klasszikusokkal, friss kedvencekkel és premier előtti különlegességekkel. Többek között az esemény helyszínei a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozi termei, ahol szombat estétől egészen másnap reggelig pörögnek a vetítések. A koncepció változatlanul egyszerű és csábító, egyetlen karszalaggal az összes film szabadon látogatható, így akár egész éjszakás mozi maratont is tarthatunk, kedvünk szerint vándorolva helyszínek között. Az idei programban hangsúlyosan szerepelnek az elmúlt év legnagyobb közönség és fesztivál sikerei. Visszatér a Csendes barát, az Érzelmi érték és a Nincs más választás, így bepótolhatják őket azok, akik korábban lemaradtak. A klasszikusok kedvelőinek külön öröm, hogy 40. évfordulója alkalmából újra vászonra kerül az I mellém, ami egy Stephen King novellán alapuló, mégis érzékeny nosztalgikus barátság történet. Az Árt mozik éjszakája azonban nem csak a múlt sikereiről szól, több film premier előtt debütál a közönség előtt. Ilyen csemege a Nem én vagyok, ami egy Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól mesél, a többszörös fesztiváldíjas Odakint, az ikonikus Párizs épület megtervezését bemutató egy dán építész Párizsban, és a horror rajongóknak szóló az Éjszaka szülötte. A zenés életrajzi filmek kedvelői a Chopin párizsi szonáta révén merülhetnek el a 19. századi Párizs világában. A program különlegessége, hogy a Macskafogó és az Oscar-díjas Chihiro Szellemországban is műsorra kerül, míg a Kárhozat vetítése igazi kuriózum a magyar film történet rajongóinak. A kínálat sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja a saját tempójához és ízléséhez illő éjszakai mozi élményt, akár egyetlen filmre ülve, akár hajnalig tartó filmes utazásra vállalkozik. Június 4-e és 7-e között rendezik meg az MBA Bank Gurmé Fesztivált a Millenárison, ahol idén is 100 kiállítóval, programokkal, kóstolókkal várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A fesztivál idei témája a vidéki ízek, minden eddiginél több vidéki étterem részvételével. Ott lesz az Encsi anyukám, mondta, a két Michelin csillagos tatai platán. Először mutatkozik be a budapesti közönségnek a Villa Kabala és a Szentendrei szigeten található Papi is. A vidéki érzés egy új helyszínt is életre hívott. A fesztivál 4 napján egy-egy elismert séf készít Bográcsban olyan magyar klasszikusokat, mint a gulyás vagy a birka pörkölt. A Gurmé Fesztivál idei témája a Made in Vidék, így a kiállító éttermek saját látásmódjukon keresztül mutatják meg, mit jelent ma a vidéki magyar konyha, ahol a hagyományos ízek és a jól ismert fogások mellett azok kortárs értelmezésére is jut a kreativitásból. A szervezők célja, hogy még jobban ráirányítsák a figyelmet a vidéki vendéglátás sokszínűségére, a helyi alapanyagokra, még láthatóbbá tegyék a fővárosban ezeket. A fesztivál 4 napja alatt más-más jól ismert kedvencek főznek majd Bográcsban. Június 4-én Kovács Renátó készít kortárs gulyásházi csipetkét, később Bíró Lajos bajai halászlevét kóstolhatjuk majd meg, ezt követően a karcagi Nimród étterem birka pörköltjeres soron, majd Barna Ádám kakas pörköltjével zárhatjuk a fesztivált. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hildi József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézett utána hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze 3 különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig 3 voltak, 2 szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörös Marti tér volt. Hild nevezte el az általa elkészített terveken a teret Színház térnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt Pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el. Pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve. De van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája úgy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 szematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a főváros fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.

0: hírét. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A jubilomi műtárgyak éjszakája fesztivál 70 fővárosi helyszínen 120 program

0: 98.1 FM életöröm zene és olvasnivaló könyvajánló erre az időszakra, amikor már kiülhetünk a napra, kiülhetünk egy padra, vagy csak a nyitott ablak előtt üldögélhetünk egy jó kis könyvvel. Szóval olvasnivaló könyvajánló Ámon Hennivel, a Gabó kiadó kommunikációs és PR menedzserével a friss hírek után itt a Manna délelőttben.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, délutánig kell eltávolítani a választási plakátokat, folytatódik a borult, esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Folytatódik az új kormány miniszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Először Görög Márta igazságügyi, Kátai Németh Vilmos szociális és Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszter jelöltet hallgatják meg. 10 órától Ruf Bálint a miniszterelnökség vezetésére kijelölt miniszter számol be, valamint Kármán András pénzügyminiszter tájékoztat a terveiről. Tegnap a 16 miniszter jelöltből 11-et hallgattak meg. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Soron kívüli tájékoztatást kérte az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a lap kérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025 júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott időt a közjogi méltóságok lemondására. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol majd fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Olvasnivaló és könyvajánló a tavaszi időre, a jó időre, a vendégem perceken belül itt a Manna délelőttben Ámon Henny, kommunikációs és PR menedzser. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Újra az olvasásé a főszerep, úgyhogy itt vannak az olvasmányok és az írók, akiket jó szívvel ajánlunk. Újra itt van velem a műsorban Ámon Henny, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzsere. Szia Henny, köszönöm, hogy velünk vagy.
2: Szia, hát nagyon nagy örömmel teszem ezt, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Kezdjük akkor az elején, bárhol is, tulajdonképpen most akkor belecsaphatunk akár a közepébe is. Mely írókat, mely írásokat ajánljuk most? Írók, könyvek, írások, és itt van az ajánlás hozzá. A tavasz beköszöntével kezdhetünk olvasni szabadtéren is.
2: Hát igen, és bevallom őszintén, hogy nagyon izgatott vagyok, és én mindig nagyon ilyen kicsit felturbozva érzem magam, amikor nagyon jó könyveket tudok ajánlani a kedves hallgatóknak. Ilyen például az első író, és neki a újonnan megjelenő könyve, ő Frank Márton, aki egy fiatal magyar prózaíró, aki ifjúsági regényekkel futott be, és hagyd mesék egy nagyon picit erről a fiatalemberről, hogy hagyj állítsuk fókuszba őt, hagyd tudjanak róla többet meg a kedves hallgatók, hát ha keresik majd még jobban az ő könyveit. Amit most március 25-én fog kijönni a legújabb könyve, ami nem más, mint a Különös Kacatok krónikájának a második része.
1: Milyen cuki a címe?
2: De nagyon, és hát az egész könyv nagyon édes, és ugye ez a második könyv, de tulajdonképpen ő már túl van egy trilógián, a Páratlanok trilógián, ami képzeld el, hogy bizonyos iskolákban kötelező olvasmány, de nagyon sok iskolában már ajánlott olvasmány. És hát nem másért, mint hogy annyira érdekes és annyira társadalmilag is fontos témákat érint ez a fiatalember, a Frank Márton, ami miatt szinte tényleg muszáj, hogy a fiatalok ezt olvassák, és a pedagógusok pedig ajánlják. Ugye itt mindenféle olyan dolgokat fogalmaz meg ezekben a könyvekben, amelyek folyamatosan az iskolákban szereplő problémákkal foglalkozik, a gyerekeknek a gondolatvilágát, hogy hogyan a valóságot és az elképzel dolgokat hogyan élik meg, hogy a problémákat, amik az ők is életüknek a szerves része, ilyenkor ugye a kiskamaszokról, kamaszokról beszélünk, hogy mennyire fontos az ő életükben, hogy az iskolákban például mennyire segítik őket a tanárok, vagy mennyire egy saját világot teremtenek. Szóval az a lényeg, hogy a témája általában az általános iskola és a középiskolás diákoknak az életéről szól, és most ez a könyv, amit szeretnék konkrétan a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani, ez ugye, ahogy említettem, ez a második, a Különös Kacatok krónikájának, ez egy iskolai rejtély és ilyen bátor szembenézés a félelmekkel, hogyha röviden akarnám definiálni. Egyszerűen egy nagyon helyes, egy úgynevezett Zokni nevezetű fiúról szól, Zokkai Nimrodról, aki újra naplót ragad, és hát ugye a röviden a történet az, hogy a nyári szünet sem volt mentes teljesen ugye a rejtélyektől, mindenféle titokzatos yetikről szól, meg ilyenekről, de az igazi próbatétel az új tanév kezdetével érkezik, és ez a Hilfordi iskola Zokni szemében nem egy egyszerű intézmény, hanem egy falán gépezet, amely mindenkit bedarál egyszerűen. És itt a történet középpontjában most egy minden eddiginél agyafurtabb és rejtélyesebb zaklató áll, és Zokni, Hank és Lili a főszereplők kénytelenek félretenni személyes ambícióikat, hogy felvegyék a kesztyűt és szembenézzenek az iskolai zaklatás, a konfliktus helyzetek és a negatív érzelmek valóságával. És itt mondom azt, hogy nagyon fontos témákat érint a sztorin belül. A regény tulajdonképpen nagyon könnyed, humorral oldott formában dolgozza föl ezeket a súlyos témákat, mint például a kirekesztés, a félelmet, a dühöt és a megküzdés lehetőségeit. Szóval nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom Frank Mártont, az ő könyveit, és ezen belül is a most megjelenő második kötetét.
1: Ámon Henny van velünk ma, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzsere. Tavaszi olvasnivalók, erről beszélgetünk, úgyhogy érdemes akár tollat ragadni és jegyzetelni is, hiszen most már ki lehet ülni a jó időbe olvasni, hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Olvasni valók a jó időre. Itt van egy újabb adag könyvajánló. Szerzők is és a műveik is. Ezekről beszélgetek ma Ámon Hennivel, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzserével. Folytassuk a sort, Henni.
3: Hát, nagy örömmel, és szeretném bemutatni neked is, meg a kedves hallgatóknak, a Trubadur zsebkönyveket. Uh-huh. Nem tudom, mennyire ismertek ezek a könyvek, vagy ez a sorozat, de engedd meg, hogy egy picit hagy mutassam be. Tulajdonképpen ez a sorozat, ez 3,5 évvel ezelőtt indult útjára, és most már idén a 100. kötetéhez érkezik el. És ami miatt fontos, és ami miatt úgy gondoltam, hogy muszáj bemutatnom ezt a Trubadur zsebkönyvek, én csak röviden TZK-nak hívom, sorozatot, az az, hogy ez az a sorozat, ami minden könyvespolcon kell, hogy ott legyen, mert az alapvető általános műveltség körébe tartozó legfontosabb irodalmi és társadalmi tudományi műveket gyűjti össze, tehát ez a gyűjtemény egyenként, hogy megvásároljuk őket, egy biztos pont ahhoz, hogy minden meglegyen. Mondok példákat. Ugye ezek zsebkönyvek, tehát mondjuk a Háború és béke például ugye nem lehet ebben a sorozatban benne, de olyan Nobel-díjas író művei, mint például Lessing, vagy például Hermann Hessének a könyvei is megjelenek ebben a sorozatban, vagy például Charles Bukowski-nak a könyve, vagy Boris Vian könyvei, tehát ezek mind ebben a zsebkönyv sorozatban megtalálhatóak, de sok 20. századi szerző is van, ugye Oriana Fallaci, akiről biztosan sokan, na hát te is, ahogy reagáltál rá.
2: Hát a levélem meg nem született gyermekhez.
3: Így van, pontosan ez a könyv, ami emlékszem, hogy az én gyerekkoromban is már, tehát ez azt hiszem a 60-as, 70-es években keletkezett, akkor írta meg az írónő, és ugye egy olasz írónőről beszélünk, aki a 70-es évek Olaszországában mert bátran beszélni erről a nagyon kényes témáról, és világhíresítette őt ez a könyv, de szerintem sokkal fontosabb volt számára nem a hírnév, hanem az a társadalmi szerepvállalás, amit ezzel a könyvvel szerintem elért. Mert hogy ez a mai napig egy nagyon fontos alapmű, rengeteg kérdést vett föl, rengeteg olyan érzést hoz ki, és nem csak a női olvasókból, én azt gondolnám, ami miatt a mai napig mindenkinek ajánlom, hogy ezt olvassa el, ezt a könyvet. De ebben a sorozatban például Exupéry is ott van. Tehát, hogyha a szélsőségekben most gondolkozunk, akkor tényleg elég széles skálán mozog a Trubadur zsebkönyveknek a kínálata. Például azzal is egy kicsit hagy büszkélkedjek, hogy újra fordítások is jelentek meg, így például Thomas Mannnak a Halál Velencében, vagy például George Orwellnek az Állatformja, és egy csomó új fordítás, ami egy kicsit izgalmasá teszi, és felkelti az ember kedvét, hogy újra elolvasson egy-egy már ismert könyvet, pontosan amiatt, mert hogy egy új fordítás azért mindig egy picit más kép adja vissza nekünk az eredeti művet. Te szoktál így olvasni egy másik fordításban egy kedvenc könyvet?
2: Még nem próbáltam, de nagyon jó ötlet.
3: Szerintem, és akkor az ember össze tudja vetni, hogy nagyjából így mi a különbség mondjuk egy régebbi, egy klasszikus fordítás, meg esetleg egy újabb fordítás között.
2: Könyvajánló a tavaszi időszakra, most már, vagy a nyár előre, akár, mert hogy most már ki lehet ülni a padra, vagy a napsütéses ablakba, a teraszra, az erkére, bárhová, és olvashatunk jó kis könyveket, úgyhogy ezzel kapcsolatban mai vendégem Ámon Henni, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzserre lesz a segítségünkre, hamarosan folytatjuk.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Olvasni valók a jó időre, amikor már szabadban is olvasgathatunk. Ebben van a segítségemre a továbbiakban is a mai műsorban. Ámon Henny, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzsere, és egy jubilálásról is beszélhetünk.
2: A korábban már említett írók mellett most akkor hagyj emeljem ki a 100. kötetnek az íróját, Jean-Jacques Rousseau-t, és a legfontosabb irodalmi alkotását, a társadalmi szerződésről, vagy a politikai jogtudomány alapelvei, amit azért választottunk ki, mert azt gondoltuk, hogy most ebben a világban és ebben a helyzetben nagyon jó újraolvasni ezt a művet. Nagyon fontos gondolatokat érint, és hogyha megengeded, akkor én egy pár gondolatot kiemelnék, és megmutatnám, hogy mik is azok a gondolatok, amik mi a mentén így haladhatnak azok az emberek, akik kezükbe veszik ezt a könyvet. Ugye 1762-ben jelent meg ez a könyv, és ugye nem véletlen, hogy 1789-es francia forradalom egyik legfőbb előkészítője volt, és szellemi iránytűje lett ez a könyv. És ugye Rousseau itt elvetette az Isten kegyelméből uralkodó királyok gondolatát, helyébe viszont a népszuverinitás elvét állította. És akkor egy-két gondolatot hagy mondjak, ami szerintem sokakban azért ismerősen cseng. Az ember szabadon született, és mégis mindenütt lánc. Némely ember a többiek urának gondolja magát, de még inkább szolga, mint amazok. Vagy például egy másik, hogy a társadalmi állapot csak annyiban előnyös az embereknek, ha van valamiük, és senkinek sincsen túlságosan sok. Vagy például, hogy mi a politikai társulás célja? A tagok megóvása és jóléte, és mi a legbiztosabb jele annak, hogy biztonságban és jólétben élnek? A nép szaporasága. Kétségtelenül az a kormány a legjobb, amely alatt minden külső utánpótlás, vonosítás, gyarmatosítás nélkül a honpolgárok állandóan szaporodnak és sokasodnak. A legrosszabb az, amely alatt a népesség apad és kihal. Vagy például még egy utolsó gondolatot, ha megengedsz, hogy ha szilárdra akarjátok tenni az államot, ne tűrjetek se dúsgazdagokat, se koldus szegényeket. Ez a természet szerint egymástól elválaszthatatlan két trend, egyaránt veszélyes a közjóra. Az egyikből a zsarnokság cinkos társai, a másikból a zsarnokok kerülnek ki. Mindig e két csoport alkuzik a közszabadságra. Az egyik megvásárolja, a másik eladja azt. Azt gondolom, hogy rengeteg más is hasznos gondolat van ebben a könyvben. A trubadur zsebkönyvek tökéletesen alkalmasak arra, hogy kivonuljunk például a szabadba, leüljünk egy fa alá, kezünkbe vegyük ezt a könnyen hordozható formát, és olvassunk, hiszen az olvasás az egyszerűen szabadságot ad nekünk, és jól érezzük magunkat, és élményeket nyújt nekünk.
1: Henny, köszönöm szépen, hogy ránk értél, kedves hallgatók, olvassunk, szabadban olvasni még jobb, talán, mint szobában, és lámpa alatt olvasni, bár igazából az olvasás maga, az bárhol jó, sőt, mindenhol jó, pont ez a lényege, de ilyenkor, amikor már jó idő van, akkor az ember szívesen olvas a szabadban. Ámon Henny volt a vendégem, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzsere. Köszönjük a tavaszi olvasnivalókat.
2: Én köszönöm, és jó olvasást kívánok mindenkinek.

0: 98 pont, tehát Manna FM életörömzene, és a mentális és lelki egészségünk az egészséges életmód tükrében. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Buzás Dóra Life és Business Coach-sal, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadójával a friss hírek után.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
5: Az abélia cserje észak és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A Bridal Bouquet-nak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jászminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
6: Hamarosan feláll a Tisza kormány, ma van az ápolók nemzetközi napja, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígérte az igazságügy miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt. Görög Márta szerint helyre kell állítani a demokratikus intézmények bevetett közbizalmat és a jogalkotás átláthatóságát. Kiemelte az uniós források hazahozását is, amit ideológia mentesen az egész magyar társadalom érdekében szeretnének megoldani. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a Szociális és Családügyi Miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Német Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmében. A vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság finanszírozásával, erről is beszélt a vidékfejlesztési miniszter jelölte a meghallgatásán. Innováció, alkalmazkodás, lakhatás, digitalizáció, közös döntéshozatal. Sorolta Lőrinc Viktória, hogy miről szól a valódi vidékpolitika. Kulcsminisztériumnak nevezte a tárcáját, mert sok terület függ össze. Szerinte fontos cél lesz a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítása. Budapestet nem lehet fejlesztési ellenfélként kezelni, mert az az ország gazdasági motorja és nemzetközi arca. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt. Tar Zoltán parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt arról is, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját és újraindítják a Párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárca vezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban 1853 és 1856 között több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és megteremtette a modern betegápolás alapjait. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Buzás Dóra, a Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója. A mentális és lelki egészségről beszélgetünk az egészséges életmód tükrében. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor mai vendége Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk jól lenni, tényleg jól lenni. Mitől függ az egészséges életmód, pontosabban függ-e a mentális és a lelki egészségtől, és hogyha igen, akkor hogyan hatnak egymásra, mindenféle irányból megbeszéljük majd. De szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal, hogy az egészséges életmód az most nagyon divatos magunkra figyelni, divatos az én idő, és az, hogy elinduljunk magunk felé, na de, hogy ezt tényleg megtegyük, ahhoz meg kell tenni konkrét lépéseket, és akkor az már azt feltételezi legalábbis számomra, hogy valamennyire tisztában vagyunk legalább azzal, hogy mentálisan és lelkileg hogyan állunk éppen.
2: Hát figyelj Petra, szerintem amúgy nem feltétlen van összefüggés egyelőre a kettő között, mert például a mozgásban most nagyon sokan belevágtak, nagyon sokan kezdenek el mozogni, de nem annyira tudatosan. Tehát például tök tipikus, jönnek december 31-én az újévi fogadalmak, hogy na már pedig most jövőre minden alkalommal, és akkor január-februárban tele vannak az edzőtermek, de utána bemész márciusba, és kong az ürességtől. Uh-huh. Mert nem azért kezdenek el az emberek mozogni, mert hogy van egy rálátásuk arra, hogy hogyan lesznek jobban, vagy milyen hatással lesz az az életükre, hanem azért, mert mindenki ezt megfogadja, akkor megfogadom én is. Tehát sajnos ebben azért van még egy ilyen tényező, de ha már fordítva indulunk neki, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk, és azért kezdünk el mozogni, és azért vágunk bele egészségtudatosabb életmódokba, akkor igazad van valóban.
1: Ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé vagyunk egészségesek lelkileg és mentálisan, mint mondjuk a múlt században voltak?
2: Mindenképp fejlődünk és javulunk és haladunk ebben előre.
1: De a régi időkben, tehát mondjuk tanyavilág, lassúbb élet, social media felületek előtt nyugodtabbak voltunk? Lelkileg egészségesebbek voltunk? Mondhatjuk ezt?
2: Biztosan. Aha. Igen, biztosan, hogy egészségesebbek voltunk. Ha most a social médiát behoztad, mint példát, nem volt olyan összehasonlítási alapjuk az embereknek.
1: Nem volt ez a folyamatos elvágyódás, nem? Hogy máshol minden jobb lenne, ő más... is nyaral, elutazott, akármi.
2: Igen, igen. Az összehasonlítgatás, az elvágyódás, a másokhoz való megfelelés, vagy a mások elvárásainak való megfelelés, ezek abszolút nem voltak, és volt az életünknek egy olyan aspektusa, a fizikai aktivitás, ami folyamatosan az életük része volt, és ez nagyon jótékony hatással van a lelki egészségre is. Úgyhogy ők ennyivel is előrébb voltak, hogy mivel adott volt a mozgás, ezért jobban voltak.
1: Mit jelent az, hogy valaki mentálisan és lelkileg egészséges? Vannak-e ennek mutatói például?
2: Alapvetően ezt szokták abban mérni, vagy hát sokan abban mérik, hogy így jól vagyok, vagy oké vagyok, sőt azért messze megyek, sokan ezzel nem is foglalkoznak, és nincs rálátásuk arra, hogy az ő mentális vagy szellemi lelki egészségük hol tart. De alapvetően ez egy tök összetett dolog, és hogy én azt mondanám, és hogy ez egy ilyen nagyon szubjektív, saját maga számára is használható mindenkinek mérőeszköz, az, hogy látod azt, hogy hogyan reagálsz az élet kihívásaira, hogy tudsz-e rugalmas lenni ebben az iszonyatosan intenzíven és gyorsan változó és fejlődő világban. Tudsz-e kapcsolatban maradni önmagaddal, milyen döntéseket hozol? Ha ezeket vizsgálod, és úgy érzed, hogy ezekkel oké vagy, és tényleg önazonos vagy, olyan döntést hozol, amit 10-ből 9-szer meghoznál, ha nem vág földhöz az, hogy már a hónapra újra kell tervezni az egész napodat, mert éppen valami úgy alakul az életedben, hogy mindent felülír, és ezekkel oké vagy, akkor jól vagy mentálisan.
1: A vendégem Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, arról beszélgetünk ma, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és mentális egészséggel. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Lelki és mentális egészség, és ezek összefüggése az egészséges életmóddal. Mit tehetünk meg ennek érdekében? Honnan tudjuk, hogyha valami nincs rendben a három közül valamelyikkel? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Buzás Dóra, Life és Business Coach-sal, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadójával. Dori, mond, mit tehetünk meg annak érdekében, hogy elinduljunk egy sokkal egészségesebb állapot felé, mentálisan és lelkileg, illetve hogyha nem feltétlenül most a táplálkozásról és a mozgásról beszélünk, akkor mi az, ami a leginkább elő tudja segíteni a mentális és a lelki egészséget, amiért egyébként érdekes módon most már nagyon sok helyütt a világban küzdenek és kampányolnak, hogy hogyan tudjuk rendbe tenni magunkat, tehát hogy ez világszinten érvényes, hogy a mentális egészséggel gondja van az embereknek.
2: Igen, ez így van, ez ma már egy ilyen első világ problémája. Alapvetően nagyon fontos az, hogy a fizikai és a testi jóléthez szükség van a lelki és a mentális egészséghez is. És amit mindenképp meg tudsz tenni magadért, hogy lelassítasz. Mert egyszerűen ebben a rohanó turbulens világban nincs lehetősége az embereknek az önvizsgálatra, az önreflexióra, és annyi inger és információ írja az embereket, hogy egyszerűen ezt földolgozni szinte lehetetlenség. Tehát amit első lépésként meg tudsz tenni magadért, az, hogy néha megállsz és lassítasz. És keresel egy olyan területet, felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mi az az egy dolog, amiben le tudok lassulni. És legyen például az egy zuhanyozás, hogy kicsit tovább ott vagy helyben, vagy jelen vagy, és adsz magadnak időt arra, hogy megérkezz, és ne csak gyors zuhany és bezuhanj az ágyba. Hanem próbáld meg az életnek egy olyan szeletét megtalálni, amire van rá hatásod, gyorsan át tudod formálni, könnyen beiktatható, és teret és lehetőséget ad a lassulásra. Emellett, ami ilyen hatalmas minőségbeli változást tud okozni, de sokkal komplexebb azért ennél, az az alvás. Ha már jól alszol, akkor jól tudsz lenni. Nagyon sok mindenre kihat az alvás minősége.
1: Mégsem veszük komolyan, tehát hogyha valaki elvesz időt, akkor általában az alvástól veszi el az időt. Az a furcsa.
2: Igen, hát abból a legkönnyebb lecsippenteni, pedig nem szabadna. Tehát, hogy ma már azért azt mutatják a kutatások, hogy 7-8, de képzeljétek el, sőt, még a 9 óra alvás is szükséges egy felnőtt ember számára ahhoz, hogy jól funkcionáljon. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy ki az, akinek van ideje 9 órát aludni. Én nagyon szeretnék, de nem tudok. De ez tök fontos lenne. És hogy ezen belül is, ami már tényleg egy külön tudományág felé mutat, az az, hogy az alvás fázisaink között szerepeljen a mély alvás, és legyen lehetőségünk teljesen kicsekkolni alvás közben is föltöltődni. És ez nyilván, ha a mennyiség nő, akkor a minősége is tud egy idő után javulni. Ez nagyon fontos. És még egy dolgot tudok tanácsolni mindenkinek, amivel ugyan ez a mozgás kategóriába tartozik, de nagyot tud előrelépni a saját egészsége érdekében, az, hogy a lift helyett válasszátok a lépcsőt.
1: Kell, hogy beszéljünk arról, hogy mit jelent a stresszevés, hogy miért olyan sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, hanem a világban is, hogyan függ össze az evés, a kényszerevés, vagy a nem evés a lelki és a mentális egészséggel, vagy annak hiányával. Hamarosan folytatjuk. A műsor vendégem a Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Lelki és mentális egészség és egészséges életmód, és akkor most jön az evés, a stresszevés, a nem evés, az evészavarok, és természetesen ehhez kapcsolódva a lelki és mentális egészséghez. Nagyon sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, világszerte. Hogyan kapcsolódik az elhízás a lelki és mentális egészséghez, vagy annak a nem létéhez?
3: Az elhízás az egy nagyon komplex témakör. Van egy bizonyos csoport, akiknél természetesen egészségügyi okok állnak a háttérben, de hogy emellett van egy hatalmas réteg, akik a mentális nem jólétük miatt híznak el. Például a stresszevés, amit hoztál te is, az egy tök jó indikátora az elhízásnak. Nagyon könnyű ebbe belecsúszni. Sokszor észre sem vesszük azt, hogy nem éhesek vagyunk, hanem fáradtak vagy stresszesek, és azért nyúlunk ételekhez. Ma már használatos a comfort food elnevezés, ami azt jelenti, hogy azért eszel valamiféle típusú kaját, hogy jobban legyél tőle. Ilyen a csoki, ilyen a hamburger, a fast foodok nagy százaléka ide tartozik. Tényleg ez arról szól, hogyha nagyon levertnek érzed magad, előbb nyúlsz ilyen étel után, mint a saláta után, mert salátát rágni nem okoz örömet. Már akinek természetesen. Tehát, hogy amilyen nagyfokú az elhízottság a mai modern társadalmakban, az tökre jól mutatja azt is, hogy mennyire leterheltek vagyunk mentálisan, és mennyire nem vagyunk jó állapotban mentálisan. E között a kettő között szignifikáns kapcsolat van. Amit mindenképp tenni tudsz a változás érdekében, hogy figyeled azt, hogy mikor, milyen típusú étel után nyúlsz. Hogyha este leülsz a tévé elé, közvetlenül vacsora után, és úgy érzed, hogy neked rágnod kell valamit, vagy mintha motoszkálna a fejedben a gondolat, hogy te éhes vagy, akkor valami kevés az esélye annak, hogy valóban éhes vagy. Ott érdemes megvizsgálni azt, hogy mi történt veled az elmúlt időszakban, ami kibillenthetett a saját stabilitásodból, ami miatt te evéssel szeretnél kompenzálni.
2: Hogyha ezeket megfigyeljük, és látjuk, hogy mi a helyzet, vagy sejtjük, hogy mi a minta ebben, hogyan tudunk tenni ellene, mert az azért nehéz.
3: Igen, nehéz, és én azt gondolom, hogy az ilyenfajta probléma sosem csak akaraterő kérdése, mert egyszerűen senki sem akarhat folyamatosan enni, senki sem akarja azt, hogy ő elhízottá váljon, hanem egyszerűen ez így bekövetkezik. Amit tenni tudsz, az a tudatosság és az önreflexió. Például vezetsz egy érzelmi naplót, ahol megvizsgálod azt, hogy milyen érzéseid voltak, mik történtek veled a nap folyamán, és utána mi történt veled. Vagy fordítva, ha észreveszed, hogy leülsz a tévé elé rágcsálni, akkor megnézed azt, hogy én most tényleg éhes vagyok, vagy nem. Kívánom én ezt, vagy sem? Történt velem olyan, ami kibillentett a stabilitásomból? Igen, és akkor ő föl tud fedezni azokat a mintákat, amik előhozzák belőled a stresszevést. Ezért én azt gondolom, hogy kezdeti fázisban önmagad is tudsz ezekre figyelni, ha nagyon önreflektív és tudatos vagy, akkor tudsz ezekkel bánni, és tudod ezeket a helyzeteket kezelni. Ha viszont úgy érzed, hogy abszolút eluralkodik rajtad, vagy már nagyon komoly testképzavarod, esetleg komoly egészségügyi kategóriába tartozó evészavaraid vannak, akkor mindenképp a megfelelő szakemberhez kell fordulni, minden szégyenérzettől mentesen.
2: Tehát, hogyha ezeket szépen rendbe rakjuk, akkor valamilyen szinten, tempóban el tudunk indulni egy egészségesebb élet felé. Ugye azt szokták mondani, és akkor zárásképpen még erről beszéljünk egy kicsit, hogy megszerezni könnyebb, mint megtartani. Erre a helyzetre is igaz ez? Vagy ebből a szempontból is igaz ez?
3: Abszolút. Minden lépés egy nagy fokú tudatosságot igényel. Ez ugyanolyan, mint egy futóverseny, hogy egyszerűen mindig fejben fent kell tartanod a saját motivációdat, hogy a következő lépést is meg tud tenni, mert könnyű elfáradni, könnyű kiégni, könnyű ezekből a helyzetekből kilépni, ha nehézé válik. De ha tudod, hogy te azt azért csinálod, mert te egészségesebb szeretnél lenni, ha már látod a jótékony hatásait, ha többször sikerült legyőznöd a stresszevést, mint ahányszor benne ragadni, akkor ezek tudnak olyan motivációt adni, amik segítenek fenntartani a folyamatot, de a legnagyobb hatással az van ezekre a helyzetekre, hogyha tudatosan figyelsz és próbálsz mindig jelen lenni. tévedni ezekben a helyzetekben.
2: Dori, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Buzás Dori, Life és Business Coach-sal még sokat fogunk találkozni itt a Manna délelőttben. Ma arról beszéltünk, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és a mentális egészséggel. Buzás Dora, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója volt tehát a vendégem ma. Köszönjük szépen az idődet.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehettem veletek.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
0: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik, és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Heléna virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtái közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
1: Ez volt a Manna.

0: Gáza. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Obiban.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
6: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
7: Autódaru, Kósvéber!
8: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
9: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
10: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
9: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
11: Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője, délutánig kell eltávolítani a választási plakátokat, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígérte az igazságügy miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt. Görög Márta szerint helyre kell állítani a demokratikus intézményekbe vetett közbizalmat és a jogalkotás átláthatóságát. Kiemelte az uniós források hazahozását és amit ideológia mentesen az egész magyar társadalom érdekében szeretnének megoldani. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmében. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt. Tar Zoltán parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt arról is, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját és újraindítják a Párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárca vezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Sumer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi Kerekes Kinga és Búdis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség áll az új vezetés előtt. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok óra.

Egy újabb zseniális muzsika, ami sokkal több, mint csak egy zene, sokkal több, mint csak egy dalban a mondani való, és nyilván ezért is készített el ebből egy úgynevezett covert, vagyis egy mondjuk úgy, hogy lecsupaszított verziót a Depeche Mode eredetie után. Johnny Cash-től le fogjuk most meghallgatni a Personal Jesus-t. Annyit érdemes tudni a dalról, hogy ezt a dalt Priscilla Presley Elvis and Me, vagyis Elvis és én című könyve ihlette, amelyben a szerző Priscilla Presley a kapcsolatát írta le Elvis Presleyvel. A Depeche Mode énekese Martin Gore pedig azt mondta, hogy ez a dal arról szól, hogy hogyan tudsz valaki számára, és ezt most kérem, hogy értse mindenki a legszebben és a legjó szívűbben, tehát, hogy hogyan tudsz valaki számára Jézus lenni, hogyan tudod képviselni a jézusi szeretetet, azt a törődést, a reményt, amit Jézus tudni ad az embereknek, hogyan tudsz ez lenni valaki számára. Arról is szól ez, hogy hogyan volt Elvis az ő embere, a mentora, a támasza, és mennyire gyakran történik ez meg egy párkapcsolatban, hogy egy igazi, mély, nem csak szerelmi, hanem a szerelemből szeretetté átalakuló vagy erősödő párkapcsolatban is mennyire erőteljesen van meg ez a minőség, a támogató, a szerető, a feltétel nélküliség. Az, ahogyan a másik felé tudunk fordulni, ahogyan vigaszt tudunk neki nyújtani, ahogyan mindenet tudunk lenni. Nagyon gyakori a kapcsolatokban, de nem csak a szerelmi kapcsolatokban, ez egy szülő-gyerek kapcsolatban, de akár egy baráti kapcsolatban is jelen lehet. És hogy hogyan tud mindenki valamilyen módon Isten lenni a szívében, a lelke mélyén, vagy az isteni minőséget, vagy Istent magát képviselni, és igazából ez egy nagyon jól kiegyensúlyozott dolog tud lenni, hiszen valakinél mindig egy kicsit erősebb ez a minőség. Az, ahogyan a Depeche Mode elkészítette a Personal Jesus-t, az egyfajta hangulat. Aztán ugye elkészült 2002-ben Johnny Cash verziója is, amiről ő azt mondta el, hogy meghallotta ezt gospelként, és hogyha gospelként halljuk ezt a dalt, akkor még mélyebb az értelme, akkor még inkább a szívdobbanással egyenlően és ugyanolyan erőteljesen kúszik be az ember vérkeringésébe. Egy teljesen modern értelmezésben, de mégiscsak az a magja a hitnek, a gondolkodásnak, az Istenről való gondolkodásnak, ami jelen van az életünkben még akkor is, hogyha nem vesszük észre. Az is nagyon szép, amit Martin Gore mondott azzal kapcsolatban, a Johnny Cash feldolgozta az ő dalokat, azt mondta, hogyha egy ilyen kaliberű ember, mint Johnny Cash akarja feldolgozni a dalodat, akkor nem kérsz engedélyt, és nem is kérdőjelezed őt meg. Egy óriási nagy siker volt a Personal Jesus a Depeche Mode számára, hogyha náluk maradunk. Egy globális siker volt, 1989-ben jelent meg a 7. albumuk, a Violator, és ezen volt vezető kislemezként. Aztán a következő kislemez volt az Enjoy the Silence, de tulajdonképpen nem is kell nagyon sokat elemezni azt, hogy a Personal Jesus miről szól, mert azt gondolom, hogyha az ember mindennek tudatában, amit most elmeséltem, hallgatja végig a Johnny Cash verziót, akkor már el tudja képzelni azt, hogy hogyan született meg Priscilla Presleyben ez a gondolat, és hogy hogyan született meg Martin Gore által ez a dal. Egyébként ilyenkor, amikor egy dalnak az ős történetéről, a születés történetéről beszélgetünk, akkor ezeket a filmeket, a könyveket, az eredetiket érdemes elolvasni, meghallgatni, utána kutatni egy kicsit. Nagyon-nagyon sokat tud adni lelkileg, főleg, hogyha az ember egy kicsit úgy érzi, hogy elveszett, hogy úgy. Talán elvesztette a fonalat, vagy rendre elveszti, hiába kapja el mégis a fonal végét. Szóval érdemes odafigyelni arra a változatra, amit és ahogyan a Personal Jesus-ből Johnny Cash elhoz nekünk most.

A zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en a világ egyik legjobban sikerült és legtöbbet feldolgozott dala következik, ami tulajdonképpen egy tribikus, azaz fai dal, amit ezer éve már énekelnek New Orleansban az utcákon. Ez az Aiko Aiko című dal a The Bell Stars feldolgozásában vagy verziójában fogjuk most meghallgatni. Igen, ez az a dal, ami akkor jelenik meg a Rain Man, vagyis az Esőember című filmben, amikor ugye megjelenik Tom Cruise, Charlie Babbitt és rakos rakosgatják le az autókat, ugye a méregdrága sportkocsikat a kikötőben rakják le a dokra. Akkor szól az Aiko Aikonak az eleje. Ez a jellegzetes dobszóló, aminek tényleg van egy fajta kis varázslós, egyfajta kis hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a Mardi Gras indiánok törzséhez tartozó varázslós ritmusa, vagy egy ilyen ismétlődése. Na, hogy miről is van szó? Ez az egyik legtöbbet feldolgozott dal, az a dal, aminek egyébként az eredeti címe Giacomo volt, de különben ez a New Orleans-i felvonulásban az összeolvadása a tradicionális, illetve a Mardi Gras indiánok kultúrájának ezt volt hivatott képviselni és ünnepelni dalban. 1953-ban megjelent James Sugarboy Crawford and his Cane Cutters, ez volt a zenekar, nekem a Nádvágók és Sugarboy Crawford, de hogy nem sikerült nekik ekkor még felkerülni ezzel a listára, először 1965-ben lett népszerű a dal, képzeljétek el, amikor a Dixie Cups nevű lányban Banda elénekelte ugyanezt a dalt, akkor már nagyon ismert lett Aiko Aiko címmel, és aztán 67-ben a Dixie Cups-szal Crawford együtt már újra felénekelte, akkor már nagyon híres lett, és igazából amikor Natasha England, a skót énekesnő megcsinálta a saját verzióját, akkor még ismertebb lett a dal, sőt, akkor már igazán népszerűnek számított 1982-ben, és aztán később még kétszer nagyon, hogy mondjam csak, akkor már nem is híres lett, hanem nagyon ismert lett, és újra nagyon szeretett és népszerű, és újra elkezdték játszani. Először, amikor a The Bell Stars megcsinálta, 82. júniusában, és aztán később, amikor a Captain Jack fel dolgozta 2001-ben. A mi kedvenc feldolgozásunk az Aiko Aikoból a The Bell Stars verziója. Egyébként ezt lehet hallani természetesen a Rain Man, vagyis az Esőember című filmben is, ott az elején. Amit érdemes tudni erről, hogy a Mardi Gras az tulajdonképpen New Orleans egyik legnagyobb karneválja, amit párhuzamba szoktak állítani a riói karnevállal. Igazából az Amerikai Egyesült Államokban ez a fesztivál vagy karnevál az egyik legnagyobb. Ezt nevezik Mardi Grasnak, és a Mardi Grason felvonuló indiánok énekelték ezt az Aiko Aikot. Louisiana államban van, ugye a franciák által alapított úgynevezett ipari központ, ami egyébként kikötőváros, 10 felsőfokú zseniális oktatási központtal, tehát csoda egyetemeik, főiskoláik vannak, és gyönyörű épületeik. New Orleans az maga a varázslat. Erről nem tudok egyébként nem szuperlatívuszokban beszélni, mert az egyik kedvenc városom, de szerintem ezt értitek. Hát ott van a jazz zene, a kreol konyha, a zenei hagyományok őshazája. Tényleg egészen fenséges és elképesztő, és Dixielandben rendezik meg húshagyó kedden ezt a világhírű karnevált, a Mardi Grast, és ez egy nagyon könnyed, nagyon varázslatos, vidámságra hajlamos ottani lakosság az, akik ezt minden egyes évben felvezetik, elővezetik, óriási turisztikai látványosságnak számít, és nem véletlen, hogy a Canal Street-en akkor ebben a néhány órában olyan elképesztő önfelett ünneplés van, amit egyébként az Aiko Aiko hivatott volt mindig is bemutatni és képviselni, azt, hogy hogyan olvad össze a hagyomány, a tradíciók, ez a varázslatosság a zenében, a hangzásban, a minden egyes aktuális modern korral. Szóval ezt, kb. Ezt képviseli az Aiko Aiko, aminek eredetileg, ugye, ahogy már mondtam, Giacomo volt, de ezt is éneklik a dalban, az eredeti címe. Szóval most ezt teljes egészében, minden varázslatával együtt, az összes információt a fejünkben tartva fogjuk meghallgatni. Eszünkbe fog jutni Charlie Babbitt, gondolunk egy kicsit New Orleansra, a kreol konyhára, és aki teheti, gyerekek, az hangosítsa fel a rádiót, és táncoljon. Jön a The Bell Stars, és az Aiko Aiko, itt a zenei finomságok között.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők visszájának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomság.

98.7 Manna FM zenei finomságai között most a sokszor fekete hangú fehér énekesnőként apostrofált Josh Stone következik, aki Commonnal és Lauryn Hill-lel együtt hozta össze ezt a dalt, a Tell Me What We Are Gonna Do Now címűt, ami egy szerelmi vallomás, de nem csak a férfihez, akit egyébként a klipben is úgy látunk, de mégse látunk, hanem magához, az élethez. Hányszor halljuk azt, hogy legyünk jelen, hogy legyünk a pillanatban, hogy szeressünk bele az életünkbe, hogy szeressünk bele az életünk minden egyes percébe, mert a boldogság az nem egy konstans valami, az egy állapot, és azt így elő lehet idézni viszont. Nagyon fontos, amit és ahogyan énekel ebben a dalban Josh Stone, Common és Lauryn Hill is, akik ketten, Common és Lauryn Hill a Fugees-ből, ők egy-egy kis vendég verzét kaptak a dalban, és az a rész, amit Common énekel Josh Stone-nal, az külön csodálatos. Most maradjunk a jelenben, nem kell aggódnunk a holnap miatt, mert a mai nap az egy áldás. Az, amit a világ mutat, az az agresszió, az a harag, amiben a világ van, azt ki tudjuk zárni akkor, hogyha így nyugalmat találok benned, az anyukámat látom benned. És ez ebben a pillanatban nem úgy hangzik, hogy hú, valaki az anyukáját keresi, milyen férfi az, aki az anyukáját próbálja megtalálni minden nőben. Egyébként mindenki ezt csinálja, a lányok általában az apukájukat, a férfiak általában az édesanyjukat, de ezt most tegyük is félre, mert nem ez a lényeg ebben a dalban, hanem az, hogy olyan gyönyörűen, rezzenéstelenül és akadálymentesen hozza vissza Josh Stone a 90-es, 96-os év hangulatát, amikor a Fugees-nak Killing Me Softly-a és a többi dala is elérte a csúcsot, és hetekig ott volt a sláger listánk élén, amikor megjelent Mark Morrison-tal a Return of the Mac, egyébként ezeket a dalokat mindig lehet hallani itt nálunk a zenei finomságok korájában. Ez volt az az időszak a 90-es években, amikor olyan muzsikák születtek, amiknek szerintem onnantól fogva, amíg a világ létjogosultsága lesz. Ennyire fantasztikus a soul és a rap és az R&B keveréke, amit Josh Stone hozni tud stílusilag. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy olyan helyes, amikor megkérdezik tőle, hogy hogyan apostrofálná, és milyen stílusban játszik ő, tehát hogyan apostrofálná a saját stílusvilágát, azt mondta, hogy nem szereti beszorítani magát ilyen kis dobozkákba, ez még nem különleges, de olyan helyes, amikor azt mondja, hogy ő mindent összegyúr, és mindent egybe csinál valahogyan. Ezért olyan különleges ez a lány. Bármikor, bárhol meghallunk egy Josh Stone számot, az ember azonnal jól érzi magát tőle. Azonnal felismeri, hogy jó, hát tudom ki ez. Ez az a hosszú hajú helyes csaj, hol szőke, hol lila a haja, hol vörös a haja, kicsit hippi külsejű, mezitlábjárkál. Egyébként a Tell Me What We Gonna Do Now című dalnak a klipjében egy olyan gyönyörű szandával, hogy azt külön ajánlom, hogy mindenki vessen egy villantást majd a lábfejére. Szóval, hogy ez egész annyira könnyű, és mégis olyan fontos, amit mondani akar, amilyen játszik könnyedséggel, hogy mondani szokták, Common elénekli ezt a kis részt, hogy micsoda áldás a mai nap, hogy úgy tudunk létezni igazán jól, és örülni az életnek, a létezésnek, és tisztelni a teremtést, magát, és úgy, hogy jelen vagyunk, hogy örülünk neki, annak az egyetlen pillanatnak, amiben éppen vagyunk. Aztán majd a következőnek, aztán a következőnek. Úgyhogy csodás, nem csak az a csodás, ahogyan énekel, amilyen a videóklip, amit érzünk közben, hanem az is, hogy Josh Stone konstansan ilyen, bármilyen más stílusban, bármilyen más hangulatban, bármilyen más külsővel énekel, egészen biztos, hogy szeretni fogjuk, tehát ő tipikusan az a lány, aki nem mozdul el nagyon egy-egy irányba, nincsenek kilengései, de közben mégis mindig valahogyan tökéletesen van jelen. Zeneiségben, a klipjeit tekintve, a hangját illetően, és teljesen mindegy, hogy most 2004-ről, 2003-ról, vagy 2023-ról beszélünk, vagy 2025-ről beszélünk, a csaj zseniális. Az első pillanattól, onnantól kezdve, hogy a BBC-be jelentkezett erre a bizonyos kis versenyre, annak idején, 14 évesen, ez 2001-ben volt, amikor a Star for a Night tehetségkutató műsorába jelentkezett, már ott is Aretha Franklin You Make Me Feel Like a Natural Woman című dalát úgy adta elő, aztán utána egy Whitney Houston számot, az It's Not Right But It's Okay-t, hogy gyakorlatilag mindenki elájult tőle. Aztán utána jött a továbbjutása után Donna Summer az On the Radio-val, hát mármint az ő dala, hát mindenki ájulásba volt. És ezért, mert teljesen biztosan és stabilan
tök jól önmagát adja mindig, minden dalában. Úgyhogy ezt most meg is hallgatjuk, megmutatom, hogy milyen csodásan hangzik, érdemes felhangosítani a rádió. Tell me what we are gonna do now, Just Stone és Common közös dala, egy picit Lauren Hill is benne.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most a világ egyik legjókedvűbb dala következik. Visszarepülünk a 70-es évekbe, egészen pontosan 1974-be, amikor is megjelent a mozikban a Különben dübejövünk című film, hogyha emlékszünk még rá, amelynek zenéjét, a címadó dalt, illetve a főcímzenét, ami a legismertebb lett a világon, és a mai napig adják bulikban, és partikon, és házi bulikban, és örömmel hallgatjuk meg, mert mindig nagyon jó emlékeket hoz, és jó kedve derít. Az az Oliver Onions és a Dune Buggy című dal, amiről szó van. Az Oliver Onions név pedig konkrétan két olasz pasit takar, Guido és Maurizio de Angelis, egy testvérpárt, akik Roccadì Papában születtek Olaszországban, egyikük 1944-ben, a másikuk 1947-ben, és olyannyira jól tudtak együtt dolgozni, és annyira jó testvérek voltak, hogy előadó művészekként és zeneszerzőként is együtt dolgoztak, és így is váltak közismerté, és ahogy mondtam, szoktak rájuk hivatkozni mondjuk a CD bukletekben, vagy a DVD bukletekben anno, most már ugye csak a filmek felirataiban, Oliver Onions néven is, így jelentek meg egyébként CD-k is, vagy pedig Andrew, illetve Anthony Barrymore néven, a filmzenék esetében lehet a zeneszerző névként őt, ezt a nevet látni, és ezek is ők, Guido és Maurizio de Angelis. Olaszországi születésűek, ezt már mondtam, a pályafutásokat gitározással kezdték, Maurizio zeneszerzést és harmóniát tanult, Guido pedig fuvolázni tanult, és aztán, amikor a Black Stones nevű együttessel végigjárták Olaszországot, akkor már mondhatjuk, hogy a szakmájukká vált a zene, de igazából a filmzenék hozták meg nekik a nagy sikert, nem a zenekari szereplés, vagy a zenekari tagság. Számos filmzenét köszönhetünk nekik, számos zseniális filmzenét, ami, hogyha megszólal, akkor a mai napig tovább tudja dúdolni az ember, és tényleg jó kedvünk lesz tőle, hiszen mi 40-45 pluszosok pontosan jól tudjuk, hogy akkor mennyire ritka volt mondjuk egy-egy hosszú rajzfilm, vagy egy-egy olyan film, amit megnézhetünk a moziban, és mondom ezt azért, mert például a Sandokannak, a Zorrónak, több Spaghetti Westernnek, a legtöbb Bud Spencer filmnek a zenéjét is ők szerezték, de, hogyha emlékszünk rá, a klasszikus 80 nap alatt a föld körül Willy Foggal című rajzfilm sorozatnak a zenéjét is, a főcímzenét, ami szinte, hogyha megszólal, azonnal eszünkbe jut az egész gyerekkorunknak, azt is ők szerezték, de hogyha egy kicsit visszamegyünk még a zeneszerzéshez, a filmzeneszerzéshez, akkor időzzünk még a Dune Buggy-nál, ami ugye egy homokfutó jármű, ami nem véletlenül a Bogár névre hallgat, Bogárka, hogyha Bugit nézzük, de egyébként Bug volt a beceneve ennek a bizonyos Dune Buggy-nak, ami tulajdonképpen egy homokfutó jármű, ezt látjuk is a filmben. Dune Buggy, vagy Beach Buggy, így is hívják, ami tulajdonképpen egy szabadidős terepjáró hivatalosan, aminek nincs is fedett része. Tehát a kicsit olyan, mint egy Volkswagen Bogár és egy golfautó összegyúrva, de hát ennél persze sokkal stílusosabb és vagányabb, ami természetesen a Volkswagen Beetle, vagyis a Bogár ihlette, és ennek a hátsó motoros volta volt az, ami tulajdonképpen inspirálta az autót, a Dune Buggy-nek az elrendezését és felépítését, mert hogy a hátsó motor elrendezése javítja a tapadást, szóval a Dune Buggy az nem véletlenül Bogár névre hallgat, mert hogy a Volkswagen Bogár volt az, ami megihlette, nem csak külsejében, hanem bizonyos szerkezeti pontoknál is, és a film pedig, amiben ez a kis jármű szerepel, ez a már említett 1974-es Különben dübejövünk, vagyis az Altrimenti Arrabbiamo című film, ez volt az olasz, az eredeti címe. Marcello Fondato rendezte, Mario Cecchigorival, és ez volt az a film, amit 1974. március 29-én bemutattak Olaszországban a mozikban, és óriási siker lett, aztán készült a moziváltozathoz, a feliratoshoz később két magyar szinkron is, 1982-ben az első az eredeti, azért az az igazi, és aztán később egy még 2000-ben számtalanszor leadták számos tévécsatornán, DVD lemezen is megjelent annak idején, most már a neten is megtalálni. 78-ban mutatták be az És megint dübejövünk című Bud Spencer Terence Hill filmet, ami a magyar cím ellenére nem a Különben dübejövünk folytatása. Egyébként azt hiszem, hogy ennek készült egy remake is 2022-ben a Netflixen. Az fontos tudni, hogy ez óriási sikert aratott a magyar mozikban, heteken keresztül teltházzal vetítették, annak idején, amikor még a mozikban a nem moziplakátok voltak, hanem azok a festett plakátok. Úgyhogy a Különben dübejövünk című legendás 74-es filmnek a főcímzenéje, a legendás Dune Buggy következik az Oliver Onions-tól, vagyis egészen pontosan Guido és Maurizio de Angelis-től, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és

0: 16 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pederzoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az ügyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hamarosan feláll a Tisza kormány, kezdődik a szúnyoggyérítés, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte kinevezés előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampány tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaság fejlesztése a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca. A várományosa. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmét. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Úgy fogalmazott, újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti országrészben Légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Kiss György, okleveles villamosmérnök, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője, és ugye a mesterséges intelligencia lesz a témánk. Az elmúlt napok egyik legnagyobb technológiai híre, hogy az OpenAI bejelentette a legújabb modelljét, a GPT 5.5-öt, amit már nem egyszerűen egy okos chatbotként, hanem egy újfajta intelligenciaként valódi munkához pozícionálnák, illetve pozícionálták, tehát hogy akkor ez már gondolom a hétköznapokban is elérhető, de majd mindjárt erről is beszélgetünk. Vajon ez mit jelent a gyakorlatban, mire tudja használni majd ezt egy átlagember, és miért mondják egyre többen, hogy az AI használata a jövőben drágább lesz. Ezeket a kérdéseket igyekszünk körbejárni. Szervusz, jó reggel.
2: Szervusz, Gabi, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nem mondtam a fontos titulusodat, ő mesterséges intelligencia szakértő, ugye, de hát most már bízom benne, hogy a hallgatóink is nagyon jól ismernek. No, kezdjük az alapoknál. Mit jelent az, hogy az AI a valódi munkához? Miben nem más ez, mint amit eddig ismertünk?
2: Hát az AI-ról azt kell tudni, hogy a tavaly évben az AI projektek 95%-a veszteséges volt, és mindenki csak azért használt AI-t, mert hogy muszáj volt, meg a sajtó annyira tolta, és a végén mindenkinek kicsit kezdett ebből elege lenni, és ez elég súlyos üzenet volt a cégek részére is, és most már egyre több cég, sőt már a cégeknek a döntő része igyekszik olyan AI fejlesztéseket csinálni, amik valóban használhatók, akár pénzt takarítunk meg velük, nem csak költünk rá, mert ezek komoly pénzeket lehet kiadni a licenszekre és mindenféle egyéb költségekre, és ez már egy piaci kényszer is volt, és ennek a jegyében szinte az összes cég erre az útra lépett. Mi is, mi Ecobit Kft. Olyan projektet viszünk véghez, ahol vállalkozásoknak effektíve pénzt tudunk megtakarítani AI rendszerek segítségével. És amikor egy 15 fős cégnél meg tudunk takarítani mondjuk 10 millió forint munkabért, akkor elég sikeresek az ilyen projektjeink. Hát és ma már van lehetőség. Van lehetőség, és pont erről fogunk most beszélni, hogy ez egy nagy változás a tavalyi évhez képest is. Itt ugye az OpenAI-ba iszonyatos infrastruktúrális beavatkozásokat fektettek, de ugye tudjuk azt, hogy az előző műsorokban is beszéltünk arról, hogy óriási pénzeket fektettek be a cégekbe, most fogunk szintén beszélni erről. De tudom, még azt is el kell mondani, hogy az 5.5-ös modell előtt pár nappal korábban, tehát április 21-én a ChatGPT Image 2.0. Tehát gyakorlatilag ez is egy munkára fogható modell, ez a képalkotást segíti, és a ChatGPT Image 2.0 kifejezetten jobb szövegmegjelenítést, több nyelvűséget és az összetettebb képszerkesztéssel emelkedik ki. Ráadásul ez az összes ChatGPT csomagban elérhető volt. Aha. Majd oda fog kiszínni, és fogunk beszélni.
1: Hogy a szövegmegjelenítés, jobb szövegmegjelenítés, ez hogy értsem?
2: Tulajdonképpen a ChatGPT jellemző volt, hogy nagyon-nagyon átlagos és ilyen simulékony szövegeket írt beírtunk valamit, és akkor mindig ilyen, hogy is mondjam, ilyen ízletlen, szaktalan válaszokat adott, és néha eléggé problémás is voltak.
1: És ez változni fog?
2: És ez már most megváltozott, igen. Folyamatosan változik, tehát a fejlesztés az folyamatos. Ez azért nagyon fontos hír mind a kettő gyakorlatilag, mert azonnal meg fogják kérdezni mindenki, aki ezt elkezdi használni. Én ma reggel megnéztem az OpenAI-nak a weboldalát, tele van mindenféle grafikonokkal, mi vagyunk a legjobbak, nincs olyan grafikon, ahol ne lennünk a legjobbak, de ez mindig így szokott lenni, ha valami újdonság megjelenik. Tehát egy folyamatos fejlesztés, hogy hardware oldalról, az infrastruktúra irányából, és persze a szoftveres oldalról is. És azt fogjuk, hát egyre jobb válaszokat fogunk kapni, egyre értelmesebb válaszokat fogunk kapni, és egyre fog fejlődni. Tehát egy folyamatos fejlődésnek vagyunk a tanulói.
1: És aki most használja mondjuk a ChatGPT-t, annak automatikusan a legújabb verzió fog betölteni?
2: Vagy ez igen, most igen, ez mindig így van. Ez mindig
1: tehát
2: így
1: akkor
2: van.
1: Ma már, ha én használtam a ChatGPT-t, akkor én nekem már, már az új, az 5.5.
2: Így van, így van.
1: Tehát akkor észre kellett, hogy vegyem a változást.
2: Hát majd a válaszokban gondolom észre fogod venni a változást. Uh-huh. Nagyon sok minden, főleg a képi megjelenítés, amiről fogunk beszélni gyakorlatilag, az azt jelenti, hogy jobb AI képgenerálás, ez gyakorlatilag berobban a hétköznapi felhasználások, főleg a képgenerálás az, ami most itt nagyon nagy újdonság. A szövegekben a ChatGPT-nek a hagyomány funkcióiban lehet, hogy nem fogsz olyan nagy változást észrevenni, de a képgenerálás, amit az emberek nagyon nagy része használ, és a felmész a YouTube-ra és mindenféle Facebook-ra, mindenki tele van AI képekkel, mindenki ezt imádta, én soha nem csináltam ilyet, elmondom idén. Akinek sok ideje van, az nagyon imádja ezeket a képgenerálásokat, azoknak ez most nagyon hasznos lesz.
1: De egyébként ma már meg is kell jelölni, hogyha AI képet töltesz fel bárhova. Ha nem, akkor a rendszer. Én egyszer megtettem azt, hogy feltöltöttem egy képet, és ki akartam menni a háttérből, mert volt valami nagyon ronda valami, ami belógott, és gondoltam, hogy akkor az AI-jal fel. És közben beraktam neki, tüntesse, szépen eltüntette, feltöltöttem, és kiírta a képemhez, hogy ez egy AI fotó.
2: Igen.
1: Holott nem volt AI, mert valós volt, csak annyi volt az AI benne, hogy eltüntetett valamit. Tehát onnantól ez egy picit beavatkozott, már felismeri a rendszer.
2: Igen, igen, ez egyre inkább elvállás. És szerintem ez nem, egyáltalán nem baj.
1: Nem baj, én is azt gondolom, nem baj. Tudja az ember, igen, hogy mi az, amit lát, az valós, vagy éppen mesterséges. Megállunk, életörömzene következik, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Kiss György, mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője. És ugye arról beszélgetünk ebben az órában, hogy az elmúlt napok egyik legnagyobb technológiai híre, hogy az OpenAI bejelentette a legújabb modellét, a ChatGPT 5.5-öt. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ezt már aki használja, az már észre is vehette a mai naptól, hogy már jobb egy picit, tehát a képgenerálásban lesz, ugye? És akkor mikben lesz még, vagy miben láthatjuk még
2: így
1: a
2: van,
1: különbséget?
2: Így van, ez a Google. A Google-nél is az a fő sztori, hogy gyakorlatilag az AI-t egyre inkább válti platformként, mindennapi termék rétegként kell használni. Tehát ugyanez, hogy a workspace-be felmenjünk, a Gemini funkciók bekerültek, a Docs, a Sheet, a Slides és a Drive környezetben is. Tehát igazából az AI-t most nem csak közvetlenül használjuk, hanem közvetve, úgy, hogy a régi funkciókat használjuk, és ezek mind fel lettek okosítva, ezek már sokkal hasznosabbak. A harmadik ilyen nagy cég, akiről szintén beszélni kell, mondjuk a hármasnál, az Anthropic. Az Anthropic, ha valaki ma a legismertebb AI szereplőket sorolja, akkor az első az OpenAI, utána Google, utána Meta, és a negyedik általában az Anthropic. Ez mindig ott van. A céget 21-ben alapították, korábbi AI emberek kiléptek, dobbantottak a cégből, és 26 áprilisára gyakorlatilag már a világ egyik legértékesebb technológia cége lett. Gyakorlatilag a Cloud, ez az Anthropicnak a fő terméke, és hogy hol találkoztunk vele, az amerikai hadsereg, ez az Anthropicnak a Cloud eszközét használta az Iránnal kapcsolatos hadműveletek előkészítéséhez. Tehát nagyon komoly hadipari és titkosszolgálati megbízásai vannak az Anthropicnak, és ezért fejlődik ennyire Amerikában. Csak hogy jól is egy hírt mondjunk, az Anthropicnak egy nagyon erős hónapok teltek el szintén az elmúlt hónapok, és április 16-án, szintén most nem régen, általánosan előre tették a Cloud Opus 4.7-est, és az április 17-én elindították a Cloud Design nevű új termékeit, tehát nagyon sok újdonság jelent meg, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az AI elkezdett valóban hasznos lenni. Uh-huh. Eddig mindig kereste, hogy oké, nagyon jó, ez nagyon fontos, meg muszáj csinálni, mert mindenki ezt mondja, de sokszor csak a baj volt vele, de most már valóban elkezdett hasznos lenni, akár költséget tud megtakarítani, és ez a gyakorlati helyzetekben, és nem csak beszélgetés, nem csak csetekben, hanem mindenféle más töltekben. Nagyjából így lehetne összefoglalni itt röviden csak a fő híreket, hogy a jobb képgenerálás lett, az nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sokan használják, és nagyon-nagyon szeretik. Az AI megszokott appokban háttérfunkciókat lát el, amit eddig is használtunk, és AI, mint gyakorlati segítő lépett be. Ezek mind olyan tendenciák.
1: Akkor csak az érthetőségként, mert nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy az appokban, tehát az appok mögött, hogy ezt hogyan képzeljük el.
2: A legegyszerűbb példa, maradjunk a képkészítésnél, mit jelent ez a gyakorlatban? Csinálj egy letisztult szülőnapi meghívót magyar szöveggel. Ugye ez is egy elég gyakori kérdés. Megint egy más élő példa. Készíts infografikát, mit tudom én, a fotoszintézisről, mert az iskolában éppen ezt tanítják. Ez régebben sokkal nehezebb volt definiálni, vagy rajzolj egy borítóképet a prezentációmhoz, ebből a fotóból csinálj tisztább, világosabb verziót, mint hogy te is mondtad, uh-huh. hogy erre használtad. Tehát ezek a funkciók is jelentősen javultak, és nagyon-nagyon sokat lépett előre. A másik nagy terület az írás és a tanulás. Tehát azt jelenti, hogy átlagember használhatja beadható vázlatokhoz, önéletrajzhoz, mindenféle hosszú anyag összefoglalásához, vagy prezentáció felépítéséhez. Mondok ilyen példákat, csak hogy még közérthetőbb legyen, hogy foglalod össze ezt a 12 oldalas anyagot, mondjuk 4 pontban, vagy 8 pontban. Régebben is lehetett ilyet tenni, de ez most sokkal jobban elkészíti. Írj egy udvarias e-mailt a tanáromnak, diákok részére. Készíts 5 diás vázlatot egy ilyen adott témából, amit meg tudunk neki adni. Állíts össze egy egyszerű költségvetést. Tehát ezek már mind olyan funkciók, amik a régi rendszerekben nem igazából voltak.
1: Nyilván ennyi nem elég, ennyi prompt neki, tehát azért meg kell mondani,
2: egy picit utána rá is fog kérdezni. Tehát hogyha nem, most már azért tudjuk a rendszereknél, hogy ha ilyen kérdést teszünk fel, akkor mindig feltesz 4-5-6 kérdést. A végén, amikor már az ember összes kérdést megválaszoltak, akkor lassan meg is csinálta a munkát, volt már nekem ilyen is. De ha jobban promptulunk persze, akkor sokkal jobb válaszokat kapunk. Ilyen is például, hogy mutasd meg azokat a helyeket a közelben, ahol lehet tanulni egy diáknak például, ilyeneket is fel lehet tenni, vagy tervezd meg az délutáni programot esős időre, mikor valaki elmegy kirándulni a Balatonra. Keres olcsó kajás helyeket a környéken, szintén diákoknak fel lehet ilyen kérdéseket tenni.
1: De ez az eddig így ChatGPT is tudta.
2: Tulajdonképpen valamilyen módon tudta, csak nem voltak jók a válaszok. Kifejezetten gyenge, elterelő, leginkább ez a szintelen, szaktalan, mindenkinek megfelelni akaró válaszokat adta, és az végül nem volt jó semmire. Uh-huh. Ez szintet lépett, és nagyon-nagyon sokat fejlődött. A negyedik ilyen terület az üzenetküldőkbe beépülő AI, amiről beszéltünk, hogy most már nem közvetlenül, hanem a háttérben vannak ezek a rendszerek, megfogalmaznak rövid üzenetet, gyakorlatilag gyorsan összefoglal valamit, hogy az előbb is néztünk, hogy változtass meg a megírt szöveget valamilyen más stílusban. Tehát a lényeg az, hogy egy átlagember hogyan tudja használni az AI-t, nem közvetlenül, hanem valamilyen módon, olyan módon, hogy hétköznapi feladatok az gyorsabban elvégezni, és ebben segít, és itt segítenek ezek az új rendszerek.
1: Most akkor megállunk, egy kis életörömzenét hozunk, és innen fogjuk folytatni nem sokára a beszélgetést, maradjanak velünk!

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna FM. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Kis György, mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője. És arról beszélgetünk ebben az órában, hogy az egyik elmúlt napok egyik legnagyobb technológiai híre, hogy az OpenAI bejelentette a legújabb modellit, a ChatGPT 5.5-öt. Ezt a mindennapi felhasználók már tapasztalhatták is, vagy láthatták is, hogy hirtelen 5.5 lett a ChatGPT. Hát nyilván ez jobb minőségben jobb dolgokat csinál, például a képgenerálás, meg nagyon sok példát hozott itt a Gyuri. És ugye azt is mondtam, hogy ez drágább is lesz. Ez mit jelent egyébként egy magyar ember pénztárcájának? Mennyivel?
2: Igen. Hát minden elemzés arról szól, hogy a nagy AI cégek egyre inkább pénzzel akarják tenni a szolgáltatásainkat. Megszoktuk, hogy általában ingyen használják ezeket a rendszereket, ez tudjuk, hogy nem tart örökké. És most már minden cég ebben az irányba kezdett elmozdulni. Nem biztos, hogy holnaptól, vagy egy hónap múlva, de jövő időn belül mindenképpen ezt szok tenni. Tudjuk, a működésük borzasztó drágává vált. Ez azt jelenti, hogy a most olcsó modelleket vagy ingyenes funkciók részét egy idővel vagy korlátozzák, vagy pedig fizetni kell. Erről fogunk egy pár szót beszélni, és úgy gondolom, hogy ez elég fontos. Három nagyon fontos dolog, ami ez irányban működik, és ez az első idejévről beszélünk, amit most mondok, hogy egyrészt az első és a legfontosabb a brutális infrastruktúra költség. Erről sokat beszéltünk már a műsorainkban, erről most nem fogunk beszélni. Tehát fontos, hogy az AI mögött nem csak szoftver van, hanem adatközpontok, csippek, elektromos áram, hűtés, felhőkapacitás, felhőszolgáltatás, ezek rettetesen megdrágulnak. A Reutersnek volt egy ilyen felmérése az idejévről, hogy 2026-ban a nagy tech cégek, erről beszéltünk el a 3-4 nagy cégről, 2026-ban együtt körülbelül 630 milliárd dollárt költöttek AI infrastruktúrára. 630 milliárd dollár. Hogy ez mit jelent, az egy picit szeretném kifejteni, meg megéreztetni. Tehát 630 dollár, azt mondja, hogy 630, és mögötte 9-0. Csak hogy 6,3x10^11. Mit jelent ez egy átlagembernek? Ha te egy átlagember lennél, és minden nap elköltenél 1 millió dollárt, még egyszer mondom, minden nap elköltenél 1 millió dollárt, akkor 1,7 millió évig kéne költeni, hogy ezt a pénzt 1,7 millió évig kéne élned, hogy ezt a költeni. De hogyha ezt forintosítjuk, hogy már Magyarországon vagyunk, ha minden évben elköltenél 1 milliárd forintot, tehát minden évben 1 milliárd forintot, akkor 230 ezer évig kellene élned.
1: Ezt felfogni se lehet,
2: pontosan ezért mondtam a példaként, hogy ezek micsoda, és ez csak az idei évben. És ezek óriási összegek gyakorlatilag, tehát ez mindenképpen ez indokolni fogja, hogy ezek az ingyenes lehetőségek nagyon meg fognak változni, és hogy hogyan erről fogunk egy kicsit beszélni. Szintén van egy másik fontos ok, hogy ezeket a pénzeket, amit beinvestálnak befektetők, mert ezek mind befektetői pénzek, valamilyen módon vissza kéne jönni. Ezért vagy szűkítik az olcsó hozzáférést, egy több fizetős csomagot vezetnek be, bejönnek a drágább szintek, és próbálják telegetni a felhasználókat ebben az irányban. És a Reuters januárban arról írt, hogy az OpenAI éppen ezért kezdett hirdetéseket berakni a ChatGPT-be, a januári műsorunkban beszéltünk is el, a free és a go csomagokban, kifejezetten azért, hogy egy kis pénzt hozzon vissza ezzel a befektetésével. És akkor nézzük meg azt, hogy mit is jelent ez, és milyen árak vannak most. Tehát most is már ebben az OpenAI-nak több előfizetési csomag olyan, ugye van a free, van a go, van a plus, van a business enterprise, és a Go csomagot mondjuk 8 dollárért, a plusz csomagot 20 dollárért, és mindenféle egyéb csomagot meg 200 dollárért lehet már most is előfizetni, és ezért ezek az árak valószínű, hogy jelentősen meg fognak változni.
1: 200 dollárért?
2: Igen. A legnagyobb csomag az 200 dollár, és ez azért fontos, mert ott igazán professzionális szolgáltatások vannak a háttérben.
1: És akkor ez melyik csomag? Csak hogy ez a business, amit mondtál, ugye?
2: Igen, a 200 dollár ez a pro.
1: A pro,
2: ez a pro. Igen.
1: Ez mondjuk
2: igen.
1: Az nem kevés összeg, igen. Mondjuk magyar forintba átszámolva semmiképpen.
2: Igen, ezt már csak a nagy felhasználók engedik meg, de az Anthropicnál is vannak egyébként szintén free, pro, max és teams és enterprise programok, ott a havi 20 dollár körül indul a felhasználói szint, és ez mindenképpen jelentősen meg fog emelkedni, erre számolnunk kell.
1: Tehát ugye azt mondtuk, hogy a képgenerálásban lesz ez kifejezetten sokkal jobb, ez az 5.5. Egyébként, hogyha összehasonlítjuk, tudod egy picit, a Gemini, meg a ChatGPT, meg még nem is tudom, mik vannak, van még néhány, Akkor a ChatGPT az most hol van a sorrendben?
2: Hát a ChatGPT pontosan ez az 5 pont új modellel most mindenkit ver.
1: Mindenkit ver, aha.
2: Mindenkit tehát ver, mindenkit hát ha most felmész a weboldalra, akkor ott látsz, én megnéztem legalább 20-30 grafikont, mindenféle tesztek voltak, és mindenhol ők voltak a legjobbak. Nyilván ezt egyrészt segíti az óriási infrastruktúra, amit az utóbbi időben nekik mögéjük tettek, és nyilván iszonyatos, szinte korlátlan pénzt kapnak a fejlesztésekhez. Tehát nekik ez most nagyon fontos, hogy ők legyenek az elsők és a legjobbak.
1: Ennyi pénzből meg lehet csinálni. Ennyi most megállunk viszont, lehet. Igen, bocsáss meg a zene erejéig, de zene után visszajövünk és folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szállt.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője a vendégem ebben az órában. És hát mi másról beszélgetnénk, ugye, mint a mesterséges intelligenciáról. A legnagyobb hír az utóbbi napokban, hogy az OpenAI legújabb modelljével előrukkolt, a ChatGPT 5.5. Sok mindenről szó volt itt eddig ebben a beszélgetésben, hogy milyen változást is tapasztalhat a hétköznapi felhasználó. De egy picit menjünk bele részletesen. Teibe is, hogy ezt ugye arról is beszéltük, hogy árban is észre fogjuk venni, hogy, tehát, hogy drágább lesz nyilván értelemszerűen. Mi mindenben láthatjuk még a változást?
2: Igen, három fő modellel készülnek. Egyik a többféle modellek, ami az előbb beszéltünk. A másik pedig a korlátozás. Ugye ezt megszoktuk más termékeknél is, ez nem jelent áremelés feltétlenül. Sokszor nem az történik, hogy ugyanazt a csomag drágább lesz, hanem hogy az ingyenes verzió, az olcsó verzióba kevesebb üzenetet, kevesebb képet, kisebb memóriát és kisebb modellel fog járni. Ezt hol észrevesszük, hogy nem. Az OpenAI-nak a saját áldási oldalán már most is különbséget tesz a csomagok között. Üzenetszám, képkészítés, memória és különféle kutatási szinteket már csak a fizetős csomagokban lehet tenni gyakorlatilag. A következő forma pedig a reklámok megjelenése. Ugye erről januárban beszéltünk, és a Reuters szerint az OpenAI már januárban elkezdte tesztelni a hirdetéseket a Free és Go csomagokban, és gyakorlatilag március végére az első negyedében 100 millió dollár bevételre tett szert ebből. 100 millió dollár, csak azért, hogy gyakorlatilag betette a hirdetéseket. És ugye beszéltünk, hogy ez meg fog jelenni előbb-utóbb Magyarországon, és most még nem tapasztaljuk, de beszéltünk arra, hogy valószínűleg az év közepén ez be fog szűrődni. Tehát ezek a reklámok megjelenése, ez nagyon. Ez azért fontos, mert a szolgáltató nem tud, vagy nem akar már költséget nevelni a díjjal, akkor nem a pénzeddel fizetsz, hanem a figyelmeddel fizetsz. Uh-huh. Ugye itt semmi sincs ingyen, csak nem, legfeljebb a devizának a módja változik, a pénz helyett a figyelmünkkel kell fizetni. És még csak azért jó hírt is mondjuk a végére, hogy Amerikában ez zajlik, ugye látjuk ezek az óriási befektetéseket, Kínában viszont ellentétes folyamatot látunk, és azt látjuk, hogy vannak ellenhatások is, és szintén a kínai AI cégeknél gyakorlatilag nem költségeket csökkentettek, hanem a modellek hatékonyabbá tételével gyakorlatilag a költségek emelése helyett költségeket csökkentenek, és itt ugye egyrészt vannak a szabad felhasználású modellek, és ezért valószínűleg a verseny miatt, illetve a kínai erős jelenlét miatt azért nem lesz ilyen egyszerű ezeket a modelleket ilyen drágában eladni. Úgyhogy ezek a várható hatások, és összefoglalva, hogy mit is jelent a hétköznapi nyelven, hogy fog ez kinézni. Tehát az egyszerű chat marad olcsó és ingyenes. Tehát ez a jó hír, hogyha valaki ezt megszerette, csak tele lesz reklámokkal, és hogy látjuk a YouTube-ot és mindenféle más, vagy a Spotify-t, ha a Spotify-n elakadok maga, hogy megkezdek hallgatni, akkor ez teljesen meggyilkolja a tartalmat, ez sajnos ide is be fog jönni, még nincs, de nagyon hamarosan itt lesz. A másik, hogy a jobb modellek, agentek vagy ügynökök a képkészítés, videó, hang és hosszú memóriás funkcióknál inkább fizetős irányba lesznek eltolva, különféle csomagokban, erről beszéltünk. Az ingyenes csomagokban több limit lesz gyakorlatilag, és mindenképpen meg fognak jelenteni a reklámok. És ez egy olyan változás lesz, ami fel kell készülnünk, és ez a negyed év, ami elszállt nem telt el sok időben az idejéből, látok, milyen iszonyatos pénzeket investáltok, ezeket vissza fogják hozni valamilyen módon, tehát nem fogjuk ezt megúszni, mi sem Magyarországon.
1: Persze, de mondjuk erre számíthattunk is, tehát, hogy minden így van, tehát ingyen semmi nincs. Most fizetünk érte, viszont az, hogyha maga a szolgáltatás úgymond sokkal jobb lesz, már pedig ezek alapján, amiket elmondtál, nagyon sokat fejlesztenek folyamatosan nyilván rajta, tehát ha egy normális, tehát felrakok neki egy kérdést, vagy adok neki egy promptot, és kapok egy normális, egy olyat választ a kérdésemre, amivel én mondjuk sokkal többet profitálok, akkor megéri.
2: Igen, a YouTube-nál is ugyan indult az ingyenes YouTube-ból, és most már én is előfizetek, mert egyszerűen nem nincs időm kivárni azt a rengeteg reklámot.
1: Igen, de folyamatosan megszakítja, igen, a különböző tartalmakat is, jaj.
2: Jó hír is.
1: Jó hír is a végére, ez teljesen jó volt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft.-je volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük. Reklám hangzott el.
2: Hamarosan feláll a Tisza kormány, megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése Debrecenben, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte kinevezés előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaság fejlesztése a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, azaz ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, minden jó elemet megtartanak, tovább fejlesztik például a bölcsödei hálózatot. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Sumer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi Kerekes Kinga és Búdis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség áll az új vezetés előtt. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátor cellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Ioannis Stassinopoulos, plastikai sebész, az Ivimed alapító tulajdonosa a vendégem. Pontosabban vele beszélgetek most nem a stúdióban, ezt elmondom a hallgatóinknak, hanem itt vagyok kinn nála a Jáde klinikán, és az ő kis kezelőjében beszélgetünk, az arcplasztika témánk. Ugye az egyik legőszintébb lenyomatunk az arcunk, rajta van az idő, az öröm, a fáradtság, és néha az is, amit nem szeretünk látni, vagy nem szeretnénk viszont látni. De vajon mi történik akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy nem elfedi, hanem formálja az arcát, a változást? Mai műsorunkban tehát erről fogunk beszélgetni részletesebben. Szervusz, most nem azt mondom, hogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, hanem köszönöm, hogy beszélgethetünk újra.
2: Elnézést kérem, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és itt vagyunk újra.
1: Bizony, újra, és még leszünk, hiszen kimeríthetetlen ez a téma. Arcplasztika, mi az a tipikus pont, amikor valaki először elgondolkodik az arcplasztikán? Ezt te hogy látod így a te praxisodban?
2: Hát igazán két külön dolog van. Az egy az, hogy mikor a tükör előtt áll, és megnézi, hogy le van ereszkedve az arcot, és ugye két kezet fogva emelje az arca, és akkor látja, hogy valamit kell csinálni. A második az, hogy mikor már voltak egy csomó kezelések, ez amit már egy ideig hasznos voltak, ez eredményes, de már nem. És akkor ilyenkor kell gondolkozni egy pici, mi az a tovább lépés.
1: Amit most említettél, hogy más kezelések, itt arra gondoljunk, hogy akár ez a, tehát olyan beavatkozások, ami nem, tehát non-invazív kezelésekre úgy gondolunk,
2: hát,
1: ugye?
2: Non-invazív vagy minimál invazív. Ez a non-invazív, ez kozmetikus kezelés, hidratálás, radiofrekvenciás, gépek, kis tű, vagy mezoterápiás. Ez a minimál invazív, azt most úgy hívunk, hogy a botox kezelés például, vagy a hyaluron teltes, a szál, sokfajta ilyen olyan kezelés, amit egy minimális ide igényel, meg tud egy szép eredményt tud hozni, ha okosan csinálunk, de nem mindig van egy határ, ameddig tudunk menni. Ez az után ilyen a sziket.
1: Ha ezeket a kezeléseket nézzük, ezt mondjuk nyilván ez gondolom genetika is, hogy kinek milyen a genetikája, vagy milyen állapotban van a bőre, milyen életmódot folytat, de hogy az arcplasztika előtti kezelések, amiket most említettél, botox, hialuron, szálbehúzás, kozmetikai
2: mezoterápiák, skinboosterek.
1: Ezekkel ki lehet tolni, akkor jól értem azt az időt, amik az ember arcplasztikára adja fejét?
2: Igazán amennyire törülünk, vagy amennyire foglalkozunk az arcunk, vagy a testünk, ennyire jobb az eredmény, meg ennyire készebb kell kész alatt lenni. Ez a dolog, hogy a sok napozás, amit Magyarország, meg a szolizás, meg a szaunázás, nem a legideális dolgokat. Lehet, hogy jó tesznek a testet, vagy a lelket, de nem annyira jó a bőrnek.
1: Minimálisan sem? Tehát ha valaki nem
2: minimális,
1: viszi túlzásba?
2: Minimálisban semmi baj nincsen. Igazán pont a jó, hogy legyen, de a túlzás, amit ilyen itt sokas, nem a legideális.
1: Inkább külső nyomás, vagy belső döntés szokott lenni? Most ugye eddig arról beszéltünk, hogy amikor a tükörben látjuk, az nyilván egy belső döntés, de volt-e már olyan a te praxisodban, hogy valaki külső nyomás miatt jött arcplasztikára?
2: Igazán sokszor szembe jövünk egy olyan pacient, aki ilyen külső nyomás ilyen hozzánk. Ez nem a legideális pacient. Szerintem csak akkor lehet akármilyen beavatkozás, ilyen operáció csinálni, mikor saját magát akarod, saját dolgokat, vagy hibák, vagy gyerekedés pontok kell javítani, vagy korrigálni. Ez nem más, valakinek más az ízlés alapján. Kapszulat maradnak, vagy elmennek. De a mi testünk, meg a mi arcunk, ez a miénk, ez a mi tulajdonságunk. Szóval nekünk kell kezelni, ahogy a megfelelő, meg a legóvatosabb módon.
1: Van erre olyan, hogy ideális életkor egy ilyen beavatkozásra?
2: Igazán ideáliskor 40 felett, 45 felett, 40 meg 45. Azért, mert meg mindig a berugalmas, jó vastag a minőség, nem annyira nagy szont változás, az írpárnak helybe vannak, és akkor azért ideális ez a kor, meg az 50 állat, mert a rugalmasak nagyon sokat segít a végeredményi. Szóval lesz reakció, a fibroblastok ugyanúgy fognak termelni elasztin meg kollagén, amit nagyon hasznos lesz. Ez lesz egy ilyen olyan eredménye, hogy sokat több ide fog tartani, mint egy legelső arcfelvárás 65 év felett.
1: Tehát akkor ezt, ha lehet, akkor ne, odáig ne húzza az ember, vagy ne tolja odáig.
2: Ez nem, nincs kötelesek, hogy mikor kell csinálni, mert nagyon sok ember a fiatalság meg kineznek túl elég a 50 meg a 60 éve, szóval nem ez a 40-41, csak ezt gyakoriban ez, amit az adatokat, amit van az egész világon, ez a legideális kor. Ez természetesen van több fajta arcfelváras, amely kisebb, nagyobb, invazív, deep lanes, más sok fajta van, amit igazán megfelelő kor, meg a megfelelő probléma kell használni, hogy legyen az legideális eredmény.
1: Ez most nagyon meglepető, hogy többféle arcfelvarrás van, de ezzel fogjuk folytatni. Most kapcsolunk egy kis zenét, és a zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem, dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapító tulajdonosa. Mindig azt mondom, hogy vendégem, mert nyilván ezt megszoktam ugye a stúdióban, de azt elmondtam a hallgatóinak, hogy itt vagyunk a Jáde klinikán. Én jöttem ki most hozzád beszélgetni, és az arcplasztika a témánk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy említetted, hogy többféle arcfelvarrás létezik. Én eddig azt hittem, hogy most arcfelvarrás konkrétan, tehát hogy a megereszkedett idősebb arcról beszélünk, tehát most itt nem arról van szó, hogy valakinek nem tudom, nagy az orra, vagy valamit úgy szeretne változtatni az arcán, hogy teljesen... Tehát valami olyan szinten zavarja, amivel nem tud már együtt élni. Gondolom az arcfelvarrást, azt arra érted, hogy az idősödő arcról beszélünk akkor.
2: Igen, amúgy vannak szituációk, amit a genetika miatt, vagy valamit beleszett, vagy akármilyen aszimetria kell kezelni, ez akkor muszáj valahogyan ezt megoldani. De igazán az arcfelvarrás, mikor az eregedésről szól, akkor tisztázunk egy pici, mit kell, hogy te fajta van. A külső meccsesz, ahol vágunk, majdnem hasonló minden fajta arcfelváras. Ami belül terten, ez hogy rögzítünk a különös pontokat, amit tudunk az eredményi biztosítani a hosszú távol eredményi, ez a sokfajta technikák, amit hallgatnak az ember. Deep lens, mass, mats, lift, nyak, lift, mindenféle dolog, vagy egy kombináció. Meg van egy másik, hogy van olyan arcfelvárások, amit nem a hagyományos meccsesz használunk, hanem endoszkopikus. Ez minimális, ilyen 2-3 centis kis meccsesek vannak, ahol a haja ez endoszkop szerszámok, meg tudunk olyan rögzítést teljesíteni, amit hasonló eredménye, mint a normális, hagyományos arcfelvárás. Szóval nagyon-nagyon nagy a választék. Technikáról szól, tapasztalat, tudás, meg az, hogy mit igazán kér a megfelelő pacient nekünk, tudunk.
1: Itt a hagyományos, vagy ez az újfajta, amit mondta, az endoszkópos, mi a különbség, tehát hogy a gyógyulásban, vagy maga a műtéti időben van
2: az
1: különbség?
2: Az endoszkópikus sokkal kisebb a gyógyulási idő, de mikor van nagyon sok felesleges bőr, akkor a klasszikus külső meccshez kell menni, mert ezt nem tudunk mit csinálni vele. Szóval ez úgy döntük, hogy meg a legideális, vagy a kombináció, attól függ, hogy milyen körülményekben kell dolgozni.
1: Mik a leggyakoribb? Tehát, hogyha téged felkeresnek ilyen arcplasztikával, akkor mik a leggyakoribb kérdések?
2: Hát a leggyakoribb kérdések először, hogy fog kinézni.
1: Aha.
2: Az, hogy én leszek, vagy valaki más. Mennyire fiatal? Mennyire feszes? Meddig fog tartani ez az eredmény?
1: Talán ez a legfontosabb kérdés, nem?
2: Hát igen, pedig ez a legutolsó, amit tudunk biztosan megmondani. Van egy átlag arcfelvárás eredményes kor, vagy ahogy ha úgy mondunk, helyesen, amit ilyen 8-12 évet. Az kortól függ, mikor megcsinálunk. Ha valaki 40-45 éves csinálja, akkor biztos, hogy 70-ig bírni fog simán. Lehet, hogy egy nagyon pici beavatkozások lesznek kezben. Minimál invazív vagy non-invazív. Erre számítunk. De ez, ha jó a bőrminőség, ha nincs nagyon nagy ilyen súly változás, meg ez is fontos, ha valaki 100 kilós, és utána elfog ilyen 60, nem várunk azt, hogy ugyanúgy fog maradni az arcot, hanem ott is le fog ereszkedni, meg volumpotlasz kezelés kell mindenféleképpen. Ez normális.
1: Mennyire látnak reális képet magukról a páciensek? Ezt te hogy látod?
2: Ez egy másik kérdés. Érdekes módon tegnap előtt néztem, és szoktam nézni a social media világon, a kollégák mit postolnak. Ez volt egy ilyen nagyon ilyen hát a mi szakmán ismerős, meg jó plastikai szebbes, ez erről beszélt, hogy most a social media arca, vagy a filter arca, meg a valóság. Ez milyen téma. Ez az igazság, hogy megvan sokva a szemünk, amit az input, ami kapja, az információ, a képek. Ez érdekes módon, mint egy ilyen kamera, amit felismer az arcunk, ugyanúgy az agyunk is működik. Ez kenyű meglátja ezek a social media postok, vagy fényképek az élete utának, pláne mint a koreaik csinálnak, vagy a kínaiak, amit ilyen nem is tudom, hogy ugyanaz az arcról van szó. A gyógyulás ide minimális, de a váróterem ilyen százan várnak, ez úgy vannak kötve, mint a ilyen baleset, ilyen katonai baleset, vagy egy háború baleset volt. És utána pár nap múlva úgy néznek, mi se történt semmi, nem úgy működik az egész. És akkor erről beszélt ez a kedves kollega, hogy tényleg ez egy nagyon nagy nehéz dolog a mai világon, különböztetni, melyik ez a valóság, mikor egy ilyen sima konzultáció, mely a megfelelő ember, pacient, és mit vár tőlünk? Mert igazán ez, amit a filterezve social media arcok, ez nagyon-nagyon nehéz, ha egyáltalán lehet teljesíteni meg.
1: Hát az szerintem az egy nagyon komoly arcplasztika lehet, vagy arcműtét egy nagyon elrugaszkodott.
2: Nem biztos, hogy létezik olyan, mert ha megnézzünk, mennyi ide van egy ilyen, vagy ez a postoperáció ide, a gyógyulás ide, mennyire számítanak az emberek, ma mai világon mindig akar valahova menni, vakációzni, fürdeni, szocializálni, akármit csinálni, visszakérni, futni, igen, sportolni. Szóval ezek a dolgokat nem nagyon-nagyon az emberek szeretnek abba hagyni. Ez mindig kell egy ideális procedúra, vagy egy ideális beavatkozás, ami belefér az idők. Igen. Szóval ez is ez egy másik téma. A valóság az, hogy mikor menjünk egy konzultáció, meg kell hallgatni az orvos, mit fog mondani. Tetszik a stílus, vagy tetszik a sugárzás, vagy tetszik az, amit mond, akkor lehet tovább bízni rá az arcot, vagy akármit szeretünk javítani. Ha úgy van egy másik stílus, amit nem tetszik, lehet több konzultációt csinálni, és biztos, hogy valaki, hogy megtalál a megfelelő orvos, aki együtt tudnak működni.
1: Hát meg az nagyon fontos, hát itt nem mindegy azért, hogy ki az, akiben megbízunk. Most muszáj megállnunk újra. Életöröm zene jön, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Dr. Ioannis Stassinopoulos, plastikai sebész, az Ivimed alapító tulajdonosa. Tulajdonosával beszélgetek, a Jáde klinikán vagyunk. Témánk pedig az arcplasztika. Itt már egész szépen azt gondolom, hogy így körbejártuk azt, hogy mire figyeljünk. Ugye itt ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy említetted, hogy nagyon fontos, hogy az orvost, amikor ugye kiválasztja a páciens, hogy ha valamivel úgy érzi, hogy nem elégedett, vagy valami nem tetszik, akkor minél több szakembert kérdezzen meg akár, aki tud neki segíteni.
2: A mielőtt csinál akármit is.
1: Igen.
2: Mert utána keresni minden kollégáknak megoldás, mikor a probléma nem lehet megoldani, hanem csak a saját orvos, ezt menekülni tőle, ez egy nagyon hiba. Szóval ez, aki először megbízunk, fekszünk a kész alatt, akkor tovább kell bízni, mikor akármilyen kis probléma, vagy egy kis komplikáció, vagy akármit. Mert el tudja, hogy mit kell csinálni, mi hogy kell javítani. Lehet, hogy kicsi furcsa hangzik azt, de vannak olyanok is. Amennyit ebbe operál, hallottam a legnagyobb tanáraim, mindig gondoltunk, hogy soha nem lesznek ilyen kis komplikációk, soha nem lesznek ilyen problémák, vagy kis ilyen, vagy kis ilyen. Amennyit ebbe operál az ember, ennyit ebb dolgokat derül neki. Ez nem a rossz szakma, vagy rossz operáció, vagy nem, hogy rossz az orvos, mert ez egy ilyen, ez egy kombináció. Az, hogy gyógyul az ember, hogy milyen a lelke, hogy táplálkozik, milyen nyugi van otthon, milyen körülmények, tisztaság, sok mindent.
1: Ez is nem egyforma, nincs két egyforma ember.
2: Igen? Ugye? Ez két ember nem gyógyulnak ugyanilyen módon, nem fekszenek ugyanilyen időben, ezt nem tudnak regenerálni ugyanúgy.
1: Folytassuk egy picit avval, hogy kíváncsi vagyok, mennyi egy arcplasztikának mondjuk a felépülési ideje, tehát hogy mire számítson az, aki, értem, hogy ez is nyilván emberfüggő, de hogyha tudunk egy olyat, hogy tollig, tehát azt gondolná az ember, hogyha ilyen tényleg teljesen most átszabják, jó értelemben érts te is, meg a hallgatóink is, akkor azért nagyon-nagyon hosszú idő, amíg az olyan lesz, ami mondjuk elégedett lehet a páciens.
2: Azért nem entoláltam, hanem kombináltam pár okos operációk, úgy, hogy ezt hozok ugyan az eredmény, de kisebb lenne a gyógyulás ide. Uh-huh. Igazán a leggyakrabbi arcfelvárás kombinálunk alsó meg felső szemhéjplasztika, az alsó szemhéjplasztika akárhogy volt vagy nem, mikor arcfelvárás van, akkor mindig lesz felesleges ber, amit el kell távolítani, hogy egy normális eredményt tudunk adni az arc kezepen regióban. Szoktunk kombinálni nyakplasztika, lehet, hogy ez a Hallantec plastika, vagy a temporal lift is, szóval nagyon sok mindet kombinálunk együtt. A lényeg az, hogy amennyi preparálunk, amikor preparálunk a smász, vagy a szöveti állat, vagy a ligamentunk újra akasztunk, vagy mindent, a legkisebb beavatkozás, nem erőszakban csinálunk, hanem egy szépen óvatosan preparálunk mindent, úgy, hogy minimális a verzés, minimális bántunk a szövetek, és akkor, mikor vissza helyezünk, ahol szeretünk a bőr, hogy ne legyen olyan nagy pufalás, nem legyen lilulás, nem legyen verzes, nem legyen ilyen, szóval vannak nagyon sok dolgokat, amit meg tudunk tenni, hogy kisebbítünk a gyógyulás ide. Most például a szemhéjplasztikáról, ha beszélünk, a negyedik nap, vagy a hetedik nap van a váratszedes. Ez túl korán valaki, a kollégák is meglepedik, hogy de lehet ahogy várunk, meg ahogy készítünk, meg lehet csinálni, és akkor nem látszik utána a szebb hely. Az arc váratokat a 12. nap szoktam, 12. meg 14. nap szoktam leszedni, de ez egy nagyon ilyen, ez az érdekes, hogy amikor a 4. nap kiszedünk a raktapaszt, ami van a szebb hely, az arc, amik a felső, akkor úgy van, hogy van egy nagyon pici cikk, amit kevesebb, mint fél milliméterre be van rágasztva, ez az ember szalonképes tud kimenni.
1: Hogy be van ragasztva itt a fülénél.
2: Hát igen, aha, igen, igen, igen, igen. Azt, amit javasolunk, hogy kell egy máskot hordani, egy olyan máskot, amit tud rögzíteni az arcot, eddig, amit rágat újra, de ezen kívül nagyon egyszerű is kimenni, ez mindenki meglepett, hogy a negyedik, ötödik nap már ha egy könde hordanak, meg tudnak kimenni, úgyhogy nem is veszik észre, nem vesznek észre, hogy volt valamit is.
1: Sminkelni nyilván ezt nem szabad.
2: Sminkelni nem szoktunk nagyon, amúgy meg lehet, mert csak a fülölet van a vágás, ez akkor ott nem olyan hely, ahol szoktak az emberek sminkelni. A ráktapaszt, amit rákunk ott, hogy biztosítunk, hogy tisztán maradt, meg az, hogy segíti, hogy a gyógyulás, ez olyan bőrszínű, akkor elleg látszik. Amúgy ez nincs más. A többiekre fül hátul van, nem fog senki felemelni a haját, akkor meg látni, hogy mi folyik ott. Szóval ez igazán egy hétállat sima tud valaki, egy kis kendővel sima tud kimenni. Ez szintén ilyen két hét múlva az emberek tudnak normális járni, csak ennyi javasolunk, hogy este ez a máskot, amit adunk, legalább két vagy három hét hordani kell alvaskezben. Ez segítik nagyon, hogy
1: csak
2: ez...
1: Csak alvás közben? Vagy...
2: Igen, aha. Hát a két hét utána csak alvás közben. Ezt jó, lehet, hogy nem minden este, de javasolás az, hogy legyen két-három hét, meg az eredményt tudunk biztosítani, hogy szebb lesz.
1: Mennyit változott egyébként maga akár technikában, akár főként nyilván technikában, mondjuk az elmúlt 10 évben, illetve mióta csinálnak ilyen arcplasztikát?
2: Ó, ez nagyon-nagyon régen csinálnak, szerintem kicsi voltam, akkor sem emlékezem, milyen rossz arcfelvárosok, vagy az akkori időben az a divatos arcfelvárosok.
1: Csak nem olyan volt a minősége, mint ma.
2: Hát nem, ez teljesen más voltak a vektorok. Uh-huh. Ez úgy néztek a nek, szerintem ezek nagyon látványos volt rossz módon, aki 70 évesek voltak, ez hirtelen úgy volt feszítve, hogy a szájuk majdnem dubla szeles volt, ez akkor rehegtek majdnem a fülük. Ért?
1: Ja, igen. De, talán még láthatnak is, vagy láthatunk
2: hát
1: is
2: igen, ilyen, most ez ilyen
1: vicces
2: ezek
1: videókat. Igen.
2: Már eregetek egy picit, de ezek vannak olyanok. Ez volt a regebbi stílus. Amennyi feszesebb, ez volt a legjobb. A mai napon ez a természetes. Ez akkor az emberek tudnak, hogy van egy ilyen ott 10 vagy 15 év után ismételni kell, vagy feszíteni egy pici, vagy átalakítani az eredményi, hogy mindig jó legyen, de akkor egy facelift volt, ez ennyi. Egy arcfelvárás, ez akkor nem csináltak 45 évesek, hanem 60 vagy 70 évesek. Ez nem, nincs sok rugalmasak, nincs sok elasztin, nincs sok kollagén állul, hogy tudja valahogy biztosítani, hogy több mint 2-3 évet az eredmény fog tartani, ez azért húztak, amennyit tudtak.
1: Ja, hogy magát az arcbőrt oldalra. Tehát akkor jól értem, hogy igazából nyilván technikában is változott, de nem csak abban.
2: Mások az igények már. Senki nem akar máshogy kinézni. Ezek az esetek, szerintem ezek pszichológus kell járni először, amikor valaki akar máshogy kinézni, ezt szintén mondom. Szoktam, ha valami ilyesmit találkozok, akkor próbálok óvatosan meg szép módon megmondani, hogy szükségük van egy másik orvosi szakma, ez utána jövünk mi. De igazán a természetes ez, ami nekem mindig volt a célpontom, az, hogy tudunk ugyanúgy kinézni, csak fiatal korában. A térkép, mikor látom egy járt, megvan. Szóval tudom, mit kell javítani, hogy tudok ezt hozni. Természetesen vannak változás, a koponya is változik, a bőrminőség, a zsírpárnák leereszkednek, fognak. Vannak dolgok, de mindig lehet játszani, meg van egy állap, egy hologram, megmondom, egy igazi, ha úgy nevezünk, egy hologram, amit meg tudok ezen az alapján újra szabni, meg rajzolni, amit szeretek.
1: Na, újra jön egy kis életörömzene, és aztán jövünk még vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Station. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Ioannis Stasinopoulos, az IVIMED plasztikai sebész, az IVIMED alapító tulajdonosa, és itt vagyunk nála a Jáde klinikán, készítjük most ezt az interjút, témánk pedig az arcplasztika. Elég jól körbejártuk, így azt gondolom ezt a témát. Nyilván mindig van kérdés, rengeteg, amikor ilyen beavatkozásokról beszélünk. Én amire nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez jár-e bármilyen kockázattal, vagy járhat-e bármilyen kockázattal egy ilyen beavatkozás, mert hiszen nyilván ez is felmerül az emberben.
2: Igen, ez jó kérdés. Legelső dolog az, hogy ki nem operálunk. Uh-huh. Egy gyárfelvárás ez egy igazán, ez már egyszerű, meg úgy néz ki, hogy gyorsan gyógyul az ember, de vannak olyan dolgokat, amit nagyon nagy kockázat tudnak, meg nagyon nagy problémát tudnak okozni. A cigi.
1: Cigaretta.
2: Nem vállalok pacient, aki cigiznek. Minimum egy két hét operáció előtt abba kell hágni, meg az operáció után meg két vagy három hét eddig, amit gyógyul a szervezet, vagy az operáló rész, nem szabad cigizni.
1: Mondjuk, hogy idő alatt le is tud szokni végleg igazából.
2: Hát ez egy plusz pont ebben az egész, de amúgy nem vállalok.
1: Mi az oka?
2: Ez a gyógyulási legfontosabb ilyen első óraka mindő utána, az, hogy a két rész, ahol van a vágás, hogy esze csatlakozik, meg esze rágat. Akkor egy cigi elég ezt annyira keves oxigén a szervezet vinni ott, meg plusz a kis erek, a mikrokapilláris erek, a kis erek nem tudnak együtt csatlakozni, mert a cigi megsükíti őket. Ez akkor nem tudnak ennyi ver hozni, meg nem tudnak újra csatlakozni a más oldalon. Szóval ez egy nagyon ilyen, hát igazán egy hipoxia, egy ilyen területi hipoxia, mint pont ahol nem kell. A váratok nem tudnak biztosítani, hogy a két oldalon egyben marad. Ez másik nap reggel jön a vendégek sírva, hogy már nyitva van a seb. Ez nagyon, hát az arc, ha gondolkozunk egy rosszul, amit nem is akarok használni, hogy nekrózis, amikor látunk, hogy kezdett fekete lenni a bőr, ahol ez nincs rossz dologat, mert az arcra nem nagyon tudunk potolni úgy, hogy nem fog látszani, de nagyon látványos, mikor egy hosszplásztikát csinálunk. Ez idején most egy másik téma, kilepünk egy pici az arcfelvárás, mikor valahova külföldön csinálunk nagyobb beavatkozás, vagy kombó beavatkozások.
1: Törökországban járnak sokan egyébként, ezt hallom.
2: Nagyon profik az orvosok, csak mindig kell gondolkozni, hogy aki oda menj, nem kötelező Törökországban, akármilyen országban menj, ezt csinálja operáció, hogy otthon kell, hogy valaki biztosítja az ápolást. Uh-huh. Hogy megnézze, hogy akármi kis probléma van, hogy meg tud kezelni. Ez igazán a sok kollégám között nagyon kevesek vannak, aki vállalnak felelősek, valaki másik az operáció. Az utókezelés, ez minden operáció meg kell számítani. Ez nem ez a fontos, hogy olcsó valahova, hanem az, hogy meg kell tartani a szabályok, a postoperáció ápolás, meg mindent más. Szóval visszamenjünk, hogy a cigi a legrossz. A második az, hogy mikor csinálunk egy operáció, amit mint az arcfelvárás, ami napi szinten fogunk látni magunkat egy tükörben, ha nem tetszeni fog ez, amit kaptunk, nem biztos, hogy a pszichológia szempontból tudunk rendbe jönni. Ezt nagyon-nagyon-nagyon sokat kell gondolkozni. Szóval a beavatkozás azért természetes módon próbálom megcsinálni, hogy a változás nem olyan lenne, amit bántunk a lelki világunk.
1: Hát hogy nem, mert gondolom senki nem fekszik újra meg újra kés alá, hogy, és nem lehet addig szabni valakit, amíg... Hát
2: igen, végül ez igazad van, abszolút. A másik az, hogy biztosan meg kell beszélni, meg kell tervezni pontosan, hogy mit várunk, milyen az eredmények, milyen kockázat. Uh-huh. Szóval a következő dolgokat az, hogy nem tudunk csinálni, amit ideig csináltunk. Ez a napi rutin. Sminkelés, μοσοκοντάς με κέζα κατ' όλου. Έντυγα με τη γιο γιούλεζα κέτχετ νίντσο εν. Χαϊα πίσκο σμάραν νι φόκ. Νέμψα μπατ βίζες νι αχαιέ καχοβάνα σέμπετ με καβάρα το κάτω. Νέμ φόκ καπ νέ γι' αέαν σέμπ αμίτι εν σέιπ. Νέντβες λέσα κορα έλεγγε την καβάρα το κάτω. Σέλεσε μπλέσα σέμπ πενταούλ. Φέρτε, να γίνει αν φέρτε κότσκα ζατ βάν. Φύγε την έχω γιβάν μπιστοσίτβα αντιμπιώτικο μάλ. Μίντικ προμπάλλον και σε μπίτανε. Να είμαι σο κέλ τάρτανε ακέτες. Ας έρθμε μπιστοσίτ την έχω γινέμ πόρ μικρομπόκ με κμίντετ μάς του να κοτ και ρόλνι έχω λβάν ασέπιαι. Νέμ χι άμπα κμάν ακούτασίτας. Εσ νέμ χι άμπα κι αμπάλλον βαγι προμπάλλον έρωσα κοσμόντων. Μεγ μαγεράσνη, μιτ, εσχόλιαν και ελτσινάλνη. Άκορ, ναι, εξεγγικά τον αϊ. Σαμπάι, αμυταζόρβο μόνια, εσχασέρε τον καγαζέρε τη μένια μέκρα, με τη φύζα έτοκ με καζαμυταζόρβο, έλφαροτ, μπορεί μεκ, την άλλη μεκ, τε εσύτανη, τη στελνή, άκορ μεκ, ελτάρτανη, ζα σαμπάιοκ.
1: Van olyan egyébként, hogy volt neked olyan páciensed, aki mondjuk nem tartotta be úgy a szabályokat, akár vegyünk egy ilyet, hogy két hétig nem szabad mondjuk hajat mosni.
2: Volt olyan, mert ezek röhögök most egy pici vagy azért, mert egy közel ismerősök meg, vagy barátunk meg mindent, nagyon kedvelünk, de van egy nagy gond, a cigi. Hát úgy, hogy naponta két-három doboz cigi szívja, ez akkor csináltunk neki egy másképpen meg egy felső szemhéplasztika, vagy alsó felső, akkor két nap múlva felhívja, hogy be van dagadva a szeme, nem látja szemét, meg ilyen. Mondom, itt a kezel lakik valahova, gyorsan oda mentem hozzá, nem szoktam, de ez akkor hát nem látom, amit beszélt, látom, hogy kicsi be van duzadva, kicsi pirosabban, mint szokott lenni, meg kicsi lilul többet, és akkor mondtam, hogy oké, megtartottam, amit mondtam. Igen. És mentem a mosni a kezem, és ott volt a mosdor, ha hiszed ez, vagy nem, és ilyen 80 vagy 100 cigi maradványok mondtam. És mondtam neki, hogy ennyi. Ha úgy gondol, hogy ezt tisztelszeg, vagy tisztel engem, akkor ez nem lenne se a mosdor, se cigiztat volna. Ez egy konkrét szabály. Szóval volt ilyen. Semmi nem tettem veled.
1: Persze,
2: nagyon, persze. Hogy mondom, ez a rossz kutya, mert nagyon lehet, hogy röhög, ha hallgat minket most. Szépen is lett a szemem, meg mindet. Csak annyira haragudtam ezen a pillanat, mert ezt nem az most mit kívánunk. Nem ez a minden nap rutinunk, hogy cigizunk, amely akarunk. Ez a mi felelősségünk, hogy az egészségünk. De mikor van egy ilyen operáció, amit az enevemről szól, meg az eredmény, amit próbálok a legjobban adni, ezt nem ügyi lesz, akkor ez bajba vagyunk.
1: Hát persze, meg hát arról nem is beszélve egyrészt ugye a te neved, másrészt meg hát nem is, tehát annyi felelősség legyen már az emberben, hogy ha

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Hogyan tanul egy gép? A mester

0: mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el. Napos, de szeles idő lesz. Hamarosan feláll a Tisza kormány. Holnap kezdődik az idei Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte kinevezése előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, hogy a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, hogy a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, az az ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, hogy minden jó elemet megtartanak, továbbfejlesztik például a bölcsődei hálózatot. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tarzoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, hogy az általános helyettes Velkei György László, mellette Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi Kerekes Kinga és Bódis Péter tölti be ezt a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség áll az új vezetés előtt. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A versenyprogramba több mint 400 nevezés érkezett. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek. Emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket.
1: Időjárás.
2: Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Nagy üdv mindenkinek, hello, már is indítom a Manna délutánt, én István Dániel vagyok. Izgalmas kis délutánunk lesz, már is a felemelkedésről, az újjászületésről jönnek dalok, 6-an egészen pontosan énekelnek, majd Madonna, Gabriel, itt lesz Lost Frequencies, aztán majd 2000 és 2010 terítéken, igen, abból a két évből érkeznek majd az akkori slágerista vezetők, Sonic, a Nine Days, a később évből pedig a Hooligans és Ellie Goulding, és az óra sztárjai közül majd Gavin DeGraw, illetőleg áll a Black 3-asát forgatom. Úgyhogy izgalmas lesz, érdemes velünk tartani. Shawn Mendezzel már is indulunk, az a tuti, no Why.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. SMS-ünket már nézem én. Izzítottam 0-74-098-at. Még a mai napot kell átbekelnünk így első címszó alatt, aztán holnap után egyébként ragyogó napsütés lesz. Hétvégén újból érkezik majd a csapadék. Hát 20 fok fölé nem nagyon megyünk, de a májusi eső aranyat ér, úgyhogy higgyünk ebben. Remélhetőleg jön majd eső bőven, hiszen nagy szüksége van a természetnek erre. Közben egyébként Rise a fő témakörünk. Ebben az órában a felemelkedésről érkeznek már is hatan, hogy muzsikájának itt lesz Katy Perry, Lengyel Johanna, de majd Madonna, Gabriel és Lost Frequencies. A Rise Up-al indulunk Killer Rock slágerével, ami 2007. június 19-én jelent meg, és azóta is egyébként a klubok alapvető pillére, nem maradhat ki a zenei kínálatból. A dal Európában nagy sikert ért el. Azt olvastam, hogy számos országban, többek között Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Finnországban, Olaszországban, Portugáliában, Romániában, Máltán és Oroszországban is a top 10-be került. Aztán majd Katy Perry ide passzoló témája érkezik, az lesz a Rise. Hát nagyon sok minden változott azóta az életében, amióta Katy Hudsonről megváltoztatta 2001-ben a nevét Katy Perryre. Az Islands Records javaslatára tette mindezt egyébként, hogy ne keverjék össze Katy Hudsonnal. Aztán 2007 áprilisában kötött szerződést a Capitol Records kiadóval, amely meghozta neki a várva várt ártörést. Ugye az első nagy sikere az I Kiss the Girl és a Hot and Cold volt, aztán jött a Teenage Dream, a California Girls, és utána egyébként mint akit kilőttek rakétából, úgy ment előre. Tulajdonképpen Grammy-díjat eddigi karriere során nem nagyon sikerült szereznie, viszont megdöntött 4 Guinness világrekordot, és a Forbes magazin is többször említette a legjobban kereső énekesnők között. Azóta már ő is kutatja a tehetségeket különböző zenei showkban, és nemrégiben ugye Magyarországon is koncertezett, mindig látványos koncertekkel érkezik, hát ez így volt. Tulajdonképpen Magyarországon is kíváncsi lennék, hogy mennyit mutatott az órájának a lépés számlálója, végig keverte az egész koncertet. Tulajdonképpen alig lehetett lefotózni, annyira pörgött Katy Perry az előadás közben. Mindjárt jön tőle a Rise, és aztán majd Lengyel Johanna érkezik, aki ugye a Megasztár 8 döntőse és nyertese lett, hatalmas lehetőség nyílt számára, hogy megmutassa a tehetségét. A Sztárban sztár leszekben is szerepelt, egyébként már 2019-ben, és aztán nemrégiben Sobert Norbert párjaként is láthattuk őt a TV2 képernyőjén. A Megasztár Johanna számára egyébként nem csupán egy verseny, hanem egy ugródeszka is, amely segített neki abban, hogy szóló karrierje igazán beinduljon. Az énekesnő úgy érzi, hogy ez az alkalom kiváló lehetőség arra, hogy megmutassa ki is ő valójában, és hogy előadóként tovább fejlődjön. A versenyben való részvétel nem csak szakmai kihívás, hanem egyben személyes célkitűzés is, hiszen Johanna elkötelezett amellett, hogy a maximumot hozza ki magából és lenyűgözze a közönséget. A mosolygós énekesnő egyébként Marics Peti csapatában készült a döntőre, és nagyon bízott abban, hogy a közönség támogatásával egészen a végéig jut el. Hát olyannyira így lett ez, hogy ő is nyerte a versenyt. Azóta pedig már egyébként a Bulvárnak nyilatkozott, hogy a két tehetségkutató után hosszú heteken keresztül igazából csak feküdni, aluni volt képes, annyira azt érezte, hogy túljáratta magát és kiégett, de ahogy látom, egyébként most már bőven fellépeget, úgyhogy lehet őt látni élőben is az ország különböző pontjain. Nálunk már is jön tőle a Rise, de amivel indulunk, az a Rise Up, és aztán majd Katy Perry itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke mindig, de most egyébként abszolút, hiszen felemelő slágerek szólnak. Madonna, Gabriel és Lost Frequencies ide passzoló slágere érkezik pillanatokon belül. Közben egyébként, ha valaki autóban hallgatja a kedvenc rádióját, és van a többiek számára infója, akkor ne tartsa magában 0677098-at. Ide várom a közlekedési információkat. Miközben jön Madonna és az I Rise, egy ritkábbik daltő, de hát mostanában ő egyébként abszolút produkálja magát, mint énekesnő. Hát végig ott volt a köztudatban, ugye felhívta a különböző plasztikai beavatkozásokkal, meg az öltözetével magára a figyelmet, de most újabban énekel. És Sabrina Carpenterhez csatlakozott nagy-nagy fellépéseken, ahol egyébként egy-egy dal erejéig becsatlakozott az énekesnő mellé. Nepelte a közönség, csak úgy jött elő a kulisszák mögül, hogy mamma, mamma, itt van mamma, és a közönség vissza kiabált ezt neki. Egyébként újabb turnéra készül, és újabb album is érik majd a stúdiókban Madonna neve alatt. Tehát a világhírű énekesnő elképesztő karriert futott be, és bár napjainkban elsősorban fiatal szerelmeiről és félelmetes külseiről cikkeznek a szennylapok, mind a mai napig imádják a slágereit, amelyekkel egy életre beleverte az emberiség fejébe a nevét. Tulajdonképpen ő volt az első olyan énekesnő, aki nem is az ének hangjával, sokkal inkább a megjelenésével hívta fel magára a figyelmet. Sokan nem is gondolnák, de egyébként az énekesnő kitűnő tanuló volt a középiskolában, és még a pompom csapatot is erősítette. Egy interjúban elárulta, hogy teljesen átlagos volt akkoriban, sosem sminkelte magát, és a hónalját sem borotválta. Eredetileg táncosként debütált Patrick Hernandez Born to Be a live-jában, egyébként még láthatjuk is áttérben táncolni, utána nyergelt át az éneklésre. Nem indult teljesen robbanékonyan a karrierje, de aztán tulajdonképpen a 90-es évekre már az egész világ ismerte a nevét. Aztán majd Gabriel érkezik hozzánk, angol énekesnő Londonból, Hackneyből. Hát ő 93-ban aratta első nagy sikerét, akkor ment óriásit a Dreams, ami nem csak az Egyesült Királyságban, hanem egyébként szerte a világon a slágerlisták élére tört, azóta pedig többek között együtt dolgozott az E17-nel is. Ő adta a Bridget Jones naplója egyik betétdalát, az Out of Reach-et, és többek között elénekelt azt a Rise-ot is, amivel nálunk kerül be mindjárt a zenei kínálatba. És aztán majd érkezik hozzánk egy belga DJ, Lost Frequencies, ami nyilván egy művésznév, eredetileg Félixnek hívják, és 93. november 30-án Brüsszelben született. Különben zenész családban nőtt fel, de egészen fiatalon kezdett zongorázni, majd zenei ízlését formálta a hip-hoptól kezdve a jazzen át a drum and bass is. Tehetségére hamar felfigyelt Armin van Buuren kiadója, az Armada. Még csak néhány éve mozog egyébként az elektronikus zenei szintéren, de már is komoly sikereket tudhat magáénak. 2014-ben vált híressé, amikor is Istan Corben Are You With Me című dalából készített remixet, 2015-ben pedig már egy saját számmal a Reality-vel jelentkezett, amely szintén tarolt Európa szerte, azóta pedig a neves fesztiválok húzó neve, általában nincs is olyan nyár, hogy Magyarországon ne lépne fel, hát ahogy kiírják a nevét, hogy ő lesz aznap este, az, aki szolgáltatja talpalávalót, az garantált, hogy akkor teltházzal bírhat az a fesztivál, ami meghívja. Nálunk is muzsikál, mindjárt jön a Rise, de amivel indulunk, Madonna és az I Rise, ahogy ígértem, és aztán majd Gabriel is érkezik az ő Rise-ával. Itt a 98 pontat Manna FM-en, az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Mindjárt Steven Tyler érkezik, és egy önálló dal, ezután nem az Aerosmith berkeiből, hanem ezt saját néven adta elő, ez lesz a Red, White and You. Hát arról is nagyon sokat hallottunk, hogy nem volt jól az utóbbi időben Steven Tyler, ő többször visszaesett, ugye a gyógyszer függőségében, lábfájdalomra hivatkozva a legutóbb. Abból egyébként kikezelték, de azóta már az Aerosmith bejelentette, hogy valószínűleg turné soha többet nem lesz, hiszen elfáradtak, nem csak testileg, hanem egyébként hangilag is, úgyhogy élőben szerintem őket már nagyon nem látjuk, de hát rengeteg munka maradt utánuk, amivel tudunk szórakozni, ilyen például a Red, White and You Steven Tylerrel.

0: minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitóestjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A budakeszi vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigált az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: vagy valamit már.
1: Itt a 98 pont, tehát Manna FM életörömzenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek. Már ugye kedv van, szépen kopik a hét, még a jövő hét, és aztán jön egy újabb hosszú hétvége, hiszen pünkös lesz, úgyhogy ez is tarthatja bennünk a lelket, meg az, hogy jó zenékkel leszünk a következő órában is. Időtematikusan érkeznek ezek, hiszen startol az időutazás, megyünk 2000-be és 2010-be. Az akkor is legerista vezetőkkel, az óra pedig egy jó kis nyarat idéző dallal indul. Jön a Glass Animals és a Heat Waves.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
6: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
8: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete,

0: Elektroshop Debrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshop Debrecen.hu.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Reklám hangzott el. Napos, de szeles idő lesz. Átvették ki nevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Egy hét múlva jár le a személyi jövedelemadó bevallási határidő. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök már tegnap felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte kinevezési előtt parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, hogy a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés, a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kálmán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, és minden módosításnak vissza kell kerülnie a parlament elé. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Azonnali szemléletváltást és átvilágítást ígér a gyermekvédelemben a leendő gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár. Gyurkó Szilvia a 24.hu-nak arról beszélt, nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akik szerint a testi fenyítés megengedhető. Szerinte további ügyek kerülnek még elő, viszont átlátható lesz a rendszer működése, ugyanakkor nem akar kitenni további áldozatokat a bulvárosításnak. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
5: Már is indul az újabb óra, nagy üdv mindenkinek. Én István Dániel vagyok. Egy jó kis időutazást terveztem, 2000-be és 10-be megyünk majd. Nem sokára jön majd Sonic, a Nine Days, a később évből pedig egy igazi nyári sláger, a Bedouin Sunclash és a Brutal Hearts. De egyelőre a Glass Animalszer indulunk, ez is már a kárnikuláról szól. Jön a Heat Race, jó szórakozás nekünk. Yeah.

98.6 Manna FM életörömzenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek, és globálisan jó szórakozást. Jól fogunk szórakozni, egyébként jönnek az életörömzenék, és specifikusan 2000-ben kötünk ki már is, aztán majd rádobunk egy 10-est 2010-zel, az lesz a másik év, ahol itt majd hozom többek között a Hooligans dalát, de egyelőre Sonicra, a Nine Days-re, illetve az All Saints-re fókuszálunk, meg jön némi info, hogy el tudjuk helyezni magunkat az időben. Hát 2000. január 1-én ugye sokan világméretű számítógépes összeomlásra számítottak, a 2000. év problémája végül aztán nem okozott komoly bajokat. December 15-én végleg leállították a csernobili atomerőmű 4-es blokkját, ezzel teljesen leállt az erőmű termelése. Hát 2000-ről beszélünk, ugye a 86-os katasztrófa után azért még volt ott élet, és november 18-án Michael Douglas feleségül vette Catherine Zeta-Jones színésznőt. Emlékszem, hogy akkor ez úgy a korkülönbség miatt viszonylag nagy felháborodást okozott, házassági szerződésről is volt szó, de hát abszolút őket igazolja az idő, már nagykorú lett azóta a gyermekük. Sonic érkezik hamarosan, aki 2000-ben volt igazából a csúcson, már is érkezik tőle az It Feels So Good. A 90-es évek nagy részét egyébként DJ-ként töltötte London körül, és saját dalokkal is próbálkozott, aztán jött ez az átütő siker, amit az előbb mondtam, és mindjárt hozok. Aztán a sikersorozat folytatódott a Sky-jal, ami a brit slágerlista a második helyig jutott, az évet pedig az I Put a Spell on You újbóli kiadásával zárta, amely bejutott az első 10 legnépszerűbb dal közé. Sonic ezután újabb számokkal jött ki, turnézott, míg nem 2009-ben sajnos mellrákot diagnosztizáltak nála. A műtét és a kemoterápia után visszatért a munkájához, és 2011-ben adta ki a Sweet Vibrations című albumot, azóta különféle művészekkel dolgozik együtt, valamint az It Feels So Good és az I Put a Spell on You című számaival zenei fesztiválokon is fellép, úgyhogy a mai napig aktív egyébként. Aztán majd a Nine Days érkezik, egy amerikai rockbanda Long Islandről, New Yorkból, 94-ben alakultak egyébként, 2000-ben érték el ezzel a dallal a legnagyobb sikerüket, ami egyébként több filmben is szerepelt, ez lesz mindjárt az Absolutely, és aztán majd egy lánycsapat érkezik a végére, az All Saints, aki hosszú időn át egyébként szépen állta a sarat a Spice Girls-szel szemben, két nagy lánycsapat uralta a 2000-es éveket, a Spice Girls és All Saints, ők egyébként egy angol-kanadai lányegyüttes, 93-ban alakultak Londonban, Rom Tom Manager alapította meg a formációt, aki később egyébként a Sugar Babes-t is egy fedél alá hozta. Az eredeti tagok Melanie Blatt, Chesney Louise és Simon Rainford voltak. Eleinte, amikor a ZTT Recordshoz szerződtek, sikertelennek számítottak, aztán miután Rainford kiszállt a csapatból, a kiadó dobta őket, 96-ban aztán Nicole és Natalie Appleton csatlakoztak az együtteshez, és a London Recordszal kötött lemezszerződést a rövidített nevük alatt futó korongokkal ünnepelték, és itt most már sikeresek is voltak, ugye a Never Ever óriásit ment, aztán jött a Pure Shores, meg a Black Coffee, 2001-ben oszlottak fel belső ellentétek miatt, majd 2006-ban újból összeálltak, és új nagy lemezt jelentettek meg a Parlophone Records gondozásában, 2009-ben újból feloszlottak, majd 2014-ben újra összeálltak, azóta még két nagy lemezt adtak ki, 12 millió lemezt adtak el egyébként világszerte. Ez a dal, ami mindjárt érkezik, a Leonardo DiCaprio főszereplésében látható Part című film főbetétdala volt, mindjárt azon a Pure Shores, de egyelőre Sonicra indulunk 2000-ből, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel. Pongrác napja van, úgyhogy megjöttek a fagyos szentek, ahhoz képest egyébként elég jó kártyákat húzunk az időjárásból. Fagyról egyáltalán nem kell, hogy beszámoljak. 8-6 fok lesz majd hajnalban, holnaptól visszatér a napsütés, hétvégére majd az eső. 20 fok felé nem nagyon megyünk egészen jövő csütörtökig a jelenlegi állás szerint, tehát nagyon örülünk a csapadéknak, hiszen ahogy tudjuk, májusi eső aranyat ér. 2010-ben kötünk ki már is, folytatódik tovább az időutazás, innét már egy hazai formáció is képviseli az évet, jön majd a Hooligans. Hát akkor mutatták be az iPad-et, ez ugye az Apple cég által gyártott táblagép volt, nagyon sokáig nem találtak ki a végleges nevét, úgy volt, hogy iSlate lesz, vagy Magic Slate, de végül is aztán maradt az Apple iPad, május 28-án kezdték meg a forgalmazását. Áprilisban, 2010-ben a Smolenszki légi katasztrófában életüket veszítették a Lengyel Köztársaság legfelsőbb állami és katonai vezetői, májusban benyújtotta lemondását II. Erzsébet királynőnek a miniszterelnöki tisztségről Gordon Brown brit miniszterelnök, utódja a konzervatív David Cameron lett, nálunk pedig az országgyűlés 263 szavazattal Schmidt Pált választotta a Magyar Köztársaság elnökévé, és sajnos ebben az évben volt az ajkai vörösiszap katasztrófa is. Na, remélem, hogy el tudtuk magunkat helyezni nagyjából az időben. Már is egy jó kis nyári dallal idézzük meg ezt az évet, ami azóta örökzöldé vált. A Bedouin Sun Clash hozza majd ezt a nagyon jó füllet hangulatú dalt. Ez lesz majd a Brutal Hearts. Aztán majd a Hooligans érkezik, egy hazai rock együttes. Tulajdonképpen a zenekari tagok Zord megjelenésével ellentétben zenéjükben könnyedebb hangvétellel gyakori motívumként szerepel a szerelem, a nők bálványozása és a hedonizmus. 2021-ben stílusváltással keményebb rock stílusban kíméletlen társadalom kritikákat is megfogalmaztak már az újabb dalaik. Kis Endre és Ördög Tibor egyébként szerencsén együtt jártak suliba, és már 9 éves korukban túl voltak az első koncertjükön. 7 évvel később, akkor 16 évesek voltak, találkoztak Tóth Tiborral, akivel együtt megalapították a Ramses nevű együttest, aztán váltottak a Hooligansre, és azóta is egyébként az egyik legstílusosabb és legidőtállóbb hazai rock formációnak számítanak. Mindjárt érkezik majd tőlük a Küzdj az álmodért 2010-ből, és aztán majd Ellie Goulding is érkezik hozzánk, akinek egy Jane-nel még kiegészül a neve, 86-os születésű, Lions Hillben nevelkedett fel, ami egy kis falu egyébként, közel Kingstonhoz. Ő a második a négy testvére közül, apukája vállalkozó családból származik, még anyukája egy szupermarketben dolgozott. 5 éves korában elváltak a szülei, és aztán anyukája megismerkedett egy új pasival, aki egy taxisofőr volt, és Ellie elmondása szerint szörnyűvé tette az életüket, szerencsére az a kapcsolat nem tartott sokáig. 2017 nyarán egyébként már visszatérőként a Bolt Fesztiválon lépett fel nálunk június 28-án Ellie Goulding, akkor még ugye Bolt Fesztivál. Nevét addigra már jól ismerték a magyar közönség tagjai és azok is, akik nem rajongói, hiszen hatalmas slágere a Szürke 50 árnyalata a filmlemezreit Laminák Judu tartotta az egy hétig legtöbb streamelt dal rekordját itthon is és külföldön is. Mindezt a volt.hu hivatalos honlapján írták róla, hogy így csalogassák oda a közönséget. Hát, addigra már szerettük, úgyhogy nagyon nem is kellett talán őket csalogatni. A Lights érkezik tőle, de egyelőre a Bedouin Sound Clash-el indulunk 2010-ből. Itt a 98.6 Manna FM-en. Ez a Brutal Hearts.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Gájer Bálint érkezik pillanatokon belül, aki a TV2 tehetségkutatójában ismertette meg a nevét a nagy közönséggel, és ő az egyike azon sztároknak, akik nagyon jól kihasználták ezt a bizonyos adóházt, hogy megismerte őket az egész ország. Nagyon hamar felmérte azt a stílust, ami neki is jól áll, és a közönség is nagyon szereti. Ő tulajdonképpen a hazai jazz swing ünnepelt sztárja, mondhatnám, hogy a magyar Michael Bublé, bár szerintem ezzel ő biztos, hogy nem szeretne azonosulni. Mindjárt érkezik tőle az egyik nagy sikere, ha nincs már zaj.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Egyetlen karszalag, 5 ikonikus mozi és több mint 70 film. Május 16-án ismét elstartol az év egyik legizgalmasabb filmes eseménye, az Árt mozik éjszakája. A hajnalig tartó vetítés sorozatban a budapesti művészmozik legjava várja a közönséget klasszikusokkal, friss kedvencekkel és premier előtti különlegességekkel. Többek között az esemény helyszínei a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozi termei, ahol szombat estétől egészen másnap reggelig pörögnek a vetítések. A koncepció változatlanul egyszerű és csábító, egyetlen karszalaggal az összes film szabadon látogatható, így akár egész éjszakás mozi maratont is tarthatunk, kedvünk szerint vándorolva helyszínek között. Az idei programban hangsúlyosan szerepelnek az elmúlt év legnagyobb közönség és fesztivál sikerei. Visszatér a csendes barát, az érzelmi érték és a nincs más választás, így bepótolhatják őket azok, akik korábban lemaradtak. A klasszikusok kedvelőinek külön öröm, hogy 40. évfordulója alkalmából újra vászorra kerül az Áj mellém, ami egy Stephen King novellán alapuló, mégis érzékeny nosztalgikus barátság történet. Az Árt mozik éjszakája azonban nem csak a múlt sikereiről szól, több film premier előtt debütál a közönség előtt. Ilyen csemege a Nem én vagyok, ami egy Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól mesél, a többszörös fesztiváldíjas Odakint, az ikonikus párizsi épület megtervezését bemutató egy dán építész Párizsban, és a horror rajongóknak szóló az Éjszaka szülötte. A zenés életrajzi filmek kedvelői a Chopin párizsi szonáta révén merülhetnek el a 19. századi Párizs világában. A program különlegessége, hogy a Macskafogó és az Oscar-díjas Chihiro Szellemországban is műsorra kerül, míg a Kárhozat vetítése igazi kuriózum a magyar filmtörténet rajongóinak. A kínálat sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja a saját tempójához és ízléséhez illő éjszakai mozélményt, akár egyetlen filmre ülve, akár hajnalig tartó filmes utazásra vállalkozik. Június 4-e és 7-e között rendezik meg az MBA Bank Gurmé Fesztivált a Millenárison, ahol idén is 100 kiállítóval, programokkal, kóstolókkal várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A fesztivál idei témája a vidéki ízek, minden eddiginél több vidéki étterem részvételével. Ott lesz az Encsi anyukám, mondta, a két Michelin csillagos tatai platán. Először mutatkozik be a budapesti közönségnek a Villa Kabala és a Szentendrei szigeten található Papi is. A vidéki érzés egy új helyszínt is életre hívott. A fesztivál 4 napján egy-egy elismert séf készít bográcsban olyan magyar klasszikusokat, mint a gulyás vagy a birka pörkölt. A Gurmé Fesztivál idei témája a Made in Vidék, így a kiállító éttermek saját látásmódjukon keresztül mutatják meg, mit jelent ma a vidéki magyar konyha, ahol a hagyományos ízek és a jól ismert fogások mellett azok kortárs értelmezésére is jut a kreativitásból. A szervezők célja, hogy még jobban ráirányítsák a figyelmet a vidéki vendéglátás sokszínűségére, a helyi alapanyagokra, még láthatóbbá tegyék a fővárosban ezeket. A fesztivál 4 napja alatt más-más jól ismert kedvencek főznek majd bográcsban. Június 4-én Kovács Renátó készít kortárs gulyásházi csipetkét, később Bíró Lajos bajai halászlevét kóstolhatjuk majd meg, ezt követően a karcagi Nimród étterem birka pörköltjeres soron, majd Barna Ádám kakas pörköltjével zárhatjuk a fesztivált.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt indul az újabb óra az órasztárjaival. Mulatjuk majd az időt, ez annyit tesz, hogy egy-egy előadó érkezik majd hozzánk 3-3 dallal. Gerin Digro neve nem tudom, hogy mennyire ismert, játszok azért a dalai, de így egy csokorban nagyon ritkán, úgyhogy majd mindjárt bemutatom őt is. Meg 3 dalát, és aztán majd újabb 3-mal érkezik álló a Black, miközben az óra indul a Jonas Brothers dalával. No, don't get stressed, it's gonna get filled up. Oh, deep conversation that no one knows. Head strong, father, and a determined mind.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna
4: FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
7: Elképesztő hang, erő,

0: és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n. Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklám hangzott el.
3: Napos, de szeles idő lesz. Átvették kinevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Karikó Katalin is részt vesz az egészségügyi miniszter tanácsadó testületében. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét. A miniszterelnök már tegnap felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjunk közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra, a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adminisztratív terhek csökkentését és az adórendszer egyszerűsítést, például a kata kibővítését. Azt ígérte, hogy megszüntetik az indokolatlan kedvezményeket, az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken. Egy szűk vagyonos rétegre 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Élő bejelentkezésben tartott épületbejárást Magyar Péter a Budai Várból, a Karmelita palotából. A tegnap esti sétán több azóta kinevezett miniszter, így Orbán Anita, Ruf Bálint, Vitézi Dávid és Posvai Gábor is jelen volt. Az új kormányfő szimbolikusnak és fényűzőnek nevezte a helyet, ahol a miniszterelnöki iroda is volt. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány alatt a miniszterelnök irodája Pesten lesz a parlamenthez közeli, már meglévő minisztériumi épületben. Ezt követően átsétáltak a szintén a Várnegyedben található miniszterelnöki kabinetiroda épületébe, amely egy teljes átépítés után tavaly készült el, luxus kivitelben, szivarszobával, panoráma étteremmel, kilátóval. Az új kormány tagjai a Szentháromság téren álló belügyminisztériumba is ellátogattak. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek. Emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket.
4: Időjárás.
3: Napos idő várható, holnap fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők észak-keleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
5: Megvoltak az információk, már is indul az újabb óra. Jó, tehát kívánok az a felé, ha van info, akkor várom SMS-ben, hogy a többieket tudjam tájékoztatni. 0-74-098-at a számunk, de majd úgy is átvesszük. Most fókuszáljunk az óra sztárjaira, ők érkeznek már is 3-3 dallal. Elsőként Kevin DeGro, majd itt lesz többek között a Best I Ever Had, aztán a jönálló a Black is 3-mal, a nagy-nagy sikerei a Wake Me Up vagy az I Need Dollar is éterbe kerül, de egyelőre a Jonas Tesók jönnek és a Buffy House.
4: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pont, tehát Manner FM életöröm zenék. Az előbb említettem Pünkösdöt, és több hallgatónk figyelmét felhívtam ezzel. Jó, tényleg lesz hosszú hét, vagy lesz? Egyébként ez a hét még fullos, ugye végig dolgozok a jövő hetet is, és aztán majd Pünköst hétfő lesz munkaszüneti nap, ami május 25-ére esik, úgyhogy ott majd lesz egy hosszú hétvégén. Szerintem már egyébként fullos a foglalás ilyenkor a különböző szállodákban, hotelekben, akik wellnesselni akarnak, de talán érdemes utána nézni. Lehet még helyet találni, de hogyha valaki csak pihenni akar, megtehet, hiszen ott 3 napig majd szünet lesz, szombat, vasárnap, hétfő, alig másfélét, annyit kell kibírni. Közben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is 3 dallal érkezik hozzánk Gavin DeGraw. Hát ő nagyon fiatalon kezdett zenélni, azt olvastam róla, az első zenekart, amiben játszott, bátyja alapította, ő lett az is, aki az első pár közösen végig zenélt év után saját dalok írására ösztönözte, szerencsére hallgatott a testvérére. 2003-ban jelent meg első lemeze a Chariot című albumáról, ez volt az I Don't Wanna Be, ami óriási siker lett, ami az biztosan az is hozzájárult, hogy egy teenage dráma One Tree Hill fő címdala lett. Janis Joplin, Aretha Franklin, Whitney Houston, Alicia Keys és még számos a zene alakulására ható tehetség mellett Gavin DeGraw első lemezszerződése is Clive Davishez fűződik. Megelőzően 2 szemesztert végzett a méltán híres Berklee School of Music falai között, de aztán ott hagyta, mert a közben is jobban érdekelte az aktív zenélés. Vérbeli zenész egyébként, rajongói csak egyetlen dolgot nem értenek vele kapcsolatban, miért nem sokkal hangosabb tőle a zenei élet? Valljuk be, ez egyébként jogos kérdés, de hát azt megszokhattuk, hogyha valaki mellé odáll Clive Davis, annak az egész élete és a zenei karrierje sikerre van ítélve. Ugye pontosan tudjuk, hogy hogy megy ez, ott van az I Wanna Dance With Somebody című film, ami Whitney Houston életéről szól. Ugye abban tökéletesen láthattuk, hogy egyszer csak felhívják Clive Davis figyelmét arra, hogy van itt egy kislány, akinek óriási hangja van, elmegy az anyukája koncertjére, akkor az anyuka, ugye Sissy Houston éppen azt imitálja, hogy elment a hangja, Whitney kapja az első dalt, és Clive Davis rögtön beleszeret a hangjába, aztán minden egyes arany platina lemeznél pezsgőt ad Whitneynek. Hát nagyjából ez Gavin DeGrawval is így lehetett. Igazából én azt gondolom, hogy ő még a jövő hangja, de mi itt a 98 pontot Manner FM-en rengeteg dalát játszunk, hogy igenis megismertessük a magyar közönséggel, hogyha az óra sztárjaként már is ő robban benálunk. Hát nehéz lenne a pályafutását 3 dallal összefoglalni, de azért valamennyire megpróbálom. Az I Don't Wanna Be érkezik majd középső dalként, ami ugye, ahogy mondtam, egy sorozatnak köszönhetően óriási sláger lett, és aztán ezt támogatjuk majd meg mindjárt a Fire-rel, a végére pedig majd befut a Best I Ever Had az életöröm zenék között Gavin DeGraw 3-asában. Közben egyébként félszemben mindig az üzenőfalunkon lehet nekünk írni SMS-t, akár hogy hogyan tetszenek az óra előadóinak dalai, akár a közlekedési információkat is várom, az mindig hasznos, hiszen most már bőven elmúlt 4 óra ilyenkor. Egyébként egyre többen ülnek autóba és ott hallgatják a kedvenc rádiójukat, szóval mi a helyzet a kivezető utakon, ezt kérem a többiek nevében, aztán jól továbbadom nekik. Szokás szerint egyébként a számsor Viberes is, úgyhogy oda is lehet nekünk írni, hogyha az kézreállóbb vagy ingyenesebb, akkor nyugodtan jöhetnek ezek is, úgyis továbbítani tudom az üzeneteket. No, de akkor induljunk el Gavin DeGrawval, már is érkezik az I Don't Wanna Be, itt a 98 pontot Manner FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hát eléggé libikókás egyébként az időjárás, ember legyen a talpán, aki fel tud rá készülni. Holnap után egyébként a csapadék után legalább napsütés érkezik. Hát melegünk nem lesz, 16-19 fok lesz a maximum, és nagyjából ez állandósul egyébként jövő hét közepéig, annyival, hogy pénteken újból már számítani kell esőre, úgyhogy lehet ez a takarítós, otthon maradós, filmnézős hétvége lesz. Egyelőre még azért ne búcsúztassuk el teljesen, majd úgy is mondom, hogy mire lehet számítani, jelenleg úgy fest, hogy csapadékra. Közben egyébként jó munkát kívánok, ha abból jut, vagy jó utat hazafelé, hogyha van info, ahogy kértem az előbb, úgy most is elmondom, jöhetnek ezek, hogy tudja mondani a többieknek, mi a helyzet a kivezető utakon. 0677098 az SMS és Viber számunk. Közben pedig egyébként, ha már letettük a munkát, és este van időnk, vagy majd hétvégén érdemes megnézni a kedvenc rádiótok közösségi oldalait, ott vagyunk a Facebookon, mindig plusz tartalmakkal kibővítve informálunk mindenkit arról, hogy mi lesz, vagy mi volt a Manna FM műsorán, úgyhogy érdemes bekövetni ezt a bizonyos oldalt. Közben egyébként az órasztárival muzsikálunk, Kevin DeGroat egy másik zseni követi. Ő lesz Álló a Black, ő egyébként rapperként kezdte, aztán végül is szóló énekes lett belőle, és persze Emanon nevű korai rap duója is aktív. 2010-es szuper második albumával világszerte befutott, majd még nagyobb sikerek következtek, talán nem mindenkinek egyértelmű, de a legnagyobb Avicii slágert, a Wake Me Up-ot közösen szerezte az elhunyt DJ producerrel. A modern szólos R&B műfaj fiatal reménysége ő, panamai szülők gyermekeként Kaliforniában született, Black pályája egy hip-hop duó tagjaként indult, még 1995-ben, ám a 2000-es évek közepétől szóló karrierbe kezdett. Első önálló lemeze 2006-ban jelent meg, a várva várt sikert a 2010-ben megjelent Good Things című anyag hozta meg neki. Ezen található az HBO Kergetjük az amerikai álmot című sorozatának főcím dalául is szolgáló világsláger, az I Need a Dollar, ami világszerte és a magyar listákon is előkelő helyen szerepelt. Az énekes járt már Magyarországon, és mivel igyekezte megőrizni inkognitóját, ezért a luxus osztályát álnéven foglalták le neki az egyik budapesti hotelben. A szokásos technikai igényeken kívül azonban egy érdekes kérése is volt a szervezők felé, amikor Magyarországon járt. Álló a Black azt kérte, ne helyezzenek el szőnyeget a színpadon, hiszen az akadályozná őt a táncolásban, és ez a performance rovására menne. A szórakozóhely szervezői természetesen örömmel tettek eleget a kérésnek, és egy szőnyegmentes színpaddal várták az énekest. A reklámkészítők is meglátták egyébként a lehetőséget Álló a Black több dalában, a The Man amellett, hogy hosszan vezette a slágerlistákat, producerként még olyan hírességeket is jegyzett, mint a legendás Elton John. A dalt több mint 1 millió példányszámban adták el eddig, és egy fejhallgató márka is a The Man-t választotta betétdalának. Sok dal lett említve itt a 98.6 Manna FM-en, de végre itt az idő, hogy mutassam mindet, az összes nagy Álló a Black siker, jó, az összeset nem tudom, de hármat hozok, hiszen az óra sztárjai mindig 3 dallal érkeznek. Elsőként az I Need a Dollar, az első nagy siker tőle érkezik, aztán majd az előbb említett fülhallgató márka reklám betétdala a The Man, és hozok egy ritkaság számba menő Álló a Black dalt. Szerintem azt is szeretni fogjátok, az lesz a Wake Me Up, a dal nyilván ismert, csak ilyen akusztikus verzióban szerintem még annyira nem hallottuk. Ez a hármas érkezik, tehát Álló a Blacktől most a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között. Jó szórakozást hozzájuk!

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, megállás nélkül ráadásul, de csomó programajánlatom is van, úgyhogy ezek érkeznek, aztán majd indul a megállás nélkül zenei futam egy jó nagy gorillával, akit Bruno Mars hoz el nekünk.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat, ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik, mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a Héva, BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét, ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. Három évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.
1: Élet, öröm, zene.
2: Manna

0: hallgatja 98.6 Manna FM életörömzenékkel. István Dániel búcsúzik. Holnap úgyis találkozunk, hogy 2-től várok mindenkit nagy szeretettel, de érdemes velünk tartani, hiszen jönnek a jobbnál jobb műsorok, és maradnak az életörömzenék is. Jó szórakozást kívánok hozzájuk.
1: Manna Morzsa.
2: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble csömöri gyárába. Határozatlan idejű munka szerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
6: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
10: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be? Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: Napos, de szeles idő lesz. Átvették ki nevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Egy hét múlva jár le a személyi jövedelemadó bevallási határidő. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök már tegnap felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjunk közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte kinevezési előtt parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, hogy a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál.

kell. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés, a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kálmán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, és minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Azonnali szemléletváltást és átvilágítást ígér a gyermekvédelemben a leendő gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár. Gyurkó Szilvia a 24.hu-nak arról beszélt, nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akik szerint a testi fenyítés megengedhető. Szerinte további ügyek kerülnek még elő, viszont átlátható lesz a rendszer működése, ugyanakkor nem akar kitenni további áldozatokat a bulvárosításnak. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey, this is Cade Thompson, and I just wanted to share with you the story behind my song.
3: Every step of the way.
4: A 2020-as év sokunk számára egészen másképp alakult, mint ahogyan azt terveztük és elképzeltük. Gyakorlatilag a feje tetejére állt az életünk. A terveink összedőltek, és megszakadt a rutin, amiben éltünk. Minden, amit magunknak megalkottunk, a hamis biztonság teljesen eltűnt. Tudjátok, a mi terveink nem Isten tervei. Sokszor az Úr tervei másképpen néznek ki, mint a mieink, mert ő a teljes képet látja, mi pedig csak egy részletét. Az Every Step of the Way írása közben valóban csak a múltra gondoltam, és azt tapasztaltam, hogy Isten jósága egyértelműen megmutatkozott az életem minden lépésében. Remélem, hogy ez a dal bátorítás lesz neked is, amikor az emlékeidre gondolsz, még akkor is, hogyha az utóbbi néhány év máshogy alakult, mint ahogyan azt tervezted és ahogyan azt szeretted volna. Az a vágyam, hogy tudd, Isten továbbra is munkálkodik az életedben, minden egyes nap, minden egyes lépésednél.
2: Every step of the way.

0: FM Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt megillető elismerést.
0: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Steve.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Francesca Battistelli, and this is the story behind my new song, God is Good.
3: God is good.
2: A few years ago, a good friend of mine went
4: Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom tragédián ment keresztül, ezért tiszteletünk jeléül írtuk neki a God is Good című dalt. Mindenki életében eljön az az időszak, amikor nehézségeken megy át. Az elmúlt évek is arra tanítottak bennünket, hogy az élet tele van hullámvölgyekkel. De van valami, ami állandó. Van valaki, aki nem változik. Ő Isten. Aki mindig jó és folyamatosan ugyanúgy szeret minket. Azért imádkozom, hogy akár mind mész is ma keresztül, ez a dal bátorítson és emlékeztessen arra, hogy Isten veled van, volt és lesz az idők végezetéig. Nem számít, merre vezet az utad.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Napos, de szeles idő lesz. Esküdtettek a Tisza kormányminiszterei az országgyűlésben. Megkezdődik a Cannes Film Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormányminiszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet szerdán már megtartja első ülését. A Tisza kormánya nemzet és nem a miniszterelnök szolgálat.

0: generálója lesz. A kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak. Jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetést luxus építkezései, beruházásai miatt, miközben a közszolgáltatások színvonala romlott. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest megyei Monoron. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt, majd gázriasztó fegyverrel 2-szer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. A Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével kezdődik a 79. Cannes-i Fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. A nemzetközi zsűri elnöke Park Chan-wook kiemelte, hogy a mostra május 24-i záró ünnepségén olyan műveket szeretne jutalmazni, amelyek évtizedekig érvényesek maradnak. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Másból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizód vendége Vacsink Dóri, HR business partner, de ennél ő sokkal több és sokkal sokrétűbb, nem csak a tudása, de a munkája is, de ezt majd Ildikó, ahogy szokta, elmeséli. Szia Dóri, köszi, hogy jöttél.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Szia Dóri, szia Petra, és örülök, hogy így ismételten hármasban itt vagyunk, és akkor én bele is csapnék, ugyanis neked nem ugye a Vacsink Dóri a született neved.
1: Így van.
2: De az üzleti világban téged, a szakmai közösséged, az ugye így ismer, tehát Balogh Dorottyának hívnak.
1: Igen.
2: Hivatalosan, és a Hogyan dolgoz velünk együtt, Frusztráció nélkül című könyv szerzője vagy, amit el is hoztál itt magaddal, és nem elméletből beszélsz a generációs különbségekről, hanem saját szakmai utadon keresztül kutattad ezt, és tanítod ezt, hogy hogyan lehet a pályakezdő Y és Z generációs munkavállalóknak lendületet adni, és ők hogyan gondolkodnak, hogyan lehet a működésüket ugye beépíteni egy cégnek a valódi teljesítményébe. És ez ugye azért is nagyon fontos, mert nagyon sokat foglalkozunk most a generációs különbségekkel. Ez most egy picit ilyen divatos téma is lett, de nyilvánvaló, hogy nem egy elhanyagolandó téma. De én mindjárt belevágnék az első kérdésbe, hogy mi volt az a szakmai tapasztalat, amikor először érezted, hogy a fiatal munkavállalókról egészen másképp kell gondolkodni, mint ahogy a legtöbb vezető teszi.
1: Hát az első szakmai tapasztalatom az volt, hogy akkor még az Y generációnak a vége volt a pályakezdő mai fiatal kategóriába sorolható, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, és a legelső tapasztalatom az volt, hogy az volt a megbízatásom, hogy föl kellett építenem egy aránylag nagy létszámú, 15-20 fős létszámmal rendelkező csapatot egy multicég számára. És ugye az volt a javaslat és az ajánlás, hogy tapasztalt értékesítőket vegyek fel erre a területre, és aztán valahogy én érzékeltem azt, hogy itt ahhoz, hogy egy ilyen tényleg azt a friss szellőt, új lendületet el tudjuk érni ezzel a projekttel, ami kell, nagy valószínűség nem olyan emberekkel kell ezen a területen együtt dolgoznunk, akiknek már van valamilyen hite, berögzült szokásai, akik már biztosak abban, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, hanem szerettünk volna egy teljesen más vonalat megnézni, és így kezdtem el fiatalokkal dolgozni, és nagyon hamar beletört a bicskám abba, hogy ugyanazzal a modellel igyekeztem a munkaerőpiacra lépő friss pályakezdőkkel elkezdeni dolgozni, de ez indul onnan is, hogy amikor ugye azzal szembesülsz, hogy az alapvető elvárásokkal, amit mondjuk azt, hogy a munka világában mondjuk azt, hogy időben érkezel, mi egy meeting rendje, milyen kötelezettségeid vannak, és milyen jogaid vannak. Tehát azt erőteljesen elkezdték megkérdőjelezni, és ott nekem el kellett döntenem, hogy egy olyan vezetői attitűdöt képviselek, amivel úgymond a hatalmam tekintetéből azt mondja, hogy már pedig itt ezek a szabályok, és ennek így kell működnie pont, és vagy jöttök, vagy nem jöttök, mert egy jó ajánlat, amit kaptok tőlünk, vagy elkezdem megvizsgálni ezt a helyzetet. És innen indult ez az egész, hogy elkezdtem megvizsgálni azt, hogy őket hogy működteti, ők hogy működnek, nekik mi a nyomógombjaik, mi az, amivel ösztönző hatással tudunk rájuk lenni, és mi az, ami nagyon nagy ellenérzetet vált ki.
2: Akkor beszélhetünk ugye egy kicsit arról is, hogy mit látnak ma a cégvezetők abban, hogy alkalmaznak mondjuk egy Z-generációs fiatalt, és nem értik, hogy ők hogy működnek. Tehát mik azok a nyomógombok, amit te mondtál, amit mondjuk egy mai 50-es, 60-as cégvezető nem ért ebben a korosztályban. És nehéz hozzá neki alkalmazkodni, és nehéz egymást ugye megérteni.
1: Igen, hát ugye az alapvető probléma, vagy az alapvető nehézség inkább azt mondja, hogy abból adódik, hogy nem csak egy teljesen más nézőpontú, vagy másmilyen működésre született generáció került ki nagyszámban a munkaerőpiacra, hanem az is, hogy a világ is nagyon sokat változott, és a világ változása egyébként a fiatalabb generációt erősíti, nem azt a generációt, akik most vezetői pozícióban vannak. És akkor már itt bejön az, hogy a tekintélyelvűséghez szokott vezetői réteg ugye nagyon nem tud azzal mit kezdeni, hogy valaki megkérdőjelezi az így szoktukat, nálunk pedig ezt így kell csinálni. Ugye nagyon sok esetben ők érteni akarják, mert ugye egy időszakban az üzleti élet, vagy a vállalkozói élet elindult abba az irányba, hogy nem kell az egész képet látnia mondjuk egy munkavállalónak, hanem csak egy adott feladatot tudjon, azt csinálja meg, és majd a következő viszi tovább. Na most ezt már eleve felborítja a Z-generáció, mert a Z-generáció érteni akarja, hogy az a munka, amit ő csinál, annak mi lesz az értelme. Azaz kell látnia a big picture-t. Na most emiatt kérdéseket tesz föl. És akkor ugye ez egy nagyon erőteljesen félreérthető, és kiborítja a más generációba tartozó vezetőket, hogy besétál az ajtón egy 20-25 éves pályakezdő, akinek semmilyen munkatapasztalata nincs, és kérdéseket tesz föl. Hogy ezt miért így csináljuk? Lehetne máshogy csinálni? Uh-huh. És ugye az alapvető beállítottság a cégvezetők fejében, tapasztalatában, gyakorlatában az, hogy bejön valaki az én cégemhez dolgozni, akkor az hajtsa végre azt, amit én már jól kidolgoztam, jól meghatároztam, mi ezt nagyon tudjuk, hogy így kell. Na és itt aztán ez egy állóháborúvá is válhat, hogyha nem ismerjük föl azt, hogy egyébként pedig ez a generáció nem azért kérdőjelezi meg, mert kekeckedik, vagy mert nem akar csinálni, hanem azért kérdőjelezi meg, mert lehet, hogy van jobb megoldása. És azért valljuk be, ugye a digitális felületeket, az AI-t, mindent ők natívan ismerik és használják, tehát ők nem tanulták, ők ebben nőttek bele. Mi megtanuljuk, ugye? Tehát a, nem tudom, 30-35 feletti generáció próbálja megtanulni.
3: Lépést tartani velük.
1: Igen, igen. És ezért nagyon-nagyon sok újító megoldást tudnak behozni egy cégbe, ha hagyjuk. Na és akkor itt jön föl a nagy kérdés, hogy mikor engedhetem meg üzletileg azt, hogy hagyom, hogy azt mondom, hogy figyelj, nálunk van egy ilyen munkafolyamat, ezt a célt kéne elérni, tehát eljut-e odáig egy vezető, hogy azt mondja, hogy figyelj, ez kell, hogy legyen a végeredménye ennek a munkafolyamatnak, mondd meg, hogy te hogyan jutnál el oda. És lehet, hogy ő, nem tudom én, fél napot csak azt látjuk, hogy csak görgeti a telefonját, ami már eleve kiveri a biztosítékot, ugye, a vezetőknél, de lehet, hogy ő épp applikációkat néz, különböző felületeket, ugye hát mobiltelefonon ők létrehoznak egyébként vállalkozásokat, meg üzleti megoldásokat, és ha ezt elfogadjuk, meg engedjük ezt, akkor lehet, hogy odajön fél nap múlva, és azt mondja, hogy figyelj, amit eddig nem tudom, másfél ember csinált 3 napon keresztül, ahhoz itt van ez és ez a folyamat, és ezt mondjuk egy fél ember fogja megcsinálni fél nap alatt.
3: Szerinted, Dóri, az lehetséges, hogy tud úgy finomodni a vezetői generáció, akik mondjuk 35 plusz, 45 pluszosok?
1: Igen, hát az 35 és 50 között.
3: 35 és 50 közötti generáció, hogy ne vegye személyes sértésnek a kérdés feltevést, mert azért is tudják annak venni, mert van bizony, aki azért kérdezi, mert odajön, és ugye van egy enyha arrogancia ebben a generációban, aki úgy foghegyről úgy odaveti, és nagyon sokszor benne van azért az az attitűd is, hogy na te, boomer, majd én mondom.
1: Igen, hát ugye erre azt szoktam mondani, hogy ugye az a nehéz ezzel a korosztály, és nekem ez volt talán az első nagy fölfedezésem, hogy ugye a tudás és az ego az egymás reciproka. Szóval, hogy nagyon kevés még a tudásuk, baromi nagy az egójuk. Ezért azt szoktam mondani, ha egy Z-generációst fölveszel, akkor neked a mentorává kell válnod vezetőként. Uh-huh. Tehát mindenképpen csak támogat.
3: Ha hagyja.
1: Ha hagy. Fia, támogató vezetőt hagyja. Tehát, hogyha ők föl tudnak nézni szakmailag, ha azt látják, hogy onnan tanulhatnak valamit, de van nekik egy szabad tér adva, ők azt nagyon nagyra tudják értékelni, hiszen gondoljatok csak bele, hogy mi a fő céljuk, az a fő céljuk, hogy fél év alatt most ez egy ilyen kicsit sztereotíp lesz, de ez van, ez jellemzi legjobban, hogy fél év alatt ők a sarokirodába, kilátással lévő sarokirodába üljenek, mint a legnagyobb vezető a cégnél. Mi tudjuk, hogy ez nem reális, de nem biztos, hogy rögtön azt kell mondani, hogy figyelj, sehol nem tartasz ahhoz, hogy te ott ülj fél év múlva. Mondhatom neki azt is, hogy figyelj, ahhoz, hogy oda eljuss, ahhoz ezt, meg ezt, meg ezt a lépést kell megtenned, és az, hogy te ezt fél év alatt teszed meg, vagy három év alatt, az már rajtad fog múlni, hogy mennyit teszel bele. Én minden támogatást megadok ehhez. És ez egy nagyon más nézőpont, hogy partnerként, ugye ők mindig ezt mondják, partnerként, tehát minden egyes, például ugye mi nagyon sokat vagyunk velük kapcsolatban toborzási területen, tehát több százezer ember van, akivel mi beszélünk havi vagy éves szinten, és amikor munkát váltanak, akkor mindig azt fogalmazzák meg, hogy nem volt megfelelő a támogatás, tehát igénylik a szakmai támogatást, viszont nem úgy igénylik a szakmai támogatást, mint elnézést, aki mint egy kis majom, hogy akkor ezt a dobozt tedd arrébb 2 méterrel, és csak így csinálhatod. Igen, ezt megkérdőjelezik.
3: De akkor tulajdonképpen arról is szó van, Dóri, hogy az, amiben mi felnőttünk, és amit mi tanultunk, vagy mi láttunk a mi szüleinktől, most én pont 51 vagyok, úgyhogy én pont benne vagyok ebben a...
1: Igen.
3: Ebben a generációban, tehát, hogy az a maradj csöndbe, örülj, hogy lyuk van, és hogy széles szemmel nem lehet pisilni, és ne kérdezz, te de mit csinálsz, örülj, hogy van munkád, tehát ennek pont az ellenkezője történik.
1: Abszolút.
3: Hála Istennek, mert ugye a háború utáni generáció szintén, hogy ebben nőtt föl, nekünk meg ehhez kellett igazodni, még akkor is, hogyha egyáltalán nem ilyen típusú, nem ilyen attitűdű, nem ilyen személyiségű emberek voltunk,
1: igen,
3: annyi idősen, mint mondjuk az ék, akik most elkezdenek dolgozni, akkor mi voltunk megbélyegezve az, hogy na itt a lázadó a nagy szájú, ezzel nem lehet dolgozni, mert az nehéz, mert ezt kérdez.
1: Igen, hát nyilván...
3: Ezt én megkaptam sokszor egyébként.
1: El tudom képzelni.
3: Hogy vele nem könnyű, mert ő kérdez.
1: Igen. Igen, tehát maga...
3: És nem is úgy kérdeztem, mint ők, akik most kérdeznek, hogy minek?
1: Hanem tisztelettudóan
3: hát
1: kérdeztél.
3: Igen, nekem egyébként a tisztelet hiányzik. Meg, az a, meg nem a földön csúszós alázat, hanem az a megfelelő alázat, amivel én hozzáállok az, hogy itt van egy ember, aki ezt csinálja 40 éve, és akkor vagyok én, aki mennyi mindent tanulhatok tőle. Nyilván ez is attól függ, hogy milyen helyen vagyok, milyen cégnél vagyok, stb. De hogy ez szerintem kellene, hogy legyen egy minimális és egészséges alázat és tisztelet bennük.
1: Ebben teljes mértékben igazad van, egyetértek veled. Szerintem egyébként ők is azt gondolják, viszont azt gondolják, és ebben nagyon mások vagyunk, hogy ők az iránt tanúsítanak tiszteletet, aki tud nekik valamit mutatni, de nyilván az ő modelljükben, vagy az ő módszer tanuk alapján, vagy amit ők be tudnak fogadni.
3: Tehát a másféle tudást nem ismerik el, csak azt, amit most elmondtál?
1: Az a helyzet, hogy a tudással az eleve egy nagyon megkérdőjelezett dolog szintén ennél a generációnál, erről nagyon sok kutatást
3: olvastam.
1: Azért ez egy erős
3: paradoxon.
1: Erős paradoxon, de gondolj bele, hogy régen a tudásért neked iskolába kellett járnod, meg kellett tanulnod egy régi szakitól, aki tudja, hogy van. Aha. Most pedig a tudás már jó ideje, ingyen hozzáférhető. Uh-huh. Tehát nem egy olyan ember van, szerintem ugye a mainstreamből is sok embert föl tudunk sorolni, még Magyarországon is, akik YouTube-ról tanultak meg bizonyos szakmákat, és azzal építettek karriert.
3: De amit megtanulsz, az tudás. Tök mindegy, hogy honnan tanulod meg. Tehát, hogy én erről az oldalról, vagy ebből az irányból közelítem meg magát a tudást, mint olyat. Uh-huh. Érted, amit mondok?
1: Igen, csak emiatt, pont emiatt, mert bárhol elérhető és könnyen elérhető, ezért neki nem ismeri el annyira tekintélynek azt, hogy van egy ember, akinél ott van a tudás egy cégben, és ezért neki tulajdonképpen nem tulajdonít akkora jelentőséget, mint régen mi tulajdonítottunk. Mert mi csak egy úton jutottunk hozzá ehhez a tudáshoz. Nekik meg számtalan lehetőségük van, de igen, abban teljesen igazad van, és ez fontos, és ezért mondtam, hogy kell melléjük egy mentor, mert azt meg kell velük értetni, de nem szülő-gyerek kommunikációban, hanem partner szintű kommunikációban, hogy ahhoz, hogy te azt elérd, amit el szeretnél érni, ahhoz meg kell szerezned a tudást, és ahhoz igenis alázattal kell hozzáállni bizonyos területhez. De ezeket nem tanulták meg.
3: Meg a takarítónőhöz is, meg a portáshoz.
1: Mindenkihez, igen, igen. Tehát van mit tanulni, ez tény. Ez nem megkérdőjelezhető.
2: Hoztál két könyvet, és az egyik könyvnek a címét azt én említettem is, és én most úgy gondolom, hogy ami eddig itt elhangzott, pontosan erről szólhat ez a könyv, ugye én nem olvastam ezt a könyvet, ezt férfiasan bevallom, de hogy nagyon-nagyon sok minden szerepel ebben a könyvben, abból, amit te elmondtál. Akkor erről is beszélj egy picit, hogyha tényleg ezt a könyvet valaki szeretné a kezébe venni, akkor milyen témákat dolgozol ebben fel, és ő mit tanulhat ebből, illetve a másik könyvről is ejtsél, légy szíves egy pár szót, mert biztos, hogy az is, akik a szakmában dolgoznak, azoknak ez egy nagyon-nagyon jó alap lehet ahhoz, hogy egy picit szélesítsék a tudásukat, és a tapasztalatukat is könyvön keresztül ezzel a generációval kapcsolatban.
1: Rendben, ugye az egyik könyv, amit említettél, az a Hogyan dolgoz velük együtt frusztráció nélkül, ott konkrétan fejezetenként végigveszem azokat a szituációkat, amiket szerintem nem jól kezelnek a cégvezetők ezzel a generációval szemben, és teljesen egyedi megtörtént példákat hozok, természetesen nevek és sok minden kicserélve, hogy senkit ne hozzunk kellemetlen helyzetbe, de megtörtént eseteken keresztül mutatom azt meg, hogy egyébként ezt hogy lehet úgy kezelni, hogy ez az üzleti érdekeinket is szolgálja, tehát hogy épüljön belőle egy megtartási lehetőség az Z-generáció felé, mint munkáltató, és az Z-generáció is jól érezze magát, tehát inkább azt segíti a könyv, hogy megértsük, hogy mit miért csinálnak, és mondjuk tipikus példa az a miért hazudnak. Tehát van benne egy fejezet, ami arról szól, hogy hát hazudnak, vagy kummantanak, ugye? Tehát leírom a könyvben, hogy szerintem nincs annyi nagymama a világon, amennyi nagymamának a temetése miatt nem tudtak hétvégén dolgozni, jönni az én munkavállalóim mondjuk az adott évben. De ezekkel mit lehet kezdeni? Ezek mind benne vannak a könyvben. Teljesen éles példával, és megmagyarázom azt is, vagy leírom azt is, hogy én hogyan kezeltem ezt, és ez milyen más hatást váltott ki.
2: És a másik könyv?
1: A másik könyv az tavaly került ki a piacra tavaly évvégén, az a nagy KKV HR könyv, ez pedig az eszenciája mondjuk azt, hogy az elmúlt 25 éves szakmai tapasztalatomnak, ez egy stratégiai kézikönyv KKV cégvezetőknek, és ez pedig azért íródott, mert azt láttam, hogy a KKV környezetben teljesen más, hogy kell azokat a szervezetfejlesztési, mondjuk azt, hogy HR eszközöket működtetni, amiket igyekszünk mondjuk a multicégektől, vagy nagy cégektől, nagy szervezetfejlesztőktől megtanulni, és ez egy KKV HR-re, tehát magára a KKV közegre szabja azt, hogy hogyan építsd fel a cégedben, onnantól kezdve, hogy toborzás, egészen ugye a bérezési rendszeren át, és azért ez mind-mind egy, mondjuk azt, hogy egy friss szemléletű, a mai világnak megfelelő gondolkodásmód, így nagyon erőteljesen kapcsolódik ahhoz, hogyha egy ilyen közeget teremt egy cégvezető, akkor nagyon jól fogja érezni magát ebben a közegben, akár az Z-generáció is.
2: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ez a könyv, a második könyved, ez tulajdonképpen egy KKV vezetőnek, ha ő maga látja el a HR feladatokat is, már pedig ebből ugye azért elég sok van Magyarországon.
1: Hát így indul, igen.
2: Igen, hogy lehet egy kézikönyve is, egy bibliája.
1: Így van, ez egy gyakorlati kézikönyv.
2: Hogy akkor ő ne fusson bele, mondjuk annyi-annyi negatívumba, vagy az a munkavállaló, aki vele elkezd dolgozni, az nem mindjárt azt érezze az első hét után, hogy a legrosszabb lóra tettem, így amikor van. Én ide jöttem dolgozni.
1: Tehát szerintem a KKV területen maguknak a munkahelyeknek az ázsióját nagyon érdemes javítanunk és emelnünk fölfelé, mert én nagyon rossz, amikor azt hallom, mondjuk egy pályakezdő fiataltól egy exit interjú során, vagy egy újabb pályázata során, hogy hát ő elment KKV-ba dolgozni, de soha többet nem fog. Uh-huh. Mert olyan dolgokkal találkozott, ami szerinte nem felel meg annak, aminek meg kéne ma feleljen egy munkahely.
2: Köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat elmondtad, és ugye azt is tudjuk mondani, hogy ezt a gondolatmenetet ezt fogjuk folytatni egy másik csatornán, de adunk neked lehetőséget arra, hogy ezt bővebben kifejtsd, és nagyon-nagyon sok gyakorlati példával és beszélgetésekkel adjál mintákat a hallgatóknak majd. Majd ezt fogjuk mondani, hogy ez mikor indul ez a műsor. De mielőtt befejeznénk a beszélgetést, ugye szoktam mondani, hogy a staféta botot, azt mi szeretjük, hogyha a beszélgető partnereink átadják valakinek, úgyhogy szeretnélek megkérdezni, hogy egy ilyen beszélgetésnek a staféta botját kinek adnád át?
1: Azt hiszem, hogy ennek a beszélgetésnek a gondolatát átadnám az Árvai Nórinak, aki extrém expedíciót hajtott végre első magyar nőként szelte át Grönlandot Rakoncai Gáborral, és abban segít az embereknek, hogy amikor van egy cél, akkor hogyan lehet azt, nyilván ő azt tudja, hogy extrém körülmények között elérni, de azt hiszem, hogy az ő szakmai tudása az átadható oda is, hogyha nem extrém a körülmény, akkor hogyan érnénk ezt el.
3: A mai epizód vendége volt Vacsink Dóri, HR Business Partner, de hát ennél sokkal sokrétűbb. Nem csak az ő személyisége, hanem a munkája, és köszönjük szépen, hogy ránk értél.
1: Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy tudtam a hallgatóknak olyan szempontokat átadni, amivel tudnak tovább gördülni ezen az úton.
2: Nagyon szépen köszönjük, Dóri.
1: Köszönöm.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hány alkalommal kell ismételni egyébként a tökéletes eredményért?
2: Nyilván ez páciens függő, bőrállag függő, bőrminőség függő. Az ideális eredményt majdnem, hogy azt mondom, hogy 6 hét után látjuk, hiszen lesz egy azonnali hatása a kezelésnek, de a kollagén indukciós terápiáknak van egy kis ideje, ameddig a bőrben kifejti ezt a provokáló hatását. Sokszor javasoljuk, amikor már egy picit jobban megereszkedett a bőr, hogy esetleg egy ismétlést 6 hét múlva érdemes, hiszen ezzel a két kezeléssel nagy általánosságban elmondható, hogy akár 2 évig is szép eredményeket tudunk fenntartani.
1: Kiknek ajánlod a kalcium-hidroxiapatit tartalmú kollagénstimuláláson alapuló beavatkozásokat?
2: Korcsoporttól függően, illetve bőrminőségtől függően azt gondolom, hogy a 40-es évei után már az embernek arra oda kell figyelni, hogy minél inkább a kollagén mennyiséget tudjuk provokálni, tehát a 35-40-45-ös korosztálya nagyon ideális. Nyilván 60 év felett, illetve későbbiekben, amikor már akkora a szövettöblet, akkor nem biztos, hogy a kollagén indukciós kezeléseknek annyira látványos végeredménye lesz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult Magyar Péter Tisza kormánya. 7 könyv került az Eszterházi Irodalmi Díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rupp Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rupp Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és a főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet.

0: lehet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik fel az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hívek megújítása. Bejelentették az Eszterházy Irodalmi Díj idei rövid listáját a budapesti Rózsavölgyi Szalonban. Az Eszterházy Magyarország Alapítvány felkérésére idén több mint 30 szerkesztőség, műhely, egyetemi intézet küldte el jelölését. A 61 ajánlott műből 7 könyv került fel a rövid listára. Az írók Barnás Ferenc, Bognár Péter, Fancsale Kinga, Kollár Árpád, Szálinger Balázs, Takács Zsuzsa és Tóth Krisztina. A minőségi erkölcsi tartást és hosszú távú kulturális küldetést hordozó kortárs irodalmi művek elismerésére alapított díjat szeptemberben adják át. Tavaly első ízben Darvasi László kapta a Neander Völgyiek című művéért.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Május közepén van egy pár nap, amit még azok is számon tartanak, akik egyébként nem foglalkoznak hagyományokkal. Ez a Szervász Pongrácz Bonifác, vagy mindjárt a vendégem ki fog javítani, hogy hogy mondjuk ezt pontosan sorban helyesen, az a fagyos szentek. Ezután jön Pünkösd, ami sokaknak már csak egy hosszú hétvége, miközben valójában az egyik leggazdagabb jelentésű ünnepünk. De vajon ezek a napok honnan jönnek, miért féltek tőlük, vagy épp miért ünnepelték őket régen ennyire komolyan? Többek között ezekről is beszélgetek vendégemmel, dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval, aki évtizedek óta kutatja a jeles napok mögötti történeteket, és segít megérteni azt is, hogy ezek nem poros hagyományok, hanem nagyon is élő lenyomatai annak, ahogyan az emberek a világhoz viszonyultak és viszonyulnak. Szervusz, jó reggel!
2: Szervusz, jó reggel!
1: Zsuzsa drága, induljunk elsőként, kérlek, onnan egy picit mesélj nekünk magadról, hogyan jött neked az életedben be ez a terület, a néprajzkutatás?
2: Én egy művész családból születtem, édesapám Tátrai Vilmos segedűművész volt, Kossuth Díjas segedűművész, a 20. századnak egyik jelentős alakja, akit annak idején a Tátrai Vonós négyesről, a Magyar Kamara Zenekarról, az Állami Hangversenyzenekar koncertmestereként ismertek, és a Zeneakadémán tanított 87 éves koráig, haláláig. A testvérem művészettörténész lett, én meg néprajzkutató, néprajzos. Mind a ketten tanultunk természetesen hegedülni, de egyikünk sem lett művész. A hegedülés az olyan dolog, hogy az nem olyan, mint a zongora, hogy leülsz és akkor zongorázol. Állandóan gyakorolni kell.
1: Aha, apám, én is hegedültem, azért is kérdezem.
2: Apám még a nyaralásokra is hozta magával a hangszert, és mert mindig mondta, hogy felpuhul az embernek az ujja, és hogy feltétlenül gyakorolni kell. Rendkívül sokat dolgozott, ennek ellenére nagyon sokat törődött velünk, és nyitogatta előttünk a világot, meg a szemünket, és én azt hiszem, nagyon-nagyon szerető és nagyon-nagyon szép családban, családi légkörben nőttem fel, és tulajdonképpen én ezt viszem, vagy szeretném továbbvinni a saját családomban is. Mi minden vasárnap együtt ebédelünk, az egész család 12-en.
1: Szép-szép nagy család. Igen.
2: Hát van 3 gyerekem és 5 unokám.
1: Gratulálok. Visszatérve még a néprajzkutatásra, hogy mi volt az, amit téged ebben leginkább megfogott, vagy amitől leginkább megszeretted?
2: Itt a kalendáriumi szokások azok, amik ugye évről évre ismétlődnek. Karácsony, húsvét, pünkös minden esztendőben van, meg a különleges jeles napok is, amiknek a történetére ma is igényt tartanak az emberek. Nagyon sok új hagyomány is, és új szokás is van. Sokan úgy gondolják, hogy hát a Halloween, meg a Valentin nap, ezek idegenek, meg hogy én azt gondolom, hogy valami attól válik hagyománnyá, hogyha egy közösség befogadja, igen, és gyakorolja azokat. És a régi szokások is akkor tudnak megmaradni, ha meg tudnak újulni. Tehát a hagyomány azon múlik, hogy meg tud-e újulni, hogy van-e rá igény, és vannak megfelelő emberek, akik ezeket tovább tudják adni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy még mindig tanítok, 81 éves koromban is. Az Apor Vilmos Főiskolának van egy ilyen 2 éves továbbképzése, ahol óvópedagógusok, pedagógusok, néptáncosok tanulnak 2 éven keresztül, és hagyományismeretoktatók, gyerektáncoktatók, illetve kézműves oktatók lesznek, és az ország minden tájáról jönnek. Ezek általában megszállott emberek, akik most például 16 dolgozatnak a témavezetője voltam, éppen nagy izgalom volt tegnap, mert akkor kellett leadni ezeket a dolgozatokat, és nagyon szeretem ezeket az embereket. Férfiak, nők, fiatalabbak, idősebbek, de olyanok, akik szeretettel próbálják a gyerekeket ebbe a világba bevinni. És a néptánc nagyon sokat jelent, mert hogyha ezt óvodáskorban elkezdik, akkor felnőtt korra is megmarad az, hogy táncosok lesznek, és nagyon sok helyen, nagyon sok faluban, de városban is éppen ezek a hagyományőrző együttesek azok, akik a régi szokásokat is először csak maguk között kezdik el újraéleszteni, és nagyon sok esetben kiviszik aztán házról házra is ezeket a szokásokat. De én azt gondolom, hogy a 21. században élünk, amikor azért természetesen ezek átalakultak. Nagyon sok szerepe van a reklámoknak, nagyon nagy hatása van. Sokszor említem azt, hogy itt van például mondjuk egy szomorúbb történet, a Minden Szentek Halottak Napja, ahol a hatalmas plakátokon ott van a millió mécses, igen, és mindenkit arra késztet, hogy akkor rohanni kell a temetőbe és vinni a mécseseket. Holott a 20. század elején is ez katolikus hagyományként német eredetű, és a protestánsoknál egyáltalán nem volt szokás. Ma pedig azt lehet mondani, hogy általánossá vált. Uh-huh. Tehát van sok olyan szokásunk, hagyományunk, amik egyre inkább általánossá válnak, azért is, mert tudjuk, hát itt van az okostelefon, itt van most már a mesterséges intelligencia is, tehát az, sokkal gyorsabban terjednek a dolgok, és sokkal gyorsabban. Mondok egy pozitív dolgot, ami nekem nagyon tetszik, az az adventi koszorú például, uh-huh, ami nem olyan nagyon régen terjedt el, de mai fiatalok azok már belenőttek ebbe a szokásba. És hiába kezdték el esetleg a virágosok terjeszteni, ma is úgy van, hogy mindenki a saját ízlése.
1: Igen, úgy csinálja, hogy
2: neki tetsz. Hogy neki tetsz.
1: Bocsássán, most meg kell, hogy szakítsalak, de életöröm zene után folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem ebben az órában dr. Tátrai Zsuzsanna néprajz kutató, akivel májusi jeles ünnepekről beszélgetünk főként. Ugye sokaknak egyszerűen csak a tavasz kiteljesedése, a zöldülő fák, a hosszabb nappalok, tervezgetett nyarak, de vannak itt azért olyan ünnepek, amiről mindenképpen érdemes beszélnünk. Ugye itt említetted a zene előtt, hogy a hagyományaink azok újulnak, és hogy ez fontos. Az a kérdés, hogy ha így átalakulnak, vagy nem is tudom, újítunk egy picit mindig a hagyományokon, nem veszíti el előbb vagy utóbb a pont azt, amiért ez annó megszületett, egy hagyomány?
2: Hát a legtöbb hagyomány az a keresztény vallással kapcsolatos. És ott is fölmerül az, hogy meddig vallási, és mettől kezdve ez valamiféle babonás szokás.
1: Világi, igen.
2: És mettől kezdve, igen, hogy mettől kezdve világi. De én mindig azt gondolom, hogy a világi hagyományok is erősítették azoknak az embereknek a hitét, akik ebben részt vettek. Gondolok itt mondjuk akár a betlehemezésre, vagy a karácsonyi köszöntőkre. Mert nagyon összetettek ezek a szokások. És nagyon, nagyon, ugye azt szoktuk mondani, hogy már a régi rómaiak. Tehát
1: közösségkovácsoló és évezredes
2: hagyományokról, igen, van itt szó. És ami a hagyományos paraszti világban jellemző volt, a korosztályok, korcsoportok nemek szerinti szigorú megosztás. Hogyha valaki még látott olyat, vagy belegondol abba, hogy régen a templomba különültek.
1: Igen.
2: A férfiak, a nők.
1: Sőt, szerintem vannak olyan
2: gyerekek,
1: helyek, ahol mai napig, igen, így van, igen.
2: Tehát, hogy nem családok ültek, igen, együtt, meg nem a házaspárok. A gyerekek fönt a karzaton, a fiatal lányok pedig álltak középen, hogy mindenki nézhesse őket és bámulhassa, hogy milyen szépek, mert azok voltak a legszebb virágai, ugye, annak a közösségnek.
1: Igen. Itt a bevezetőben ugye mondtam, ez a Pongrácz, Szervác és Bonifác. Hogy van ez sorrend? Szervác, Pongrácz, Bonifác?
2: Pongrácz, Szervác, Bonifác.
1: Pongrácz, ha jól mondtam, igen. Hogyan lettek ők fagyos szentek?
2: Vértanúk voltak, úgyhogy semmi közük nincs ehhez. Sőt, a gyerekeknek se adták szívesen ezeket a neveket, mert hogy nem örültek annak, hogyha elkövetkezett a fagyos szentek ideje. És ez egy nagyon régi megfigyelés, hogy május közepe táján jön egy ilyen hideg hullám, és elsősorban a szőlőtermelők voltak azok, akik féltek ettől az időszaktól, és ilyenkor füstöltek a szőlőkben, hogy nehogy elfagyjon.
1: De mögött nyilván volt valami tapasztalat is, tehát azért jött ez létre.
2: Hát így van egyébként, hogy az időjárási jóslásokban is évszázados vagy évezredes tapasztalatok vannak, és sokszor rigmusokba is foglalva, mert úgy könnyebb volt megjegyezni.
1: Igen, igen.
2: És évszázadokon keresztül nem volt más olvasnivaló egy házban, mint a Biblia, meg ezek a kalendáriumok, amikben benne foglaltattak ezek a rigmusok. Amikről pedig azt lehet mondani, hogy lehet, hogy a nép közül került lejegyzésre, de az is lehet, hogy a lejegyzettek váltak a folklór részévé.
1: Igen. Mondjuk manapság már ez annyira nem működik, mert ugye annyira, már mint arra gondolok, hogy épp a Pongrácz, Szervác, Bonifác, a fagyos szentekre, mert hogy olyan össze-vissza időjárásunk van már, hogy nem biztos, hogy lehet ennek ezt figyelembe venni, úgymond.
2: Hát így van, mert például pünkösddel kapcsolatban azt mondják, hogy a pünkösdi eső az nem jó. De ha például, de a májusi eső aranyat ér.
1: Igen.
2: De most jelenleg, vagy ebben az esztendőben pünkös májusra esik.
1: Igen.
2: Na akkor most döntsük el, hogy
1: melyiknek higgyünk.
2: Persze ebben a kis országban is óriási különbségek vannak. Hát a Dunántúlon mindig sokkal nagyobb viharok vannak.
1: Igen.
2: Észak-Magyarországon hűvösebb az idő. Tehát még itt is óriási különbségek vannak. Ez például megnyilvánul mondjuk abban, hogy régen a szüret ideje annak megfelelően alakult, hogy az országnak melyik részéről van szó. Ugye a legkésőbb északon a szüret az már október vége volt.
1: Uh-huh.
2: de a Dunántúlon pedig már Szent Mihály napkor szeptember 29-én kezdődött.
1: Változó, igen. Visszatérve még egy picit a Pongrácz, Szervácz, Bonifácra, itt a paraszti társadalomban itt konkrét döntéseket befolyásoltak ezek a napok, mondhatjuk, és
2: így
1: akkor
2: van.
1: Ezt minden évben úgy készültek, hogy akkor azon a napon bizonyos dolgokat nem tettek, vagy éppen tettek?
2: Hát például nem vetettek el bizonyos dolgokat addig, amíg le nem zajlott ez a fagyos szentek ideje, mert nem akarták azt, hogy a palánták esetleg tönkre menjenek, elfagyjanak.
1: Ezt még tartják amúgy? Ezt hogy látod, vagy mit tapasztalsz? Mondjuk nagyon vidéken, a kisebb falvakban, ha máshogy nem is ilyen szóbeszédbe, hogy majd jön a Pongrácz, Szervácz, Bonifác, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz.
2: Hát biztos, hogy ezekre még vannak olyan jeles napok, amiket mindig emlegetnek.
1: Igen.
2: Hát a Medárd is ezek közé
1: tartozik.
2: Pongrácz, Szervácz, Bonifác is ide tartozik. Tehát vannak olyanok, amik még annyira beleégtek az emberekbe,
1: igen.
2: Hogy ma is megfigyelik.
1: A népi megfigyelések, igen, azért ezek mindig sokat nyomnak a latba. Most életöröm zene, legfrissebb hírek következnek, és innen folytatjuk a beszélgetést nem sokára.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató. Ugye májusi jeles ünnepekről beszélgetünk. Ugye említetted, szóba jött itt a pünkös, de a pünkösdi ünnep, erről is beszéljünk egy picit. Valahogy ezt az ünnepünket nem igazán úgy ünnepeljük, mint mondjuk akár a karácsonyt vagy a húsvétot. Utalok itt arra, hogy sokkal nagyobb ünnepnek tartjuk akár a karácsonyt, akár a húsvétot. Pedig a pünkösdöt is tarthatnánk egy nagyon nagy ünnepnek.
2: Én azt gondolom, hogy itt elsősorban arról van szó, hogy a karácsony a születésről szól, és ezt mindenki megérti. A húsvét a halálról és a feltámadás reményéről. Ez is mindenki számára érthető. A pünköst pedig a Szentlélek kiáramlásáról. Hát ez egy
1: megfoghatatlan, igen.
2: Megfoghatatlan, és a középkorban például tüzes csóvákat dobáltak a templomba. Gondolom addig, amíg le nem égették, vagy föl nem égették a templomokat. Aztán később fehér galambot eresztettek el, mint a Szentléleknek, a léleknek a jelképét. És a pünkösdi hagyomány, a pünkösd az az egyház születésének az ünnepe. Ugye arról szól, hogy tüzes nyelvek formájában leszállt az apostolokra a Szentlélek, és ettől kezdve mindenki a maga nyelvén kezdte el az igét hirdetni. De pünkösd ugye vagy májusban, vagy mozgó ünnep.
1: Igen, igen.
2: Ugye a húsvét függvényében mozgó ünnep, 50 nappal húsvét után van pünkösd vasárnap, legkorábban május 10-én, és legkésőbb június 13-án lehetséges az ünnepe, és valahogy természetesen benne van a fiatalság, mert május a szerelem hónapja, a fiatalok hónapja, és ezért olyan szokások kapcsolódnak a pünkösdhöz, amiket korábban az egyház tiltott. Uh-huh. Na most az is tudva levő, hogy minél jobban tiltanak valamit,
1: annál inkább
2: csinálják. A pünkösdi királyválasztás, uh-huh. a pünkösdi királynéjárás, ezek mondjuk a legismertebb ünnepek, de ilyenkor szokták a májusfát bontani, vagy állítani. Aha. Például Észak-Magyarországon...
1: Ez mitől függ amúgy, hogy állítják, vagy bontják?
2: Valószínűleg attól is, hogy az országnak melyik részéről van szó.
1: Értem.
2: És ugye a májusfának is különböző típusai voltak, hosszú, magas, olyan fa, aminek csak a tetején hagyták meg a zöldet, vagy például akár Erdélyben is, ott a kerítésre tűzték a zöld ágakat. Tehát nem feltétlenül egyformák ezek. Azt szoktam mondani, hogy ahány ház, annyi szokás.
1: Bocsáss meg a szabad, most pont mentem a Tiszató felé, és rengeteg helyen láttam májusfát.
2: De jó.
1: Igen, igen.
2: De most ott is a tiltásról van szó, mert a májusfa állítást azt az erdők védelmében évszázadokon keresztül tiltották. Igen. És ugye a valamikori legények számára ez egy komoly kihívás volt, mert együtt mentek a legénycsapatok lopni a fát az erdőről. Ugye ez volt a cél. És vitték azoknak az udvarára, akiknek udvaroltak.
1: Igen, ez a májusfának ez a lényeg.
2: De hát az egész az a vicces, hogy ugye azt mondják, hogy ez titokban. Na most el tudom képzelni, hogy ott baltával egy csomó fiatalember megérkezik, de hát úgy kellett tenni a lányosháznál, mint hogyha semmit sem hallanának. Igen. És reggel aztán csodálkoztak azon, hogy ott van a fa.
1: Tehát, hogy ez az udvarlásnak egy...
2: Hát ez tulajdonképpen szerelmi ajándék.
1: Így van, igen.
2: Ez szerelmi ajándék. És olyan azokon a helyeken, ami mondjuk, ha nem a lányosházhoz vitték, hanem a művelődési ház elé, uh-huh. vagy tehát valamilyen középület elé, akkor annak a lebontása az táncmulatsággal jár. Uh-huh. És ilyenkor van az, hogy pünköstkor kitáncolják a májusfát.
1: Milyen szép, kitáncolják a májusfát.
2: És maga a pünkösd ugye arról szól, hogy a fiatalok számára, hogy ki lehet menni a szabadba. Az egész tavaszi időszakban a zöldágjárás, a bujbuj zöldág, ugye, amit ma már csak az óvodások szoktak énekelni, az valamikor a fiatal legények, lányoknak a szokása volt. Tehát végigjárják a falu utcáját, énekelve, táncolva, megállva. A pünkösdi királyválasztásnak pedig az volt a lényege, hogy általában lovas versennyel, akinek sikerült egy meghatározott távot végiglovagolnia elsőként, akkor ő lett a pünkösdi király. És már 19. századi leírásban is olvashatjuk, hogy hát azért ez nem akármilyen dicsőség volt.
1: Tehát ez nem csak egy ilyen játék,
2: és nem egy napig tartott, nem egy napig tartott, hanem egy évig.
1: Egy éven keresztül, ő volt a király, a pünkösdi király?
2: Egy éven keresztül ő volt a pünkösdi király, ami azt jelentette, hogy mindenhova hivatalos volt, mindenfajta mulatságba, minden...
1: Tehát ez egy rangot jelentett.
2: Ez egy rangot jelentett, és ingyen ihatott a kocsmába.
1: Wow.
2: A többieknek a kontójára. És a pünkösdi királynéjárásnak pedig két jellegzetes változata van. Az egyik a Dunántúlon, a pünkösdi királynéjárás ilyen kisebb gyereket vittek házról-házra. A feje fölött egy piros kendőt feszítettek ki, öten mentek, és a házaknál énekeltek, meghozta az Isten piros pünkös napját, mi is meghordozunk király kisasszonykát, és ez a kis királynő, aki egy ilyen 3-4 éves kislány, az a kosarából virágot hintett. A megfelelő szövegrésznél hintsetek virágot az Isten fiának.
1: De ez mit, miért tették mindezt? Tehát mi volt ennek a jelentése? Tehát ha virágot szórt a ház elé, akkor a...
2: Hát tulajdonképpen az ünnepnek a fényét emelte, hogy... Ugyanakkor az én professzorom Dömötör Tekla azt feltételezte, hogy lehet, hogy apácák tanították ezt be, és hogy ez a kis királynő tulajdonképpen Szent Erzsébet. És hogy Szent Erzsébetről szóló valamilyen színdarabnak lehetett a része ez. De az az érdekes, hogy az Alföldön egészen más változata van, mert ott arról szól, hogy lakodalmas menetmódjára mennek végig, de nem feltétlenül a vőlegény sem fiú, hanem lány lehet, és táncolnak a házaknál. És ennek a szövege a mi van ma piros pünkös napja. Holnap lesz a második napja, András Bokrétás felesége jó táncos. És azt is feltételezik, hogy ez az András, ez maga második Endre, vagy második András, aki Szent Erzsébetnek az édesapja volt. És ugye a rózsacsodával hozzá kapcsolatban, ami arról szólt, hogy Szent Erzsébet a kötényébe alamizsnát vitt a szegényeknek, és amikor az édesapja megkérdezte tőle, hogy mi van a kötényébe, akkor azt mondta, hogy rózsa, és tényleg rózsává változott a kötényébe a kenyér, vagy az alamizsna, amit vitt, ami még nagyobb csoda, hogy ez télvíz idején történt. Kétféle módon mesélik ezt. Egyrészt úgy, hogy ez még itt történt Magyarországon gyerekkorában, másrészt úgy, hogy felnőttként is, hogy ott a férj a szereplő, aki számon kérő, hogy mit visz a szegényeknek.
1: Most újra megállunk, életöröm zenét hozunk, és jövünk vissza, folytatjuk innen nem sokára a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetés vendégem, dr. Tátrai Zsuzsanna, néprajzkutató. Rengeteg dologról beszélgettünk, ugye itt a pünkösdolt az utolsó téma, amiről szó volt. Májusi jeles ünnepekről van szó. És hát igen, érdekes az, hogy milyen történeteket tudtak szőni, milyen hiedelmeket egy-egy szokáshoz, egy-egy hagyományhoz.
2: Nagyon érdekes dolog az, hogy milyen összefüggéseket lehet egy-egy szokás kapcsán. Csak jó nagy fantázia is kell hozzá.
1: Hogy nagy fantázia, de ezeknek azt gondolom, hogy nagyon nagy ereje van ezeknek a hagyományoknak és ezeknek a szokásoknak. Abban, hogy egyrészt, ahogy te is mondtad, hogy a hit, ugye, illetve a közösség, az, ami ma teljesen szétbomlott, a közösségeknek az összetartása.
2: Hát nem azért mentek házról házról, hogy pénzt gyűjtsenek, hanem azért mentek, hogy elvigyék a jó hírt, hogy pünkösd van, és az ünnep fényét emeljék, hogy a ünneplőbe öltözött lányok a fehér ünneplő ruhában. Tehát az egész nagyon fontos volt mindenki számára.
1: Hát meg ez ugye a termékenységgel, a megújulással is összefügghet, hogy itt a fiatalság.
2: De konkrét termékenységvarázslás is, mert a dunántúli változatban ezt a kiskirálynőt magasra emelték, és azt mondták, hogy ekkora legyen a kente kendere.
1: Oh.
2: És amikor én az 1960-as években még gyűjtöttem ezt a szokást, még élő szokásként, akkor fölemelték a kiskirálynőt, és azt mondták, hogy ekkora legyen a kiskirálynő. Tehát az is termékenységvarázslás tulajdonképpen, csak már nem termeltek kendert. Tehát már nem volt értelme a kender termékenységvarázslásnak.
1: Egyébként ma így 2026-ban, vagy a 21. században hogy látod, hogy értjük ezeket a hagyományokat, ezeket a szokásokat, illetve vannak-e olyan dolgok, amit mondjuk akár félreértünk?
2: Biztos, hogy sok mindent félre is értünk már, meg nem is értünk. Ugye a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, vagy ezek a hagyományőrző közösségek azon munkálkodnak, hogy megismerjük ezeket, mert szerintem mindenképpen meg kellene ismerni.
1: Igen.
2: Na most a megismerésnek ma már csak az a módja, hogy meg kell tanulni. Ugye régen apáról fiúra, anyáról leányára szálltak, sőt a nagyanyáról unokára szálltak a hagyományok, és a hagyományok ismerete. De ez tényleg közösségek kellettek, akik ott élnek együtt, egy zárt közösségben. Ugyanakkor az embereknek ma is igénye lenne arra, hogy közösségek alakuljanak ki.
1: Hát meg ugye ezáltal nyilván egy picit a természethez is közelebb kerülnénk. Pont az, amennyi, hogy mert az utóbbi időben nagyon elszakadtunk a természetről, és szerintem ez létszükséglete az embernek pedig.
2: Hát meg az, hogy mozogjon is, mert ez ugye miután mondtam, hogy óvónőkkel, tanítónőkkel, tanárokkal találkozom, és mind arra panaszkodnak, hogy ma a gyerekeknek egész kicsi kortól az okostelefon, a tablet, a társuk, és nem a társaik.
1: Igen, igen.
2: Ugye régen az utcán játszottak a gyerekek, ma elég veszélyes is az utcára menni, akár egy faluban is, mert a közlekedés igen. miatt. Régen azért ez nem így volt. Én abba bízom, meg abba reménykedem, hogy valahogy vissza fognak jönni ezek a kapcsolatok, mert igenis szükség van rá. Nagyon sokat ártott a pandémia.
1: Igen,
2: az nagyon-nagyon visszavetett mindent, mert...
1: Igen, de hát rajtunk múlik egyébként, hogy hogyan tudunk visszamenni az előző időszakban, tehát a COVID pandémia előtti időszakban.
2: És nem arról van szó, hogy az ember úgy akar élni, vagy azt akarja csinálni, ami a 19. Persze. században volt, hanem nagyon fontos, én mindig azt mondom, hogy a helyi hagyományok ismerete. Mert sokszor kiderül az, hogy szívesen betanulnak mondjuk az Alföldön dunántúli szokásokat, mert azok olyan érdekesek.
1: Igen.
2: Az rendben van, de először azt kellene megismerni, mert szerintem a hazaszeretethez, ahhoz, hogy szeresse azt, ahol ő él, és vissza akarjon vágni
1: oda. Hát az identitása,
2: oda.
1: Ugye?
2: Az identitáshoz igen. rettentő fontos az, hogy annak akár egy kis falunak a történetét ismerje, a nevezetességeit, a hagyományait. Mert most például van egy olyan növendékem, aki azért tanult, azért lett matematika, fizika tanár, hogy visszamenjen a falujába, kazára, a saját környezetébe, hogy nekik És ő néptáncos is, tehát a hagyományokat is akarja a gyerekek számára továbbadni. Tehát sok olyan emberre lenne szükség, akik így gondolkodnak és így éreznek.
1: Bízunk benne, hogy egyre többen lesznek, bár így az utóbbi időben nem ezt lehetett észlelni, de hogyha vannak ilyenek, ilyen kivételek, hogy azok mindig erősítik a szabályt, én nagyon bízom benne, hogy előbb vagy utóbb azért egyre többen teszik meg mindezt.
2: És nem erőltetetten,
1: igen.
2: De mondom, hagyományokat lehet teremteni is. Amikor egy közösség együtt van, hát én 43 évig dolgoztam a Néprajzi Kutatóintézetbe, és volt nekünk Mikulás nap, volt olyan, amikor a családostul megjelentünk ott, tehát minden közösség kialakít olyan szokásokat, olyan hagyományokat, amivel szorosabbá tudja tenni nem csak a szakmai, hanem az emberi kapcsolatokat
1: igen.
2: is.
1: Amit én egyébként nagyon-nagyon sajnálok, hogy ha még vidéken, kis falvakban jellemzően tartják is ezeket hagyományokat, valahogy a nagyvárosban úgy érzem, hogy főleg itt Budapesten, mintha képtelenek lennénk ezt visszahozni. Így az adás végén még kérlek egy röviden egy gondolatot, hogy te erről mit gondolsz, hogy ezt hogyan lehetne a nagyvárosban, itthon, Budapesten hogyan lehetne visszahozni, vagy nem is visszahozni, felújítani, vagy megújítani ezeket a hagyományokat, és élni ezeket?
2: Többet kellene törődni egymással. Uh-huh. Ugye a panelházakban is gyakran szinte nem is ismerik egymást az egymás mellett lakók. Éppen ahol lakom, ott a fiatal szomszédházaspár azt mondta, hogy csináljunk utcabát. És szerintem ez egy nagyon-nagyon igen. jó ötlet, mert ezzel össze lehet hozni az embereket.
1: Igen, meg legalább megismerni, mert olyan is van, hogy a szomszédját se ismeri, mert annyira
2: meg hát az a fontos, hogy a nemzedékeket összehozni, hogy hallgassuk meg a fiatalokat is, és legyünk nyitottak egymás igen, felé. Igen, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb.
1: Hát bízunk benne, hogy ez meg fog történni, és itt a nagyvárosban is a nyitottság és az egymásra való figyelés előbb vagy utóbb újra, hogy is mondjam, tudunk ebben élni. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Szívesen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Jeremy.
1: Cross GPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
4: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el. Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúb Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúb Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő

0: a kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euró uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hétkortárs magyar műköztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező. A Fülöp-szigetek mint desztináció, most már a harmadik adást adjuk ennek a helynek, hiszen csodálatos, gyönyörű, és azt gondolom megéri, még többet is megérni egyébként, hogy beszélni erről. Most ennyi jut a Fülöp-szigeteknek. Ugye voltunk Cebu, Boracay, és most Manila az, amit hát így már meglátogattunk, és most a hallgatókkal is meg fogjuk osztani az ott ért élményeinket, meg hát információkat. Amit érdemes tudni róla azoknak, akik esetleg odautaznak, hogy a legtöbben ugye a strandokra gondolnak, hogyha azt mondjuk, hogy Fülöp-szigetek, mint ahogy az előző utazási rovatban beszéltünk is Boracayról, az pont az a hely, ahova érdemes menni fürödni, vagy fürdőzni, úgymond a gyönyörű hófehér homok például ugye az ott elérhető. De van az országnak egy olyan arca, ami egészen más, nyüzsgő, ugyanakkor ellentmondásos, és néha kaotikus is, mégis lenyűgöző. Ez pedig nem más, mint Manila, a főváros, ahol a spanyol gyarmati múlt, az amerikai hatások és a modern ázsiai metropolis egyszerre van jelen, de vajon érdemes-e időt szánni rá turistaként? Erről is beszélgetünk többek között. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggel!
1: No, milyen első benyomást kelthet Manila az utazóban, hogy csapjunk rögtön így a közepébe?
2: Hát, hogy is mondjam, nem az, hogy zsúfolt, de hát az zsúfolt.
1: Kicsit igen.
2: Hogy rengeteg
1: ilyen nagyvárosi ember, lét,
2: nagyon
1: igen.
2: Nagyon nagyvárosi, igen. Tehát ilyen urbanista igen. Érzések. Azt látjuk, hogy rengeteg az ember, rengeteg a nagy épület, óriási a forgalom, úgyhogy aki erre a klasszikus távol-keleti ázsiai nagyváros élményre vágyik, az megtapasztalhatja. És kezdheti itt is, de ugyanazt meg fogja kapni, amit mondjuk Jakartába, vagy Bangkokba, Új-Delhibe, de természetesen teljesen más történelmi gyökerekkel, speciális itt az egész környezet, de ezt a nagyváros, ezt az ázsiai nagyváros élményt itt meg lehet kapni. Hát a város lakossága ugye 13 millió, több mint nálunk az ország, illetve az agglomerációval együtt 20 millió fölött van.
1: Egyébként miért megosztó úti cél a főváros?
2: Hát talán ez a nyüzsgés, ez a rettenetes tömeg, ez nem mindenkinek szimpatikus, tehát lehet, hogy mást vártak, célirányosan kell menni, tehát hogy kicsit utána kell nézni előtte, hogy mire vagyunk kíváncsiak, hiszen a történelmi részei, vagy a tengerparti része, a Manila Bay az nagyon szép hely, szép épületek is vannak, mi konkrétan laktunk az egyikben, egyik szállodában, ami az amerikai Navy-nek, ugye a tengerészetnek az egyik épülete volt, és az például nagyon szép volt, és tényleg a tengerparton, tehát ez a szakasz nagyon szép. A belváros, hát az nyüzsgő, óriási épületek, rengeteg embert ugye el kell valahol szállásolni, ahol laknak, ahol élnek, és hát ez van, aki nekünk ez egy kicsit sok. Egy kicsit talán.
1: Igen, meg ugye, hogyha valaki arra számít, Európából utazik oda, ha európai nagyvárossal, össze se lehet hasonlítani, tegyük hozzá.
2: Semmiféleképpen. Nálunk ugye az egész, ha vesszük Budapestet, hát sokkal történelmibb, ugye a belvárost, ha vesszük, tehát egy nyugodtabb tempó, az utak nem itt a 4-5 sávosak, hanem mondjuk 2, abból egy nem használható, tehát mondjuk egy, mindegy, szóval tehát egészen más közeg, ahonnan mi megyünk, és ez a felpörgött életstílus, ez nekünk talán kicsit túl sok, de érdekes mindenképpen.
1: Igen, az túl sok, ez egy nagyon jó kifejezés, hogy Manila egy kicsit túl sok, de amúgy részleteiben nagyon sok gyönyörűség van.
2: Hát nagyon sok látnivaló van, tehát érdemes első élményként, tehát első ázsiai nagyvárosként, ha mondjuk valaki nem volt még ilyenben, akkor lehet ezzel kezdeni, de el kell dönteni tényleg, hogy mi az, amit meg akarunk nézni. Ugye a spanyol örökség az 1500-as évekből, 1571-től, amikor ugye meghódították a spanyolok, itt nagyon komoly építkezések voltak, felépítették falak körülvett Intramuros nevezetű várost, amelyet mi is láttunk, tehát átmentünk, rengeteg épületet láttunk itt, láttuk a San Agustin templomot, a Fort Santiago-t, a Rizal parkot, ami ugye a nemzeti hősöknek az emlékparkja, szoborral, mindennel, úgyhogy a Nemzeti Múzeumot, a Manila katedrális, tehát ezeket mind-mind érdemes egy ilyen egy-két napon belül megnézni, úgyhogy esetleg egy ilyen showműsort is, amit mi is láttunk, ahol nemzetek, vagyis a nemzetnek a a táncait adják el, ami nagyon erősen spanyol eredetű, és nagyon erősen kevert népesség az, aki előadja, majd erről is beszélhetünk később, tehát, hogy akik itt megfordultak, az mindenki benne van ebbe a nemzetbe.
1: Akkor, hogyha már így mondod, hogy erről is beszélhetünk, akkor ebben fogjuk folytatni, de most előbb életöröm zenét hozunk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszter Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező vendégemában az órában. A destináció, amiről beszélgetünk, a Fülöp-szigetek, ezen belül pedig Manila. Ugye úgy mondtam a felvezetőben, hogy egy kicsit ilyen kaotikus, de mégis lenyűgöző város, ugye a fővárosról van szó. És ott hagytuk abba a beszélgetést, ugye, hogy milyen csodálatos, ilyen tradicionális táncot láttunk, vagy táncokat, több táncot is. Egyébként ez egy étteremben volt, tehát hogyha oda utazik az utazó, akkor vannak ilyen tradicionális éttermek, ugye, ahol lehet helyi finomságokat enni, és ott vannak ilyen műsorok is, nyilván nem mindegyik helyen, de érdemes megnézni.
2: Ez például a San Agustín templom mellett volt konkrétan.
1: Igen.
2: Én megmondom őszintén, nem emlékszem az étteremnek a nevére, de azt tudom, hogy emellett volt, és hát nagyon érdekes összeállított műsor volt, nekünk kicsit olyan vegyes volt, ugye mi tisztán látjuk itthon a spanyol kultúrát, mint olyat, de én nagyon sok országban voltam, amelyek egykori gyarmatok voltak, és egy nagyon érdekes dolog az, hogy hogyan keveredett a idézőjelben anyaország, és ugye az akkori gyarmatországnak a kultúrája. És itt is például, ezt meg lehet nézni a Kanári-szigeteken, ahol egy nagyon-nagyon érdekes katyvasza van a spanyol és az arab építészetnek, millió helyen, Kenyától kezdve, nem tudom én, minden Szeselen, tehát az egykori gyarmatartók és a helyiek kultúrájának a keveredése a nyelvben, az építészetben, és itt például láttunk egy elég érdekes katyvaszt, hogy ahol ugye kínai fiúk ugráltak, és erősen kreol lányok a spanyol ruhákban. Tehát amiről beszéltünk, hogy ugye Manila egy hajózási útvonal kellős közepén van, és nem csak egy óriási hatás északról, Kína felől, hanem ugye a maláj hajósok, Indonézia, Borneo, ezek mind-mind megfordultak itt, arról nem is beszélve, hogy az őslakosságban voltak bizonyos negrit típusok, a dél-kelet-ázsiai típusok, úgyhogy a ausztronézek, és ezek mind-mind keveredtek itt, ugye. És hát ez látható is. A nevekben nagyon erősen megőrizték a spanyol neveket, a város részek, az utcák, a családnevekben nagyon erősen a mai napig, hát amiről beszéltünk, amúgy az a 300 év azért nem múlt el nyomtalanul. Nálunk az a 160 év annak idején, annak is nyomai vannak, hát 300-nak aztán főleg. Úgyhogy ez a kultúrában, a táncban megmutatkozik, a nevekben, mindenhol.
1: Nagy volt a kavarodás ugye ebben az előadásban, amit láttunk, de ugyanakkor meg pont ettől volt jó szerintem, vagy ettől volt érdekes, ettől volt ez a wow élmény, hogy...
2: És magukénak érzik.
1: Igen, magukénak érzik,
2: ez látható volt, hogy magukénak érzik ezt az egész kultúrát.
1: És azt is, hogy a végén, ugye a műsor végén, ahogy bevonták az ott lévő embereket a mindenféle asztaltól.
2: Igen, téged is bevontak.
1: Engem is bevogtak, így van, én is táncolhattam, hát nem volt könnyű, de igen, legalább elég nehéz volt. Ugye a biztonságról beszélgettünk Boracaynál is, Cebunál is, itt is beszéljünk. Manila, ugye pont azért, hogy 13 millióan élnek ebben a városban, nyilván itt sokkal inkább felmerülhet ez a kérdés, hogy mi a helyzet a biztonsággal.
2: Hát mint minden nagyvárosnak, nyilván ennek is vannak olyan külső negyedei, amik jobban veszélyesebbek, mint mondjuk a belváros.
1: Igen.
2: Ez nálunk is ugyanígy megvan. Ezt meg kell kérdezni az idegenvezetőnket, vagy a szállodában az alkalmazottakat, hogyha nem csoporttal megyünk, hogy erről meséljenek. Tehát mi az, amit kerüljünk, melyik helyeket. Nyilván este nem megyünk ki egyedül, de szó nincs arról, hogy veszély lenne. Én egy percig nem volt veszélyérzetem, szerintem senki másnak se. De hát az ember ne keresse a bajt. Tehát erről tájékozódni kell. Ez a városrész, az a városrész, oda nem megyünk nyilván.
1: Közlekedés tekintetében ugye azért ott az elég káoszos, mondhatjuk így.
2: Ez egy érdekes, mint ugye Ázsiában a közlekedés, mint olyan, itt azért van egy nagyon jellegzetes jármű, az úgynevezett jeepney, amelyek az amerikaiak által itt hagyott jeepeknek a módosított verziói, tehát kis busznak használják, és ilyen...
1: Egyébként gyönyörűek.
2: Nagyon szépek,
1: gyönyörűek, színesek,
2: elkészítve, igen. Tehát rendkívül jól néz ki, mintha mondjuk Kubában megyünk, és ott az abszolút a régi autók, amik ott maradtak szintén az amerikaiaktól, de az egy egészen más kategória. De ezek itt ugye kis buszként funkcionálnak, és mindig a sofőr mögött ülő utas a felelős azért, hogy beszedi a pénzeket, kiadja, hát a jegyeket nem is, de hát, hogy beszedi a pénzeket, és akkor az az egyik, a tricikli nagyon fontos, a motortaxi nagyon fontos. Tehát vannak metrók is, de azok nagyon-nagyon zsúfoltak, de alapvetően ez a három, ami jellemzően, ami ellátja ugye a forgalmat. És azzal együtt a legmodernebb autókat is láttunk, és a közlekedésről még azért annyit mondjunk el, hogy ugye miután Szigetország, tehát alapvetően nagyon fontos a kisgépes, a repülős közlekedés, tehát nemzetközi reptere van 12, van, aki azt mondja 8-12, de egyébként 88 reptere van az országnak, ami ilyen kisgépes forgalmat lát el, és akkor még nem beszéltünk a maszek repterekről, ugye, ami, ahol az egészen kis privát gépek, tehát ez alapvető az országon belüli közlekedésben, hiszen Szigetország. Azon együtt vannak a kompok, ezek az úgynevezett roró kompok, ami, ahol autóval is lehet felszállni, illetve vannak a katamaránok, ahol csak személyszállítás folyik, illetve a kisebb hajók, ami a közelebbi szigetek közötti forgalmat látják. Tehát azért eléggé speciális nyilván az ország földrajzának megfelelően.
1: Igen. Na most újra zenét hozunk, életöröm zene jön, és legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszel Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező a vendégem ebben az órában. A desztináció, amiről beszélünk, ez a Fülöp-szigetek, és ezen belül pedig Maniláról van szó. Ugye nagyon sok mindenről szó esett, azt elfelejtettem mondani a hallgatóinknak, hogy erről is, mint az összes többiről, tehát Ceburól, Boracayról is meg tudták tekinteni képekben is, illetve videóban, hogy mindazt, amiről beszélünk itt a műsorban, Maniláról is készült egy ilyen kis film, azt is megtalálják a YouTube csatornánkon. Úgyhogy mindezt, amit itt most a Szilvi is elmond, meg amiről beszélgettünk, ez minden ott van képekben is, hogy egy kis, tényleg egy olyan élményt kapjanak, ami így a valóságot, tehát lássák azt, hogy ez tényleg így van, és hogy miért is érdemes ide utazni, akár ugye Manilában, aki szereti a nagy nyüzsgő várost, azt annak mindenképpen tudom ajánlani. Voltunk ugye a kínai negyedben, azt még mondjuk el a hallgatóknak, hát az volt egy nagyon, az, hogy beléptünk, ugye, na ott viszont mondták, ott tudom, hogy mondta a guide, hogy mindenképpen vigyázzunk az értékekre, tehát hogyha van nálunk pénztárca, vagy ilyesmi, övtáskába is legyen elől, vagy mindenképpen fogni, tehát hogy mert ott tényleg rengetegen voltak, és az volt az érdekes, hogy nekem az maradt meg, hogy ahogy beléptünk ott a, nem tudom, hát most hogy mondjam, a fő kapun, hogy ameddig a szemen látott, mindenhol ilyen aranyárusok voltak. De tényleg mindenhol rengeteg arany volt.
2: Rengeteg. Ez a kínai negyed, ez a világ legrégebbi kínai negyede. Ez érdekes, én sem voltam még soha, pedig én annyi helyen voltam már, de soha nem láttam meg ilyet, csak a filmeken kínai, de annyira különleges varázsa van, meg hangulata, meg olyan jellegzetes épületei, a betűk, ahogy ki van, az éttermek, ezek a kereskedések, ugye a legnagyobb rész kereskedésből élnek itt, olyan 200 ezer embernyi van ebben a körzetben, ahogy jól tudom. Nagyon érdekes hangulata van nekem, nagyon tetszett.
1: Hogyha már itt tartunk, hogy a munkánál, akkor beszéljünk arról is, hogy ugye itt Magyarországon is azért elég sok Fülöp-szigetivel találkozhatunk, tehát jönnek ide is dolgozni.
2: Igen, ez egy eléggé speciális szokás a helyieknek. Ugye próbálnak boldogulni, és a mai világban már ki lehet menni a világba mindenhová, és ez a Fülöp-szigeteki emberekre különösen jellemző. Több mint 10 millióan élnek az országon kívül, és küldik haza a pénzt a családnak. Leginkább a környező gazdagabb városállamok, Szingapúr, Hongkong, ahova mennek, de a közel-keletre is, tehát Dubaj is, nyilván a jobbmódú országok, de az USA-ba is mennek, sőt most már Európát is megcélozták olyannyira, hogy nálunk is vannak. Úgyhogy ez a helyi családokra ennek komoly hatása van, tehát egy egészen más életforma alakult ki. Tehát van, hogy csak anyu dolgozik külföldön, van, hogy apu is, és akkor a nagyszülők nevelik a gyereket. De ez teljesen természetes ott, hiszen a családnak a szerepe sokkal erősebb, mint nálunk. Tehát az én helyett a mi van, és közös kassa, tehát a gyerekek nevelése is feladat, az idősek ellátása feladat. Nyilván, aki kint van külföldön, a hazaküldött pénzből egy sokkal magasabb életszínvonalat biztosít a családnak, az iskoláztatást és mindent, ami hát azzal együtt, hogy hát nyilván nélkülözik őket egy sokkal jobb életet biztosít nekik. A Skype parenting fogalom például teljesen ismerős itt.
1: Tehát az, hogy a Skype-on a szülő, tehát a Skype
2: beszélget. Itt adják a kapcsolatot, aha. Igen. És ugyanakkor ismert az Overseas Filipino Workers fogalom, aha, mint olyan. Tehát ez már egy teljesen elfogadott. Nagyon sok állásban dolgoznak, a legtöbb nővért ők adják a világnak. Háztartási alkalmazottak, IT szakemberek, a turizmusban nagyon sokan dolgoznak, én magam is találkoztam máshol, más országokban, többek közt Makaón és Hongkongban is találkoztam Fülöp-szigeteiekkel, akik ott dolgoznak, turizmusban, hoteliparban, nagyon sokan, úgyhogy iparban.
1: Ennek nyilván az az oka, azt ugye tudjuk, hogy ott, ha jól emlékszem, azt megnéztem, mielőtt mentünk ki, hogy az átlagkereset átszámolja 80 ezer forint. Igen, hogy nagyon, tehát hogy nyilván sokkal jobban tudnak keresni másik országokba, és hogyha azt visszaváltják a saját pénzükre, akkor sokkal jobban megéri. Tehát inkább vállalják azt, hogy a családot hátrahagyva másik országban dolgoznak.
2: Igen, hát egyrészt a családot hátrahagyva ők ezt másképp élik meg, tehát ez egyáltalán nem olyan, hiszen nagy családban élnek, és nem csak a nagypapák, nagymamák, nagybácsik, nagynénik, közös családi események, ajándékcsomagok hazaküldése, ezek nem csak hogy gesztusok, hanem elvártak. Tehát ez azért mondom, hogy ez nem feltétlenül úgy élik meg, mint mi, akik egy sokkal inkább hogy mondjam, nem azt mondom, hogy önzőbb, de egy ilyen individuálisabb életet igen. élünk.
1: Hát összesen lehet hasonlítani, azt gondolom.
2: És így aztán a terhek is sokkal nagyobbak igen. rajtunk, mint kint.
1: Pontosan.
2: Úgyhogy ők ezt másképp élik meg, és amiről beszéltünk is már korábban, hogy a GDP-nek egy nagyon nagy százalékát adják a hazaküldött pénzek. Tehát az országot is gazdagítják vele. Úgyhogy ez a 116 millióból az a 10, az tulajdonképpen nem is olyan sok, ha igen. úgy vesszük, tehát mondjuk egy ilyen népességnél. És akkor úgymond idézőjelben feláldozza magát valaki a családból, viszont egy lényegesen magasabb életszínvonalat biztosít. Ilyenkor ez a dolga, de eloszlik a családnak a terhe, viszont igen. az otthon igen. maradt rokonságon, és azért ez megnyugtató.
1: Életöröm zenét hozunk újra, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező. Az úti cél az a Fülöp-szigetek, ezen belül pedig Manila. Rengeteg dologról szó esett, és ez most már igazából egy kicsit ilyen záró műsora is a Fülöp-szigeteknek, hiszen tényleg már ez most már a harmadik adás, amit ennek szentelünk. Sőt, volt egy, ugye, ami az Eva Air légitársaságról beszélgettünk. Avval lehet ugye kiutazni, avval is. Mi magunk is azzal repültünk Bécsből, ez fontos, ugye Magyarországról nem, de ezt az adást is vissza tudják hallgatni a hallgatóink, illetve a YouTube-on lévő kis videókban is van erről információ, tehát hogyha valaki most nagyon-nagyon nagy kedvet kapott, és szeretne utazni, és szeretne elmenni a Fülöp-szigetekre, akkor azt gondolom, hogy itt ezekből a műsorokból szépen össze tudja rakni magának, hogy mi is az, ahova menjen. Aztán persze érdemes akár egy utazásszervezőt megkeresni, aki majd speciálisan neki rászabva megtervezi úgymond az útját. Szép arca is van a városnak, azért azt nem mondhatjuk, hogy csak a azért, ugye, mert azt mondtuk, hogy az ázsiai nagyváros nagyon kaotikus, de például a templomai gyönyörűek voltak.
2: Az gyönyörűek voltak, hát ezek ugye a középkori spanyol örökség templomai, említettünk már többet, a Szent Agustin templom, a Manila katedrális, ezek mind-mind ugye azok a régi templomok. Hát saját templomaik nincsenek, hiszen ezek, ők átvették a kereszténységet, igen, amiről beszéltünk elég komolyan 500 évvel ezelőtt, és arról is beszéltünk, hogy az akkori 300 ezres népesség az most már 116 millió, tehát jó helyre hullotta a mag, hogy úgy mondjam, jó munkát végeztek az akkori térítők és szerzetesek, és ezek valóban nagyon szépek. Hát újabbakat talán csak Boracayon látunk, újabb templom. Nyilván vannak újabb templomok is, de ezeket érdemes megnézni, ezeket a régieket.
1: Illetve hát a fővárosból azért gyönyörű természetközeli helyekre lehet ugye elutazni, vagy kimenni, mondhatnám így is, kibuszozni. Mi is voltunk egy ilyen csodálatosan, nem is tudom, csak szuperlatívuszokba tudok beszélni róla, a csónakázós kis patakszerű vízen, ahogy elmentünk egészen a vízesésig.
2: Igen, hát a sok csapadék miatt rengeteg vízesésük van, és ott hegyek is vannak. Mi is elmentünk az egyikre, 90 kilométert utaztunk. A Pagasanyán vízeséshez mentünk, ami a hasonló nevű folyónak az egyik vízesése, és hát nagyon megérte az utat. Úgyhogy egy olyan 2 órás út volt, ha jól emlékszem, vagy csak az egyik, a fölfele evezés volt 2 óra, és visszafele.
1: Ja, maga szerintem nem volt több, nem, lehet, hogy nem is volt 2 óra. Körülbelül, maximum annyi volt, igen.
2: Hát fölfele azért némi segítségre szorultunk, ugye, mert lefele folyt a víz, a vízesés felől, de hát az evezőseink azok segítettek, vagyis hát ők vittek minket.
1: Igen, helyi kis emberek, igen.
2: De hát elképesztően szép volt maga a vízesés, de ez egyébként Boracayon is van, és mindenhol jellemző, mert ugye sok a hegy, sok az eső, tehát csodaszép vízesések vannak, ahol éppen vagyunk, attól függ, hogy ki hova szándékozik menni. Mi ugye ezeket a helyszíneket láttuk, de ez gyakorlatilag mindenhol volt.
1: Igen.
2: A dzsungelnövényzet, csodálatos erdő, erdős környezet, állatok, madarak, és ezek a vízesések, amik hihetetlen magasságokból jönnek le, és mi is behajókáztunk alá, lehet fürödni. Úgyhogy óriási nagy élmény, igen.
1: Igen, ezek olyannyira csodálatosak és olyannyira gyönyörűek, hogy itt filmeket is forgatnak ezeken a helyszíneken. Nyilván kihasználják, ugye a rendezők látják, meg a producerek, hogy ilyet nem lehet díszletbe megcsinálni, mint amit ott a természet alkotott.
2: Hát tényleg, ezek abszolút filmes helyszínek.
1: Igen.
2: Elképesztően szép volt. Magában Manilában egyébként a tengerpartra is ki lehet menni, de hát ha valaki csak tengerpartra vágyik, akkor ne a nagyvárost keresse, de tény, hogy van ott is tengerpart, tehát van fürdési lehetőség, kicsit ki kell menni a városból nyilván, de ezek a vizes programok, ezek amellett, hogy a tengeri vizes programokról már beszéltünk, ezek a folyóparti evezések, tehát ez a raftingolás, ilyesmi, ez elképesztően szép helyszíneken megvalósítható, és biztos, hogy ha előre nem, az utazás szervezőnk nem mondta, akkor a helyi szállodákban egészen biztos, hogy szerveznek ilyen programokat.
1: Ha már a szállodákat említed, akkor így az adásunk végén egy picit beszéljünk arról is, hogy láttunk itt azért gyönyörű szállodákat, hogy árban, tehát árérték arányban hova helyeznéd?
2: Hát itt is megvan az úgynevezett high-end kategória, amiből mi is láttunk többet, ahogy az éttermekből is, tehát lehet azt választani, elérhetőbbek ezek is, talán elérhetőbbek, mint mondjuk nyugati nagyvárosokban, de megvan a középkategóriás is, tehát minden, és ugye itt a street food világhírű, a manilai street food, tehát azt is ki kell próbálni, aki mondjuk erre vadászik, ahogy ki lehet próbálni Indiába, Indonéziában, mindenhol a street foodot, hát csak bátran.
1: Igazi óvatosan.
2: De hát ugye az első osztályú éttermek is ugyanúgy megvannak, hát mi is voltunk úgy, hogy szálloda, étterem, utcáról bejöhetett bárki, tehát mi szemszájnak ingere, ugye mesterszakácsok dolgoznak itt, úgyhogy minden van, minden.
1: Ugye én is azt gondolom, hogy nagyon tudom ajánlani akár egy első úti célnak is Manilát, és nyilván óriási a város, kaotikus, de mivel, hogyha egy picit utazol, ki tudsz menni ilyen gyönyörű helyekre, mint ahol mi is voltunk, szerintem itt mindent megkap az ember. Tehát, hogy a nagyvárosi létet, a természetet, a tengert.
2: Igen. Igen, de azért alapvetően, ha tengerre vágyik valaki, azért menjen beljebb a szigetekre, én azt mondom.
1: Tehát persze, azért, hogyha valaki ilyen nyaralásra vágyik.
2: Ez is nyilván trópusi helyszín. Tehát itt abszolút is megvannak a fürdőhelyek, a szállodák, tehát ki lehet menni oda is, de ha már ilyen messzire elmentünk, akkor ahogy beszéltünk több szakemberrel is, vezető szakemberekkel is, az idegenvezetőinkkel is, hogy ez nem egy egyhelyszínes desztináció, tehát itt menni kell, és azt kell előre eldönteni okos szakemberekkel, hogy hány napot töltsünk itt és ott, tehát mennyi időnk van, mennyi pénzünk van. Nagyrészt mi az, amire kíváncsiak vagyunk, nem szabad kihagyni a spanyol emlékeket, ugye itt Manilában sem, mert tehát egyetemes kultúra részei, és a gyarmati időknek az emlékei, a középkori spanyol építészet csodálatos remekei, és de tovább kell menni a szigetekre, és akkor döntsük azt el, hogy mi a fő érdeklődési körünk, tehát a vízisportok, nyaralás, melyik sziget a legalkalmasabb rá, hol mennyi időt töltünk.
1: Hát igen, meg azért is kell, azt gondolom, a Fülöp-szigetekre kifejezetten segítség, hogy összerakja nekünk az utat, mert ha például egyik szigetről a másikra akarunk utazni, tehát itt azért a repülő, tehát mi is 8 napot, vagy nem tudom, mennyit tudunk, 7-szer repültünk.
2: Igen.
1: Tehát, hogy azért ezeket itthonról így elintézni, nyilván el lehet, nem arról van szó, hogy nem lehet, de egy olyan ember, aki tudja, hogy mit, hogyan kell, azért sokkal egyszerűbben és gyorsabban, és valószínű, hogy költséghatékonyabban meg tudja
2: oldani. Persze, tehát ugye mindig az a cél ilyenkor az utaknál az optimalizálása.
1: Igen.
2: Az időkeretnek, a pénzkeretnek, és ezt úgyis csak azt tudja megmondani, aki ismeri a helyszínt, aki ezt értékesíti, vagy a helyszínen járt nyilván. Tehát Boracayra is ugye nem csak repülővel mentünk, még onnan csónakkal kellett menni. Ezt nyilván mire kibogarásza valaki az internetről, biztos, hogy nem a legoptimálisabban fogja beszerezni se pénzbe, se időbe, semmibe. Tehát ez mindig erről szól, mindent meg lehet oldani, persze jól és rosszul. És ezért vannak a szakemberek, akik ismerik a feltételeket, és ezért kell őket megbízni. Minél több időnk maradjon, minél több pénzünk maradjon, minél többet hozzunk ki abból az időből és pénzből, ezért kell hozzáértő ember. Meg lehet oldani persze mindent az interneten. Mi magyarok mindenhez értünk, ehhez
1: így
2: is
1: van.
2: Természetesen. Tehát.
1: No, de ettől függetlenül tényleg mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy utazzanak a Fülöp-szigetekre. Érdemes megnézni ezt az álomdesztinációt. Köszönöm szépen neked, Szilvia, beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet arancsárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházi irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euró uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázat

0: kockázata továbbra is alacsony. A vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs magyar műköztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
2: Manna Hits.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Darren from We Are Messengers, and this is the story behind our song, God You Are.
2: 'Cause that's just the kind of God you are.
1: God You Are tells the story, the most magnificent.
3: A God You Are című dalunk egy csodálatos történetet mesél el, mégpedig a világ legcsodálatosabb történetét. Összefoglalja az összes evangéliumot, és egy olyan Istenről beszél, aki a tökéletes, bűntelen fiát küldte el, hogy te és én megnyugodhassunk és bűntelenek lehessünk. Hihetetlen, hogy Isten kegyelméből tanúi lehetünk Jézus munkájának.
1: God, he is.

0: saying nekem.
1: Ez a Manna Hit.
2: I'm Matt Hammett, and this is the story behind the song Try. Wrote the song Try the night before
3: Donna
2: Sarah
3: fiam szívbeteg, és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitekért, a félelmeitekért és az érzéseitekért. Remélem, hogy még a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatban is Istenhez viszitek a terheiteket. Lehet, hogy nem kaptok rögtön választ, de azt tudni és érezni fogjátok, hogy Isten törődik veletek, és nála megnyugvásra leltek.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Mi kellene, hogy a fő célunk legyen keresztényként? Nos, biztosan nem az, hogy mindent megkapjunk, amit akarunk, ahogy akarjuk és amikor akarjuk. Ma arról beszélek majd, hogy mi legyen az igazi célunk, és ezért maradjanak velünk.

0: Nos, arról beszélek, hogy mennyire fontos megtanulnunk Istent követni. A Biblia azt mondja az Efézus 5.1-ben, hogy legyünk Isten követői. Az Ézsaiás 54 azt mondja, hogy Krisztus szolgai formájának kell kiábrázolódnia bennünk. Kereszténynek lenni nem arról szól, hogy hetente ellátogatunk a gyülekezetbe. Ehelyett ki kell fejlesztenünk Isten jelenvonásait az életünkben, és engednünk kell, hogy ezek megnyilvánuljanak, hogy az emberek tényleg láthassák Jézust. Menjünk a Róma 8.29-hez. Azt mondja, mert akiket eleve kiválasztott, akiket már régóta ismert és szeretett, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy az ő belső tulajdonságait hordozzák, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Tehát mondhatod, hogy Jézus a mintapéldány. Ha engem láttatok, láttátok az atyát is. Én csak azt mondom, amit az atyától hallok, csak azt teszem, amit az atya tesz. Mi a mesterünknek hívjuk őt, ezért mondjuk azt, hogy ő a mintapéldány, és azt akarja, hogy sok-sok milliónyi másolata legyen a Földön. Ez a te célod keresztényként. Nem az a célod, hogy mindent megkapja, amit szeretnél. Nem is az, hogy elérj arra a szintre, amikor már semmi nem zaklat fel téged, és az ördög soha nem támad rád. A célod az, hogy Istent képviseld ezen a Földön, és megtanulj úgy viselkedni, ahogy ő. Ezért az emberek, akiknek szükségük van őrá, láthassák őt rajtad keresztül. Amen. Ezért ma az Isten szeretetéről fogunk beszélni, és annak különféle oldalairól, mert azt láthatjuk a Bibliából, hogy bármit is ad nekünk Isten, szeretné, ha az átáradna rajtunk. Nem adhatsz tovább olyasmit, amivel nem rendelkezel. Nem lehetsz irgalmas például, ha nem tanulod meg, hogy miként fogadd el az Isten irgalmát a magad számára. Holnap majd az irgalomról fogunk beszélni, és arról, hogy milyen fontos elfogadni azt, és aztán mások felé irgalmasnak lenni. Beszélni fogunk az ítélkezés veszélyeiről. Közületek hány embernek van szüksége erre az üzenetre? Hányatoknak lenne szüksége arra, hogy egy kicsit irgalmasabb legyen, és időnként egy kicsit kevésbé kemény szívű? Mondjátok azt, hogy a holnapi tanítás nekem szól majd. Az Isten szeretet, ez nem csak valami, amit ő tesz, hanem az, aki ő. De a Biblia a szeretetnek különféle típusairól beszél. Valójában a görög nyelv három különféle szót használ, amit mi szeretetnek fordítunk, de mindegyiknek kicsit különbözik a jelentése. A philia szó barátságot és gyengéd ragaszkodást jelent. Nos, mi mindannyian érezhetünk ragaszkodást a csokoládéhoz, de Isten azt akarja, hogy kicsit mélyebbre menjünk ennél. Amen? Amiről mi beszélünk, az különbözik ettől. Aztán ott van az eros, amiből az erotikus szó is származik, és ez az, amit a szerelmünk iránt érzünk. Ezzel nincs semmi gond, de meg kell értenünk, hogy ez az érzés jön és megy. Ezért Isten egy mélyebb és nagyobb dologra hív minket. Az a szeretet, amire Isten hív minket, az az Isten agapéja. Ez az a fajta szeretet, az a fajta hozzáállás és viselkedés, amit Isten a gyermekei és az emberi faj felé tanúsít. Ez egy teljesen másfajta szeretet. Az agapé az áldozatot hoz, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az ő egyetlenét. Ha rossz a hozzáállásod, amikor valaki adakozást vezet a gyülekezetben, akkor neked nagy szükséged van erre az üzenetre. Mert a szeretet adni akar. Nem bosszankodik. Ha megkérik, hogy adjon, keresi az alkalmat, hogy adhasson. Amikor jó hozzáállással adakozol, akkor sokkal inkább hasonlítasz Istenre, mint bármikor. Köszönöm, hogy ott van valaki, aki egyetért velem. Hadd ismételjem meg. Amikor jó hozzáállással adakozol, akkor sokkal inkább hasonlítasz Istenre, mint bármikor máskor az életedben. Azt kérdezed, miért? Azért, mert Isten ad. Az ő egész természete olyan, hogy adni akar. Tehát a szeretet áldozatot hoz. Adakozik. Nem önző. A szeretet türelmes. A szeretet egyik első jelenvonása, amit az 1 Korintus 13-ban tanálunk, az az, hogy türelmes, kedves, jó, irgalmas, hűséges. Mindig együtt örül az örülőkkel. Nem irigykedik valaki más sikerére. Nem büszke és gőgös, hanem alázatos. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a szeretet egy abszolút gyönyörű dolog. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de én nagyon vágyom arra, hogy igazi szeretetet lássak. Annyira vágyom olyan embereket látni a Krisztus testében, akik tényleg Istent képviselik, és úgy szeretik egymást, ahogy szeretnünk kellene egymást. Az a nagyszerű dolog ezen a konferencián, hogy minden felekezetből vannak itt emberek, meg felekezeten kívülről is. Vannak itt baptisták, meg pünkösdiek, meg olyanok, akik bapti pünkösdiek, és még nem is döntöttek el, hogy hova is tartozzanak. Amen! Lapozunk a Máté 5-höz, és nézzük meg, milyen szeretetre hív minket Isten. Én sokat prédikálok a szeretetről, és ma inkább valami másról akartam beszélni, de soha nincs békességem, ha valami másról akarok beszélni. Úgy érzem, hogy ez az üzenet része annak a hagyatéknak, amit Isten akaratából rátok kell hagynom most az életem késői szakaszában, mert miután 32 éve prédikálok, arra következtetésre jutottam, hogy ez valóban a Biblia legfontosabb üzenete. Nekem nagy szükségem van erre. Ezért, ha nem akarjátok ezt hallani, akkor magamnak prédikálok majd, mert valahányszor hallom, ez segít nekem jobban viselkedni. Tudjátok, mi nagyon önző személyek vagyunk. És ha nem hallunk sok ilyen tanítást és bátorítást, akkor megint belesünk abba a hibába, és mi lesz velem? Mi lesz velem? Mi lesz velem? Mi lesz velem? Mi lesz velem? Amen. Háborút kell indítanunk az önzőség ellen. Céltudatosan jónak kell lennünk az emberekhez. Tanulmányoznod kell a szeretetet. Ez nem csak egy szó, amivel dobálzunk, igen, testvér, hogy szeretlek az Úr szeretetével. Ó, hagyjál már békén! Miről beszélsz? Hol voltál, amikor segítség kellett volna a költözéshez? Hol vagy, amikor el kéne vinned valahová? Hol vagy akkor, amikor nem tudom kifizetni a lakbért, mert elveszítettem a munkám, de neked még megvan a tiéd? Gyerünk! De én az Úr szeretetében szeretlek. Tanulmányoznunk kell a szeretetet. A szeretet látható. Sok különféle módon érezhető. A szeretetet el kell juttatni az emberekhez. A szeretet türelmes. Azzal is szeretheted az embereket, hogy türelmes vagy velük, azzal is, ha megértő vagy velük. A szavaiddal is szeretheted őket. És azzal is, hogy úgy döntesz, nem mondasz ki dolgokat, amiket kimondhatnál. Gyerünk! Nekem időnként nehéz megállnom, hogy ne mondjam Dave-nek. Már megint égve hagytad a lámpát a gardróbban. Nektek nem mondja az Isten időnként, hogy fogjátok be? Nem tudom, hogy beszél-e így hozzátok. Hogy most semmit se szólj, csak kapcsold le, és tegyél lakatot a szádra. Amen. Ez áldozattal jár, mert ez a szeretet nem önző, hanem türelmes, kedves, jó az emberekhez. Milyen gyakran? Mindenkor. Jól van, látom, tegnap este itt voltatok. A szeretet irgalmas és hűséges. Ma este beszélünk majd a hűségről. Mindig együtt örül másokkal. Olyan sok gyönyörű tulajdonsága van a szeretetnek. A Máté 5:44, nézzük meg, hogy milyen szeretetről beszélünk itt. Egy másfajta, egy magasabb és mélyebb fajta szeretetről. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. És imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai. Aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és elsőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők és a bűnösök is? Nincs szükséged üdvösségre ahhoz, hogy olyan embereket szeress, akik szeretnek téged. Ezt bárki meg tudja tenni. Nincs szükséged a Szentlélek erejére az életedben ahhoz, hogy olyan emberekhez légy jó, akik jók hozzád. Ezt bárki meg tudja tenni. Ehhez nincs szükség erőfeszítésekre. Ehhez elegendőek az érzelmeink. Vannak érzéseink, amik motiválnak majd minket. Ha azokat szereted, akik téged szeretnek, szeretnek, akkor milyen jutalmat kapsz majd ezért? Ezt még a vámszedők is megteszik, és ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel lesztek többek másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek. A magyarázó Biblia megmondja, mit jelent ez a szó. Azt, hogy az elme és a jellem teljes érettsége az Istenhez való hasonlatosságban. Elme és jellem. Amikor elérjük az erkölcsi tisztaság és becsületesség megfelelő szintjét, mint ahogy a mennyei atyátok is tökéletes. Keresztényként nekünk növekednünk kell. Isten nem zavarja, amíg nem értük el a végcélt. Egyikünk sem fogja elérni, amíg a testünkben vagyunk. Pál azt mondta, még nem értem el a tökéletességet, de növekednünk kell. Képesnek kell lennünk visszanézni az életünkre és látni a változásokat. Ha már 20 éve ugyanazt a buta kis hegyet kerülgetett körbe-körbe, akkor itt van az ideje, hogy otthagyd azt a helyet ma és túllépj rajta. Ha már 100 üzenetet hallottál arról, hogy bocsáss meg az ellenségeidnek, akkor nincs szükséged még egy üzenetre, csak tedd meg. Amen. Ha ismered az összes adakozásról szóló igét, de még mindig nem adakozol, akkor hagyj fel a buta kifogásokkal, és kezdj el adni. Tudod miért? Mert csak engedelmesség útján nyerünk áldásokat. Ne énekeljünk több dalt arról, hogy szeretjük Istent, ha nem engedelmeskedünk neki a tőlünk telhető legjobb módon. Soha nem leszünk tökéletesek. Hibákat fogunk elkövetni. Korábban már elmondtam még az adás előtt, hogy néhány hete feldühödtem egy kis buta távirányító meg a tévé miatt, 1-2 percen keresztül nem viselkedtem valami szépen. Aztán megbántam, és kértem Istent, hogy bocsásson meg. Az nem számít bukásnak, ha az ember próbálkozik. Az igaz eleshet akár 7-szer is, de aztán felkel és tovább megy. Gyerünk! Azt mondtam, az nem számít bukásnak, ha az ember próbálkozik. Szóval kijöttem a sodromból aznap este, épp ezt a nagyszerű szellemi témájú könyvet írom, erre kijövök a sodromból, és persze emiatt elég rosszul éreztem magamat. Ha azt hiszed, rosszul érzed magad, akkor képzeld a helyembe magad, majd nézd meg, hogy hogyan érzed magad, amikor elrontasz valamit. Szóval azon gondolkoztam, oké, arról írok, hogy mindenben találjunk ünnepelnivalót. Szóval mi ünnepelnivalót találhatok abban, hogy kijöttem a sodromból? Aztán rájöttem, ünnepelhettem azt, hogy Isten megbocsájtott, és nem kell vádlás alatt élnem. Amen. Ne hagyd, hogy a gonosz szétszedjen a bűntudattal és a vádlással. Tökéletesnek lenni azt jelenti, hogy a szívedben vágy van a növekedésre. Hogy olyan akarsz lenni, mint Isten. Hogy jól akarod csinálni. Az ilyen üzeneteket habzsolnod kellene. Szeretned kellene őket, és azt mondani, még. A keményebb témákról kellene tanításokat beszerezned, nem csak a desszert témákról. Ne csak olyan könyveket vásárolj, ami a bővölködésedről, a te áttörésedről, a te ilyen meg olyan dolgaidról szólnak. Olyanokat is szerezd be, amik arról szólnak, hogy meg kell halni az önzésünknek, a testünknek, fel kell nőnünk, építenünk kell a jellemünket, olyanokká kell válnunk, mint Isten és mint Krisztus. Tegnap említettem ezt, és ez egy idézet talán Moody-tól, azt hiszem ő mondta, de nem tudom pontosan, a jellem sötétségben fejlődik. Amen. Nem akkor fejlődik a jellemed, amikor minden jó. Nem igazán tanulod meg, hogy mi is a szeretet, ha csak olyan embereket szeretsz, akik viszont szeretnek téged. Nem tanulod meg, hogy mi a szeretet, ha csak olyanokat szeretsz, akik jók hozzád. Azonban, ha elkezdesz imádkozni az ellenségeidért, és jó vagy olyanokhoz, akik rosszul bántak veled, és ahelyett, hogy csak a barátaiddal lennél a gyülekezetben, odamész az idegenekhez is, az olyanokhoz, akik szerencsétlennek és magányosnak látszanak, és még ha nem is jelent ez neked öröm, mert megteszed értük. A szeretet jó dolgokat tesz, nem csak azt teszi, ami kényelmes. Amen. Jobban prédikálok, mint ami látszik rajtatok. Ez a fajta szeretet az agapé. Ez nem egy érzésből fakadó indítatás. Ez egy döntésből fakad. És lehet, hogy nem jár majd érzésekkel. Bizonyos napokon kedvem van ahhoz, hogy kedves legyek. Más napokon nem. Bizonyos napokon kedvem van adakozni, más napokon meg nem. Időnként ahhoz van kedvem, hogy barátságos legyek, de más napokon csak egyedül lennék. Amen. Halleluja. Időnként elmegyek vásárolni, mert szeretnék normális lenni, normálisnak akarom érezni magam. És valaki odajön, te meg mit csinálsz itt? El sem hiszem, hogy te itt vagy. Én meg magamban, hát valahol lennem kell. Nem élhetek egy dobozban. Amen, van életem. De lehet, hogy egy ilyen napon nem akarok barátságos lenni. Lehet, hogy csak kifizetném a gyümölcsöt és hazamennék. De az szeretet. Gyerünk! Tudjátok, hogy van ez. A szeretet bizonyos tettet igényel, hogy látható és érezhető legyen. A szeretet tesz valamit. Bizonyos viselkedéssel jár. Tudjátok, ez nagyon fontos számomra, mert hogy őszinte legyek, legalább 16-17 éven keresztül úgy dobáloztam a szeretet szóval, hogy soha nem tanulmányoztam mélyebben, hogy mi is ez. Amen. Szerezd meg minden könyvet, amit csak tudsz a szeretetről, és minden tanítást is, amit csak fellelhetsz a szeretetről, és folyamatosan bizonyos időközönként olvasnod kell a szeretetben járásról, mert ez a legnehezebb dolog, amit megtanulhatunk, és azután fenntarthatunk. Az egyik ok, amiért nem járunk szeretetben, az az, hogy a szeretet mindig belekerül valamibe. Valahányszor tényleg az Isten agapéjában jársz, az belekerül majd valamibe. Olyat kell megtenned, amit nem akarsz. Olyat kell odaadnod, amit inkább megtartanál. Olyan módon kell majd viselkedned, amihez nincs kedved. A szeretet drága. Jézusnak az életébe került, az atyának meg a fiába. Honnan fogja tudni a világ, hogy keresztények vagyunk? Onnan, hogy van egy halacskás matricánk az autónkon? Ó, nézd, egy keresztény. Vagy lehet, hogy mégsem, mert éppen gyorsan hajt. Ó! És mit látok? Mit csinál? Arról ismeri meg a világ, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ha folyamatosan szeretetet mutatok egymás felé. Amen. Szeretetet kell mutatnunk egymás felé. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de nekem ezt céltudatosan kell tennem. A szavak kifejezhetik a szeretetet, vagy időnként azoknak a hiánya is. A segítségnyújtás, adakozás, odafigyelés. Kifejezhet szeretetet. Tudjátok, én nem nagyon szeretek olyasmit hallgatni, ami nem érdekel. Tudom, ez önző dolog, de ez az igazság. A világ egyik legnehezebb dolga számomra az, ha meg kell hallgatnom valakit, aki olyan témáról beszél, ami nem érdekel. Ez van. De hányan vagytok úgy, hogyha valami érdekel benneteket, és meséltek róla, akkor szeretnétek, ha odafigyelnének rátok. Mert másrészt semmi sem idegesít jobban, mint amikor beszélek valakihez, és ő úgy viselkedik, mint aki arra vár, hogy mikor fogom már be. Adjatok, és adatik nektek. Ha türelmes vagy másokkal, az egy módja a szeretet kifejezésének. Nagyon sok csodálatos oldala van a szeretetnek. Szeretném, ha megnéznénk néhány igét az 1 Jánosból. Lapozzunk az 1 János 4:7-hez. Fel kell ébresztenünk magunkban a szeretetet. 1 János 4:7, szeretteim. Szeretném, ha odafigyelnétek ezekre az igékre, mert nagyon erőteljesek. Valahányszor olvasom ezeket, csak ülök és ingatom a fejemet. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szereti a társait, az Istentől született, és növekszik az Isten ismeretében, hogy felismerje őt. Jobb és tisztább ismeretet szerezzen róla. Aki pedig nem szeret, annak nincs köze Istenhez, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Szóval mi a helyzet azokkal, akik azt mondják, hogy ismerik Isten, de közben gonoszak? Ha elhisszük, amit az ige mond, akkor ott az áll, hogy ha rosszul bánsz az emberekkel, akkor nem ismered Istent. Lehet, hogy vallásos vagy, de nem ismered Istent. A vallásos emberek a legrosszabbak. Jézus azt mondta, olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, tele halottak csontjaival. Mindenkinek megmondjátok, mit tegyenek, de ti a kisujjatokat sem mozdítjátok, hogy segítsetek. Nos, őszintén el kell mondanom, hogy régen én is egy farizeus voltam. Szerintem a farizeusok királya lehettem volna. Úgy értem, megvolt a vallásos viselkedésem. De őszintén semmit sem tettem, hogy bárkinek segítsek. Azt hiszem, meg kell kérdeznünk magunktól, hogyan segítek én bárkinek? Mit teszek, hogy valaki más életét jobbá tegyem? Csak azért vagyok itt, hogy Isten jobbá tegye az életemet? Vagy minden reggel odaadom Istennek a 20 pontból álló imalistámat arról, hogy neki mit kell tennie értem? Egy kicsit csökönyös kedvemben vagyok ma, azt hiszem rajtatok töltöm ki. 1 János 4.9. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy elküldte a fiát, az egyszülött fiát a világba, hogy éljünk ő általa. 11. vers. Szeretteim, ha így, ilyen nagyon szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Rendben, akkor most szeretném, ha odafigyelnétek a 12. versre. Ez az, ahol az érted és a rajtad keresztül dolog található. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk. Vagy kicsit másként mondva, Isten soha senki nem látta, de amikor mi szeretjük egymást, akkor Isten ott van. Szóval látjátok, végül megértettem, hogy ahelyett, hogy órákig ülnék azon igyekezve, hogy megteremtsem a szellemi kapcsolatot, és szentnek érezzem magam, igazából azt kell tennem, hogy menjek és jót tegyek. Fel kellett kelnem, hogy imádkozzam és időt töltsek Istennel, és olvasom az igét azért, hogy felkészült legyek, és megfelelő módon tudjam képviselni Jézust. Aztán csak ki kellett mennem, és el kellett kezdenem jót tenni és áldássá válni mindenhol, ahová csak mentem. Ez nem olyan bonyolult, nem kell egy nagy bibliaórában élned az életed. Ki kell menned a világba, és a Bibliává kell válnod valaki számára. Gyerünk már! Tudjátok, sok történetet hallunk a több száz évvel ezelőtt élt misztikusokról, akik kimentek a pusztába és ott éltek. Ha jól emlékszem, az egyik ilyen ember egy fa tetején élt. Igazából már elfelejtettem a történetet. De tudjátok, mi csodáljuk az ilyeneket. Én viszont arra gondolok időnként, hogy mi haszna van ezeknek, bárki számára. Mert nem sok haszna van annak, hogy otthon ülök egész nap és próbálok nagyon szellemivé válni, ki kell mozdulnom, hogy áldás legyek. Érted? És rajta keresztül. Engedd, hogy Isten tanítson neked valamit, majd menj és cselekedd meg. Menj gyülekezetbe vasárnap reggel, tanulj valamit, majd menj és cselekedd meg. Ha elkezded gyengének érezni magadat, akkor menj el egy másik alkalomra, hétközben, tanulj még többet, majd menj és cselekedd meg. Nekünk az ige cselekvőivé kell válnunk. Hányan értetek egyet azzal, hogy van itt egy kis hiba, hogy mi sokkal nagyobb tudással rendelkezünk, mint amekkora engedelmességgel? Senki sem látta Istent, de ha szeretjük egymást, akkor Isten lakik bennünk, és bennünk marad a szeretete, az a szeretet, ami az övé. Teljesen beérik, és tökéletessé válik bennünk, és elvégzi a feladatát, tehát itt láthatjuk ezt. Isten kitölti belénk a szeretetét, amikor újjászületünk. Róma 5.5, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Isten szeret téged, és ha nem bonyolítod ezt halára, akkor elkezdheted élvezni mindezt. Hogy érted, hogy ne bonyolítsam halára? Nos, tehát hogy szerethetne engem Isten? Ő azt mondja, ő szeret. Ő céltudatosan választott téged, és már mindent tudott rólad, még mielőtt kapcsolatra hívott volna magával. Nem tudod meglepni Istent. Nem fogja azt mondani, ó, mit tettem. Mielőtt anyád méhében voltál, ő már ismert és elfogadott téged, mint kiválasztott eszközét. Csak lépj túl azon, hogy nem vagy tökéletes, és kezd el imádni azt, aki viszont tökéletes. Tehát Isten szeret téged, ezen nem változtathatsz. Ő szeret. Soha nem szűnik meg szeretni. Nem képes rá, mert ő ilyen. A szeretet az nem olyasmi, amit Isten néha ad, néha nem. Nem függ attól, hogyan viselkedsz. Isten szeret téged. És amíg ezt nem hiszed el, amíg nem gyökerezel bele ebbe, amíg nem ismered az Isten feléd való szeretetének a magasságát, a mélységét, a hosszúságát, addig félelemben fogsz élni, szerencsétlen leszel, vádlás alatt élsz majd, és soha nem leszel képes másokat szeretni, mert nem adhatsz olyasmit, ami neked nincsen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
2: Cross GPS.
1: Cross GPS.

0: kiábrándult éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömbház ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Ki mit tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúb Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúb Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, egyébként május 12-e van. 391 éve például Pázmány Péter bíboros esztergom érsek megalapította mai napon az első tartósan működő magyar egyetemet. Az egyetem Nagyszombatban működött, irányítását a jezsuita rendre bízta. A korábbi több egyetem alapítási próbálkozás után ez volt az első valóban tartós működő egyetem Magyarországon. Pázmány a saját vagyonából 100 000 forintot adott létrehozására. Mivel Pázmány Péter a hazai katolikus papképzést tartotta elsődleges feladatának, a királyi jóváhagyás szerint az akkor még csak két karral, bölcsészet és teológiai karral indult el az oktatási intézmény. 1635. november 13-án nyitotta meg kapuit, és kezdte meg működését. Az intézményt Dobronoki György jezsuita tanár, az egyetem első rektora nyitotta meg. Később aztán 1667-ben bővült a jogi fakultással, majd 1769-ben Mária Terézia királynő a királyi egyetemi cím megadása mellett orvosi fakultást is tétesített. Ettől kezdve volt tekintető valóban teljes egyetemnek. 97 éve született Heller Ágnes filozófus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Széchenyi díjas. Kutatási területe az etika, az esztétika, a történet és kultúrfilozófia, valamint a filozófiai antropológia. 1986-tól 25 éven át tanított New Yorkban a New York School for Social Research egyetemen. 88 éve született szintén a mai napon Erdős János festőművész, Debrecenben látott napvilágot, gyerekkorától Pécset, majd környékén élt. Műveiben egyesíti a konstruktivista és organikus kompozíciókat. 118 éve született Káldor Miklós, magyar származású angol közgazdász, egyetemi tanár, a Tudományos Akadémia tagja. Lord Nicholas Caldor, Lord Caldor az Amerikai Egyesült Államokban, majd Angliában folytatta kutató és oktató munkáját. Az 50-es években vált ismerti a nyereség és jövedelemadózási elméletek kidolgozása révén. Abban az időben több országban volt gazdasági pénzügyi tanácsadó. 1964 és 68, majd 74 és 76 között a brit pénzügyminiszter különleges tanácsadójaként dolgozott. 74-ben bárói rangot kapott a királynőtől. A Cambridge-i egyetem professzoraként végzett oktatói munkát, a keynesi közgazdasági gondolkodás követője volt. Fontos eredményeket ért el az adózás, a jövedelem és a fogyasztás, a növekedés, a technikai fejlődés és jóléti közgazdaságtan elméletében. 1979-ben a Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. 46 éve Budapesten hunyt el Hosszú Ferenc műfordító író. 1965-től a Műszaki Könyvkiadó felelős szerkesztője, 68-tól a Delta című lap munkatársa volt, 78-tól az Interpress magazin Alfa című gyereklapját szerkesztette. Többek között a cseh és szlovák irodalmat fordította, többek között Jaroszláv Hasek és Bohumil Hrabal írásait tette hozzáférhetővé magyar nyelven. 24 éve hunyt el Varga Domokos, József Attila és Kossuth-díjas író újságíró a mai napon. Varga Tamás matematika tanár és Varga Balázs irodalomtörténész testvére. Felesége Varga Domokosné és Tolte Magdolna tudománytörténész volt. 7 éve, hogy nincsen közöttünk Vas Éva, kétszeres Jászai Mari díjas színésznő, érdemes és kiváló művész. Első férje Bán Frigyes, Kossuth-díjas filmrendező, második férje Gábor Miklós, Kossuth-díjas színművész volt. 19 éve hunyt el Turi Levente, keramikus művész. 65-ben végezte el a Magyar Iparművészeti Főiskola kerámia szakát, tanára Csekovszki Árpád volt. A 80-as évek második felétől több alkalommal hosszabb ideig az USA-ban és Magyarországon is dolgozott. Művészetének központi témaköre a Gólem mítosz. És 64 éve született Emilio Estevez, amerikai színész, rendező, producer, író, a mai napon New Yorkban látott napvilágot. Csak 18 éven felülieknek főszereplője 2000-ből, de egyébként láthattuk a Mission Impossible-ben, a Haláli fegyverben, a Kergekacsákban, a Tökösötösben vagy a Végzetes utóhatásban is.

0: Budapest Update.
1: Sok mindenről olvastam a mai reggelen is a főváros kapcsán. Ezeket adom át már is. Például nagyszabású razziát tartott a BKK és a rendőrség, több mint 81 ezer utast ellenőriztek Budapesten. Az akció során elfogások, bírságok és buszsáv ellenőrzések is történtek. Az áprilisi akció során 5 alkalommal tartottak komplex ellenőrzéseket több villamos, busz, troli és metró vonalon. Az ellenőrzések a következő járatokat érintették: 1-es és 1-es A villamos, 4-es, 6-os, 85-ös és 85E busz, 148-as és 151-es busz, 75-ös, 79-es troli és 3-as metró. Az együttműködő szervezetek munkatársai több kiemelt csomópontban és metróállomás kijáratánál is jelen fogtak. Elfogások és szabálysértések is történtek az ellenőrzések során. A rendőrség az ellenőrzések alatt 144 embert igazoltatott. Az akciók során összesen 6 embert fogtak el. Egy szemét kábítószer birtoklása miatt, 3 embert szabálysértési körözés alapján, 2 ember garázdaság miatt. Egy további szemét csendháborítás szabálysértése miatt állították elő. A BKK közlése szerint az egyes villamos egyik megállójában több kisebb szabálysértést is feltártak. 2 esetben koldulás, 1 esetben közterületi alkoholfogyasztás, egy további esetben pedig köztisztasági szabálysértés miatt szabtak ki helyszíni bírságot. Közben riasztó figyelmeztetés érkezett: minden idők legpusztítóbb nyara jöhet Budapesten, klimatikus vészhelyzetre készülnek. Budapest főtájépítésze szerint a klímaváltozás miatt az idei nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet a főváros zöld területeire, ezért a frissen ültetett fák megóvása érdekében új faültetési protokollt vezettek be, és a civilektől elsősorban öntözési segítséget, valamint anyagi támogatást kérnek, írta a Telex. A klímaváltozás gyökeresen felülírta a hagyományos zöld felület gazdálkodási elveket, írta Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze. A helyzet folyamatos alkalmazkodást és kísérletezést követel, ezért a főkert és a főváros új faültetési protokollt dolgozott ki Budapest faültetési rendszer néven. Ennek célja, hogy a fiatal fák nagyobb eséllyel vészeljék át az oszályos időszakokat, javítják a tápanyag felvételük feltételeit, levegősebb, kevésbé tömörödött talajkörnyezetet biztosítanak számukra, és következetesen alkalmazzák a talajtakarást. A februárban, márciusban kiültetett fiatal fák különösen veszélyeztetettek a közelgő nyár miatt, mivel még nem gyökeresedtek be, gyökérzetük nem ér le a talajvízig, miközben az öntözési kapacitások korlátozottak. Bardóczi szerint klimatikus vészhelyzet kialakulása várható, amelyet tavaly is csak civilek és felelős vállalatok bevonásával sikerült enyhíteni. A főtájépítész hangsúlyozta, jelenleg nem új fák ültetésére van elsősorban szükség, hanem kétkezi segítségre az önkéntes vízadás keretében, illetve a Zöld Budapest Alapítvány anyagi támogatására. Különleges zenei produkcióval jelentkezett a Játékszín. A Budapesti Teátrum a színpadon oly sokszor megcsodált művészeinek közreműködésével alkotott egy dalt Terézkör út 48 címmel, amellyel segíteni szeretnének a közönségük tagjainak abban, hogy egy kicsit ki tudjanak kapcsolódni. A dalban, amelyet Lombos Márton és Juhász Attila jegyez, illetve az ahhoz készült klipben 20 művész vett részt, többek között Hernádi Judit, Kovács Gyopár, Falusi Marian, Nagy Sándor, Járai Máté, Szerednyei Béra és Csonka András színészek, de 2 zenész, Szolnoki Péter és Szabó Ádám is ott voltak az alkotók között. Az alapgondolat egyébként Bank Tamás igazgatótól indult, azzal a szándékkal, hogy olyan dal szülessen, amely a mai, sokszor fásult és rohanó világban képes megszólítani az emberek lelkét, örömet adni, közösséget teremteni, és egy kis belső fényt gyújtani mindannyiunkban. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ez egyáltalán össze tudott jönni, árult el Bank Tamás, aki a We Are The World című világslágerhez hasonlította a koncepciót. Budapestre is elhozza legújabb albumát a kiszámíthatatlan zenei géniusz Oliver Tree. Ő énekes, producer, dalszerző, rendező és performance művész, képzelő ereje és zenéje határtalan. Ezt bizonyítja legújabb Love You Medley, Hate You Badly című lemeze is. Oliver Tree énekes, producer, dalszerző, rendező és performance művész, aki hangzásában a pop és az alternatív zene határtalan területei mozog, miközben az azt kísérő vizuális anyagok az alkotás és a szórakoztatás metszéspontjában helyezkednek el. Képzelő ereje és zenéje határtalan. Július 12-én lép majd fel a Dürer kertben. A kaliforniai Santa Cruzból származó Tree az elmúlt 10 év során számos projektje és korszaka révén sokoldalú alkotóként vált ismerté. Amennyire kiszámíthatatlan egy művész lehet, annyira lehetetlen megjósolni, mi lesz Oliver Tree következő lépése. Nem fél attól, hogy megnevettessen, megríkasson, mély gondolatokra késztessen, vagy akár teljesen zavarba hozzon egy 4 perces videóklip során, miközben saját útját építi a popkultúra tálalásának és marketing. ennek újragondolásával az internet korában. Oliver Tree világában nincsenek skatuják, egy olyan multimédiás projektet hozott létre, amely megkérdőjelezi, mit tekintünk művészetnek, miközben egyáltalán nem foglalkoztatja, ki mit gondol erről. Az elmúlt két évben Tree 7 kontinensen és 82 országban rögzítette az albumot, Afrikától Kínán át egészen Afganisztánig. Ezek az élmények mélyen beépültek a lemezbe. A különböző hangszerek, hangzások és kulturális hatások egyaránt hozzájárulnak egy kalandvágyó, ugyanakkor személyes hangzásvilág kialakításához. Az album a határok nélküli alkotói felfedezés bizonyítéka. A lemez mellett Tree egy egész estés dokumentumfilmet is készít, amely az Antarktiszon zajló alkotási folyamatot mutatja be, és betekintést nyújt az utóbbi idők egyik legszokatlanabb felvételi folyamatába. Koncertjei is túllépnek a sima előadás határain, mi pedig most első kézből tapasztalatjuk ezt meg első budapesti fellépésén. A magyar lakáspiac 2025 végén és 2026 elején látványos átalakuláson ment keresztül, miközben országos szinten továbbra is jelentős áremelkedés volt megfigyelhető, a növekedés szerkezete és dinamikája érdemben megváltozott. Ugyanakkor egy másik elemzés arra mutat rá, hogy Budapesten megállt a lakásáremelkedés. Egyre inkább kettős piac rajzolódik ki, a vidéki térségekben még tart a lendület, a fővárosban viszont már lassul és alkalmazkodás jelei látszanak. Eközben a budapesti ingatlanpiacon már egészen új jelentést kapott a drága szó, csak úgy repkednek a 100 milliós árcédulák. 2025 negyedik negyedévében az országos szinten tovább gyorsult a lakásárak emelkedése, éves alapon 23,5%-os drágulást mértek, ami meghaladta az előző negyedév 21%-os ütemét, hívta fel a figyelmet az OTP ingatlan pont a Magyar Nemzeti Bank adataira hivatkozva. Negyedéves összevetésben ugyanakkor már enyhe lassulás volt látható, a harmadik negyedéves 5,3% után 5,1%-os áremelkedést regisztráltak. A jegybanki adatok alapján ilyen erős éves drágulásra legutóbb 2022 második negyedévében volt példa, amikor a Zöld Otthon program fűtötte a piacot. A fővárosban ugyanakkor már egyértelműen látszott a dinamika kifulladása. Budapesten éves szinten 26%-kal nőttek az árak a negyedik negyedévben, ami elmaradt a harmadik negyedéves 28,2%-tól, míg negyedéves alapon 2,9%-os drágulást mértek a korábbi 4,6% után. Nem sokára programajánlatok érkeznek majd.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet arancsárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. május 12-e van, kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Visszaköltözhet a Budai Várba a Hadtörténeti Múzeum. Újabb budapesti kerületek lomtalanítási időpontjait tette közzé a MOHU. Apró lakók költöztek be az állatkertbe. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Visszaköltözhet a Budai Várba a Hadtörténeti Múzeum. 3 évvel ezelőtt zajlott a múzeum kiköltöztetése. Ruszin Szendi Romulus, a Tisza miniszter jelöltje az Országgyűlés Szakbizottsága előtti meghallgatásán Simicskó István kérdésére azt válaszolta, hogy nem szándékozik beköltözni elődje várbéli irodájába. A Hadtörténeti Múzeumnak van a Budai Várban a helye, nem a miniszternek, jelentette ki. Irodája így a minisztérium központi lipótvárosi épület tömbében lesz. Július 1-től megszűnnek Budapesten a parkoló automaták, és a parkolási díjakat ezután digitálisan mobil alkalmazásokon keresztül lehet majd befizetni. A főváros szerint az automaták fenntartása túlságosan drága, és több kerületben a parkolási bevételek jelentős részét felemészti a rendszer működtetése. A változás ugyanakkor nem csak technikai átállást jelent, hanem több más szigorítással is együtt járhat. A parkoló automaták megszüntetéséről a fővárosi közgyűlés már korábban 2024-ben döntött, de a bevezetést elhalasztották 2026. július 1-ére. Erre egyébként azért volt szükség, mert a Budapest Közlekedési Központnak idő kellett volna ahhoz, hogy a Budapest Go alkalmazás parkolásra is alkalmas változatát kifejlessze. A sajtóértesülések szerint ez a fejlesztés még most sincs teljesen készen, de az automatákat ennek ellenére leszerelik. A fővárosi vezetés azzal indokolja a döntést, hogy a parkoló automaták működtetése rendkívül költséges. Van olyan kerület, ahol évente bruttó 100 millió forintba kerül az üzemeltetésük, és összességében a parkolási rendszer kiadásai helyenként a bevételek 60-70%-át is elviszik. A városvezetés tehát azt várja, hogy a teljesen digitális modell jóval olcsóbb lesz, és így több pénz maradhat a tényleges város üzemeltetési feladatokra. A kerületek egy része ugyanakkor nem lelkes a változás miatt. Tavaly a főváros 23 kerületéből 14-ben összesen 3331 parkoló automatát üzemeltettek, és több önkormányzat ragaszkodott ezekhez az eszközökhöz, részben azért, mert a parkolási rendszer komoly bevételi forrást jelent számukra. A főváros azonban egyértelművé tette, hogy a rendelet minden érintett kerületre kötelező, így július 1-e után az automaták már nem működhetnek tovább. A változások ráadásul nem állnak meg itt, a hírek szerint a parkolási díjak átlagosan 25%-kal emelkednek majd minden zónában. Emellett további szigorítások is jönnek. A zöld rendszámos autók ingyenes parkoláson megszűnik, és büntető jellegű magasabb díjra számíthatnak azok a nagy tömegű járművek is, amelyeket a szabályozás városi terepjáróként kezel. Az 1800 kg-nál nehezebb belső égésű motoros autóknak valamint a 2000 kg-nál nehezebb elektromos autóknak kétszeres parkolási díjat kell majd fizetniük. A főváros ezzel egyszerre akar költséget csökkenteni, digitalizálni és közlekedés politikai üzenetet is küldeni. Újabb budapesti kerületek lomtalanítási időpontjait tette közzé a MOHU. A friss bejelentés szerint a 14. és a 15. kerület lakói is készülhetnek, nyáron viszik el a feleslegessé vált tárgyakat. A 15. kerületben, vagyis Rákospalota, Pestújhely és Újpalota területén június közepétől indul a lomkikészítés. A hivatalos időszak június 15-e és 29-e közé esik, de körzetenként eltérő napokon történik az elszállítás. Összesen 11 körzetre osztották a kerületet, így minden utcában más-más napon kell kitenni a lomokat. A 14. kerületben, vagyis Zuglóban kicsit később kezdődik a folyamat, június végén indul és július első felében zajlik majd. Itt ráadásul a körzetbeosztás is változott, így érdemes külön figyelni a pontos utcai besorolásra. A szabály azonban mindenhol ugyanaz, a lomokat kizárólag a kijelölt napon este 18 óra után szabad kitenni. A korábbi vagy későbbi kirakás közterület szennyezésnek minősül, ami bírságot is maga után vonhat. A fővárosban egyébként már hónapok óta zajlik a lomtalanítási szezon, több kerületben, például az 5., a 13., vagy a 21. kerületben már lezajlott az elszállítás, más városrészekben pedig még csak most következik. A következő hetekben így sok helyen jelennek meg az utcákon a kincsvadászatra csábító kupacok, de a szabályok betartása most is kulcsfontosságú. Új adatvezérelt megoldással próbálja rugalmasabbá tenni a reptéri buszközlekedést a Budapesti Közlekedési Központ. A 100 eljárat menetrendjét mostantól egy olyan repülőgép forgalomfigyelő rendszer is segíti, amely valós idejű adatok alapján előrejelezheti, hogy mikor várható egyszerre nagyobb utas mennyiség Ferihegyen. A cél az, hogy a reptér és a belváros közötti kapcsolat akkor is kiszámítható maradjon, amikor a légiforgalomban torlódások vagy késések alakulnak ki. A BKK szerint a légiközlekedés sajátosságai miatt gyakran előfordul, hogy rövid időn belül a megszokottnál jóval több utas érkezik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Elég néhány késő vagy átszervezett járat, és már is egyszerre zúdul nagyobb tömeg a reptéri buszra. Az ilyen helyzetek a hagyományos menetrendi logikával nehezebben kezelhetők, ezért volt szükség egy olyan rendszerre, amely már a torlódások előtt jelezni tudja a várható problémát. A most bevezetett repülőgép forgalomfigyelő rendszer valós idejű adatokat használ, és automatikus jelzést küld, ha a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik. A rendszer nagyjából 90-120 perces időtávon dolgozik, vagyis elég korán ad figyelmeztetést ahhoz, hogy a forgalom irányítás szükség esetén plusz buszokat küldjön a 100E vonalára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100E járat menetrendje rugalmasabban igazodhat a repülőtér aktuális forgalmához. Vagyis nem csupán a klasszikus órarend dönti el, hogy mikor mennyi busz közlekedik, hanem a tényleges utas érkezési hullámok is. A rendszer integrálja a repülőtéri és menetrendi adatokat, és egy egységes felületen jeleníti meg a forgalom szervezők számára a döntéshez szükséges információkat. A fejlesztést a BKK március óta tesztelte, és a kedvező tapasztalatok alapján döntöttek úgy, hogy véglegesítik a használatát. Új beporzó barátkerttel bővült a Fővárosi Állat és Növénykert, a Beporzóna nevű terület nem csak látványos, hanem fontos szerepet is betölt a természetvédelemben. Az új kert célja, hogy élőhelyet és táplálékot biztosítson a beporzó rovaroknak, például vadméheknek, poszméheknek, lepkéknek és zengőlegyeknek. Ezek az apró élőlények kulcs szerepet játszanak a növények szaporodásában, így közvetve az élelmiszertermelésben is. A területet úgy alakították ki, hogy a rovarok egész szezonban találnak itt táplálékot, kora tavasztól késő őszig folyamatosan virágzó növényeket telepítettek. Törekedtek az őshonos fajokra, és a fenntartás során nem használnak vegyszereket. A kertben nem csak virágok vannak, hanem rovarhotelek, holtfák, avarsávok és csupasz talajfoltok is helyet kaptak, valamint itató helyeket is kialakítottak. Vagyis minden adott, amire egy beporzónak szüksége lehet. A látogatók közben tanulhatnak is. A Zümmögő Sétány nevű tanösvényen információs táblák mutatják be a beporzók világát és a védelmük fontosságát. A kezdeményezés így nem csak természetvédelmi, hanem oktatási szerepet is betölt. A projekt több szervezet együttműködésével valósult meg, köztük az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a BKM Főkert közreműködésével. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Egyetlen karszalag, 5 ikonikus mozi és több mint 70 film. Május 16-án ismét elstartol az év egyik legizgalmasabb filmes eseménye, az Art mozik éjszakája. A hajnalig tartó vetítés sorozatban a budapesti művészmozik legjava várja a közönséget klasszikusokkal, friss kedvencekkel és premier előtti különlegességekkel. Többek között az esemény helyszínei a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozi termei, ahol szombat estétől egészen másnap reggelig pörögnek a vetítések. A koncepció változatlanul egyszerű és csábító, egyetlen karszalaggal az összes film szabadon látogatható, így akár egész éjszakás mozi maratont is tarthatunk, kedvünk szerint vándorolva helyszínek között. Az idei programban hangsúlyosan szerepelnek az elmúlt év legnagyobb közönség és fesztivál sikerei. Visszatér a Csendes barát, az Érzelmi érték és a Nincs más választás, így bepótolhatják őket azok, akik korábban lemaradtak. A klasszikusok kedvelőinek külön öröm, hogy 40. évfordulója alkalmából újra vászorra kerül az I mellém, ami egy Stephen King novellán alapuló, mégis érzékeny nosztalgikus barátság történet. Az Art mozik éjszakája azonban nem csak a múlt sikereiről szól, több film premier előtt debütál a közönség előtt. Ilyen csemege a Nem én vagyok, ami egy Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól mesél, a többszörös fesztiváldíjas Odakint, az ikonikus Párizs épület megtervezését bemutató egy dán építész Párizsban, és a horror rajongóknak szóló az Éjszaka szülötte. A zenés életrajzi filmek kedvelői a Chopin párizsi szonáta révén merülhetnek el a 19. századi Párizs világában. A program különlegessége, hogy a Macskafogó és az Oscar-díjas Chihiro Szellemországban is műsorra kerül, míg a Kárhozat vetítése igazi kuriózum a magyar filmtörténet rajongóinak. A kínálat sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja a saját tempójához és ízléséhez illő éjszakai mozélményt, akár egyetlen filmre ülve, akár hajnalig tartó filmes utazásra vállalkozik. Június 4-e és 7-e között rendezik meg az MBA Bank Gurmé Fesztivált a Millenárison, ahol idén is 100 kiállítóval, programokkal, kóstolókkal várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A fesztivál idei témája a vidéki ízek, minden eddiginél több vidéki étterem részvételével. Ott lesz az Encsi anyukám, mondta, a két Michelin csillagos tatai platán. Először mutatkozik be a budapesti közönségnek a Villa Kabala és a Szentendrei szigeten található Papi is. A vidéki érzés egy új helyszínt is életre hívott. A fesztivál 4 napján egy-egy elismert séf készít Bográcsban olyan magyar klasszikusokat, mint a gulyás vagy a birka pörkölt. A Gurmé Fesztivál idei témája a Made in Vidék, így a kiállító éttermek saját látásmódjukon keresztül mutatják meg, mit jelent ma a vidéki magyar konyha, ahol a hagyományos ízek és a jól ismert fogások mellett azok kortárs értelmezésére is jut a kreativitásból. A szervezők célja, hogy még jobban ráirányítsák a figyelmet a vidéki vendéglátás sokszínűségére, a helyi alapanyagokra, még láthatóbbá tegyék a fővárosban ezeket. A fesztivál 4 napja alatt más-más jól ismert kedvencek főznek majd Bográcsban. Június 4-én Kovács Renátó készít kortárs gulyásházi csipetkét, később Bíró Lajos bajai halászlevét kóstolhatjuk majd meg, ezt követően a karcagi Nimród étterem birka pörköltjeres soron, majd Barna Ádám kakas pörköltjével zárhatjuk a fesztivált. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hildi József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézett utána hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze 3 különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig 3 voltak, 2 szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörös Marti tér volt. Hild nevezte el az általa elkészített terveken a teret Színház térnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el. Pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve. De van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az észvírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témájául szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a főváros fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.

0: Budapest Update.
1: A jubileumi műtárgyak éjszakája fesztivál 70 fővárosi helyszínen 120 programmal vár május 14 és 16-a között. A fesztivál idén is rendkívül sokszínű, nem korlátozódik csupán festményekre. Az ipar és a képzőművészet széles palettája képviselteti majd magát, a képeslapoktól az építészeten és a kinetikus műveken át a szobrászatig. Az eseményhez kapcsolódó programokat is hasonló változatosság jellemzi, nem csak azokat szólítják meg, akik profi szinten foglalkoznak műtárgyakkal, hanem azokat is, akik még csak most kezdik az ismerkedést ezzel a világgal. A 10. műtárgyak éjszakája fesztivál eseményeiben mi is bekapcsolódhatunk. A szakmai közönséget számos egyedi, csak a rendezvény ideje alatt elérhető program várja. Ilyenkor sok műterem, restaurátor, műhely, múzeumi raktár is megnyílik a látogatók előtt, és tematikus tárlatvezetések is lesznek. A látogatók szakértői vezetéssel fedezhetik fel többek között a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita című tárlatát, a Ludwig Múzeum Black Mirror kiállítását, valamint a Szép Művészeti Múzeum Viktor Bazarelli születésének 120. évfordulójához kapcsolódó retrospektív tárlatát. Emellett olyan különleges helyszíneket is bejáratunk majd, mint Gülbaba türbéje, a főváros legrégebben működő zsinagógája, vagy az egykori királyi palota. A kortárs művészet kedvelői műteremlátogatásokon és galéria programokon találkozhatnak az alkotókkal. Idén például Nyári István, Nagy Boglárka a Habban, az Artu Stúdióban és a Budapest Art Factory-ban dolgozó művészek műtermeit lehet megnézni, valamint ellátogathatunk a néhány éve elhunyt Fajó János műteremházába is. A programban helyet kapnak műtárgybecslések, hamisítványokat bemutató szakmai alkalmak, képeslapos nyomozások és kincskeresések is, így a fesztivál a tapasztalt műgyűjtőktől a kalandvágyó látogatókig sokféle közönséget megszólít. A családosok és a gyerekek számára bábelőadás, kreatív workshopok, színszörnyek és fantázia lények teszik játékossá a művészettel való találkozást. Az idei fesztivál témája a művészet gyógyító ereje, hiszen a műélvezet nem csak a személyes feltöltődést támogatja, de az érzelmi feldolgozást és a kreatív gondolkodást is segíti, igazi terápiás folyamat. A fesztivál kampánya dr. Belső Nóra pszichiáterrel egy saját kutatás keretében is vizsgálta a különböző szabadidős tevékenységek mentális hatását. 6 önkéntes agyhullámait követték EEG fejpánttal, sportolás, olvasás, állatsimogatás, festés, gaming, zenehallgatás, online vásárlás, self-care, filmezés és szkolorozás közben. Az eredmények szerint a művészet és az alkotás az egyik legerősebb feltöltő helyreállító élményt adja az agynak, és a nyugalmat a belső rendeződést jelző mutatókban is kiemelkedően teljesített. Közben újra jelentkezik a friss hús, élő medve a panellakásban, erdélyi szuperhősök és hajmeresztő halálos fogadások, már olvasható a fesztivál versenyprogramja. Visszatért tehát a friss hús, az ország egyetlen Oscar kvalifikációs fesztiválja. Az idei magyar versenyprogram 39 rövid filmből áll majd, a teljes lista már publikus. A friss hús mindig is a magyar film jövőideit jelentette, teret engedett a kísérletezésnek és lehetőséget adott a tehetséges művészeknek a bemutatkozásra, így gondoskodva az utánpótlásról. Most a magyar film megújulásának idején hatványozottan izgalmas, hogy a jövő generációs filmesei milyen alkotásokkal jelentkeznek. A friss hús csapatához idén csatlakozott a korábban többszörösen díjazott rendező Korom Anna. Az idei programot ő és Deák Dániel, a fesztivál alapítója állították össze.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Csini baba. Az 1991-ben készült a szocialista rendszert kifigurázó Csable csacsit követően Timár Péter a Csini baba című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömbházi ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Kimi tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek, a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk jól lenni, tényleg jól lenni. Mitől függ az egészséges életmód, pontosabban függ-e a mentális és a lelki egészségtől? És hogyha igen, akkor hogyan hatnak egymásra? Mindenféle irányból megbeszéljük majd. De szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal, hogy az egészséges életmód az most nagyon divatos magunkra figyelni, divatos az én idő, és az, hogy elinduljunk magunk felé, na de hogy ezt tényleg megtegyük, ahhoz meg kell tenni konkrét lépéseket, és akkor az már azt feltételezi legalábbis számomra, hogy valamennyire tisztában vagyunk legalább azzal, hogy mentálisan és lelkileg hogyan állunk éppen.
2: Hát figyelj Petra, szerintem amúgy nem feltétlen van összefüggés egyelőre a kettő között, mert például a mozgásban most nagyon sokan belevágtak, nagyon sokan kezdenek el mozogni, de nem annyira tudatosan. Tehát például tök tipikus, jönnek december 31-én az újévi fogadalmak, hogy na már pedig most jövőre minden alkalommal, és akkor január-februárban tele vannak az edzőtermek, de utána bemész márciusba, és kong az ürességtől. Uh-huh. Mert nem azért kezdenek el az emberek mozogni, mert hogy van egy rálátásuk arra, hogy hogyan lesznek jobban, vagy milyen hatással lesz az az életükre, hanem azért, mert mindenki ezt megfogadja, akkor megfogadom én is. Tehát sajnos ebben azért van még egy ilyen tényező, de ha már fordítva indulunk neki, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk, és azért kezdünk el mozogni, és azért vágunk bele egészségtudatosabb életmódokba, akkor igazad van valóban.
1: Ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé vagyunk egészségesek lelkileg és mentálisan, mint mondjuk a múlt században voltak?
2: Mindenképp fejlődünk, uh-huh, és javulunk, és haladunk ebben előre.
1: De a régi időkben, tehát mondjuk tanyavilág, lassúbb élet, social media felületek előtt nyugodtabbak voltunk? Lelkileg egészségesebbek voltunk, mondhatjuk ezt?
2: Biztosan. Aha. Igen, biztosan, hogy egészségesebbek voltunk. Ha most a social médiát behoztad, mint példát, nem volt olyan összehasonlítási alapjuk az embereknek.
1: Nem volt ez a folyamatos elvágyódás, nem? Máshol minden jobb lenne, ő is nyaral, elutazott, akármi.
2: Igen, igen. Az összehasonlítgatás, az elvágyódás, a másokhoz való megfelelés, vagy a mások elvárásainak való megfelelés, ezek abszolút nem voltak, és volt az életünknek egy olyan aspektusa, a fizikai aktivitás, ami folyamatosan az életük része volt, és ez nagyon jótékony hatással van a lelki egészségre is. Úgyhogy ők ennyivel is előrébb voltak, hogy mivel adott volt a mozgás, ezért jobban voltak.
1: Mit jelent az, hogy valaki mentálisan és lelkileg egészséges? Vannak-e ennek mutatói például?
2: Alapvetően ezt szokták abban mérni, vagy hát sokan abban mérik, hogy így jól vagyok, vagy oké vagyok, sőt azért messze megyek, sokan ezzel nem is foglalkoznak, és nincs rálátásuk arra, hogy az ő mentális vagy szellemi lelki egészségük hol tart, de alapvetően ez egy tök összetett dolog, és hogy én azt mondanám, és hogy ez egy ilyen nagyon szubjektív, saját maga számára is használható mindenkinek mérőeszköz, az, hogy látod azt, hogy hogyan reagálsz az élet kihívásaira, hogy tudsz-e rugalmas lenni ebben az iszonyatosan intenzíven és gyorsan változó és fejlődő világban. Tudsz-e kapcsolatban maradni önmagaddal, milyen döntéseket hozol? Ha ezeket vizsgálod, és úgy érzed, hogy ezekkel oké vagy, és tényleg önazonos vagy, olyan döntést hozol, amit 10-ből 9-szer meghoznál, ha nem vág földhöz az, hogy már hónapra újra kell tervezni az egész napodat, mert éppen valami úgy alakul az életedben, hogy mindent felülír, és ezekkel oké vagy, akkor jól vagy mentálisan.
1: A vendégem Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, arról beszélgetünk ma, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és mentális egészséggel. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Lelki és mentális egészség, és ezek összefüggése az egészséges életmóddal. Mit tehetünk meg ennek érdekében? Honnan tudjuk, hogyha valami nincs rendben a három közül valamelyikkel? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Buzás Dóra, Life és Business Coach-sal, a Rákutatók Alapítvány tanácsadójával. Dori, mond, mit tehetünk meg annak érdekében, hogy elinduljunk egy sokkal egészségesebb állapot felé, mentálisan és lelkileg, illetve hogyha nem feltétlenül most a táplálkozásról és a mozgásról beszélünk, akkor mi az, ami a leginkább elő tudja segíteni a mentális és a lelki egészséget, amiért egyébként érdekes módon most már nagyon sok helyütt a világban küzdenek és kampányolnak, hogy hogyan tudjuk rendbe tenni magunkat, tehát hogy ez világszinten érvényes, hogy a mentális egészséggel gondja van az embereknek.
2: Igen, ez így van, ez ma már egy ilyen első világ problémája. Alapvetően nagyon fontos az, hogy a fizikai és a testi jóléthez szükség van a lelki és a mentális egészséghez is. És amit mindenképp meg tudsz tenni magadért, hogy lelassítasz. Mert egyszerűen ebben a rohanó turbulens világban nincs lehetősége az embereknek az önvizsgálatra, az önreflexióra, és annyi inger és információ írja az embereket, hogy egyszerűen ezt földolgozni szinte lehetetlenség. Tehát amit első lépésként meg tudsz tenni magadért, az, hogy néha megállsz és lassítasz. És keresel egy olyan területet, felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mi az az egy dolog, amiben le tudok lassulni. És legyen például az egy zuhanyozás, hogy kicsit tovább ott vagy helyben, vagy jelen vagy, és adsz magadnak időt arra, hogy megérkezz, és ne csak gyors zuhany és bezuhany az ágyba. Hanem próbálj meg az életnek, vagy próbálj meg az életnek egy olyan szeletét megtalálni, amire van rá hatásod, gyorsan át tudod formálni, könnyen beiktatható, és teret és lehetőséget ad a lassulásra. Emellett, ami ilyen hatalmas minőségbeli változást tud okozni, de sokkal komplexebb azért ennél, az az alvás. Ha már jól alszol, akkor jól tudsz lenni. Nagyon sok mindenre kihat az alvás minősége.
1: Mégsem veszük viszont komolyan, tehát hogyha valaki elvesz időt, akkor általában az alvástól veszi el az időt. Az a furcsa.
2: Igen, hát abból a legkönnyebb lecsippenteni, pedig nem szabadna. Tehát, hogy ma már azért azt mutatják a kutatások, hogy 7-8, de képzeljétek el, sőt, még a 9 óra alvás is szükséges egy felnőtt ember számára ahhoz, hogy jól funkcionáljon. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy ki az, akinek van ideje 9 órát aludni. Én nagyon szeretnék, de nem tudok. De ez tök fontos lenne, és hogy ezen belül is, ami már tényleg egy külön tudományág felé mutat, az, hogy az alvás fázisaink között szerepeljen a mély alvás, és legyen lehetőségünk teljesen kicsekkolni alvás közben is föltöltődni. És ez nyilván, ha a mennyiség nő, akkor a minősége is tud egy idő után javulni. Ez nagyon fontos. És még egy dolgot tudok tanácsolni mindenkinek, amivel ugyan ez a mozgás kategóriába tartozik, de nagyot tud előrelépni a saját egészsége érdekében, az, hogy a lift helyett válasszátok a lépcsőt.
1: Kell, hogy beszéljünk arról, hogy mit jelent a stresszevés, hogy miért olyan sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, hanem a világban is, hogyan függ össze az evés, a kényszerevés, vagy a nem evés a lelki és a mentális egészséggel, vagy annak hiányával. Hamarosan folytatjuk. A műsor vendégem a Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákutatók Alapítvány tanácsadója.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Lelki és mentális egészség és egészséges életmód, és akkor most jön az evés, a stresszevés, a nem evés, az evés zavarok, és természetesen ehhez kapcsolódva a lelki és mentális egészséghez. Nagyon sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, világszerte. Hogyan kapcsolódik az elhízás a lelki és mentális egészséghez, vagy annak a nem létéhez?
2: Az elhízás az egy nagyon komplex témakör. Van egy bizonyos csoport, akiknél természetesen egészségügyi okok állnak a háttérben, de hogy emellett van egy hatalmas réteg, akik a mentális nem jó létük miatt híznak el. Például a stresszevés, amit hoztál te is, az egy tök jó indikátora az elhízásnak. Nagyon könnyű ebbe belecsúszni. Sokszor észre sem vesszük azt, hogy nem éhesek vagyunk, hanem fáradtak vagy stresszesek, és azért nyúlunk ételekhez. Ma már használatos a comfort food elnevezés, ami azt jelenti, hogy azért eszel valamiféle típusú kaját, hogy jobban legyél tőle. Ilyen a csoki, ilyen a hamburger, a fast foodok nagy százaléka ide tartozik. Tényleg ez arról szól, hogyha nagyon levertnek érzed magad, előbb nyúlsz ilyen étel után, mint a saláta után, mert salátát rágni nem okoz örömet. Már akinek természetesen. És tehát, hogy amilyen nagy fokú az elhízottság a mai modern társadalmakban, az tökre jól mutatja azt is, hogy mennyire leterheltek vagyunk mentálisan, és mennyire nem vagyunk jó állapotban mentálisan. E között a kettő között szignifikáns kapcsolat van. Amit mindenképp tenni tudsz a változás érdekében, hogy figyeled azt, hogy mikor, milyen típusú étel után nyúlsz. Hogyha este leülsz a tévé elé közvetlenül vacsora után, és úgy érzed, hogy neked rágnod kell valamit, vagy mintha motoszkálna a fejedben a gondolat, hogy te éhes vagy, akkor valami kevés az esélye annak, hogy valóban éhes vagy. Ott érdemes megvizsgálni azt, hogy mi történt veled az elmúlt időszakban, ami kibillenthetett a saját stabilitásodból, ami miatt te evéssel szeretnél kompenzálni.
1: Hogyha ezeket megfigyeljük, és látjuk, hogy mi a helyzet, vagy sejtjük, hogy mi a minta ebben, hogyan tudunk tenni ellene, mert az azért nehéz.
2: Igen, nehéz, és én azt gondolom, hogy az ilyenfajta probléma sosem csak akaraterő kérdése, mert egyszerűen senki sem akarhat folyamatosan enni, senki sem akarja azt, hogy ő elhízottá váljon, hanem egyszerűen ez így bekövetkezik. Amit tenni tudsz, az a tudatosság és az önreflexió. Például vezetsz egy érzelmi naplót, ahol megvizsgálod azt, hogy milyen érzéseid voltak, mik történtek veled a nap folyamán, és utána mi történt veled. Vagy fordítva, ha észreveszed, hogy leülsz a tévé elé rákcsálni, akkor megnézed azt, hogy én most tényleg éhes vagyok, vagy nem. Kívánom én ezt, vagy sem? Történt velem olyan, ami kibillentett a stabilitásomból? Igen, és akkor ő föl tud fedezni azokat a mintákat, amik előhozzák belőled a stresszevést. Ezért én azt gondolom, hogy kezdeti fázisban önmagad is tudsz ezekre figyelni, ha nagyon önreflektív és tudatos vagy, akkor tudsz ezekkel bánni, és tudod ezeket a helyzeteket kezelni. Ha viszont úgy érzed, hogy abszolút eluralkodik rajtad, vagy már nagyon komoly testképzavarod, esetleg komoly egészségügyi kategóriába tartozó evészavaraid vannak, akkor mindenképp a megfelelő szakemberhez kell fordulni, minden szégyenérzettől mentesen.
1: Tehát, hogyha ezeket szépen rendbe rakjuk, akkor valamilyen szinten, tempóban el tudunk indulni egy egészségesebb élet felé. Úgy azt szokták mondani, és akkor zárásképpen még erről beszéljünk egy kicsit, hogy megszerezni könnyebb, mint megtartani. Erre a helyzetre is igaz ez? Vagy ebből a szempontból is igaz ez?
2: Abszolút. Minden lépés egy nagy fokú tudatosságot igényel. Ez ugyanolyan, mint egy futóverseny, hogy egyszerűen mindig fejben fent kell tartanod a saját motivációdat, hogy a következő lépést is meg tud tenni, mert könnyű elfáradni, könnyű kiégni, könnyű ezekből a helyzetekből kilépni, ha nehézé válik. De ha tudod, hogy te azt azért csinálod, mert te egészségesebb szeretnél lenni, ha már látod a jótékony hatásait, ha többször sikerült legyőznöd a stresszevést, mint ahányszor benne ragadni, akkor ezek tudnak olyan motivációt adni, amik segítenek fenntartani a folyamatot, de a legnagyobb hatással az van van ezekre a helyzetekre, hogyha tudatosan figyelsz és próbálsz mindig jelen lenni ezekben a helyzetekben.
1: Dori, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Buzás Dori, Life és Business Coach-sal még sokat fogunk találkozni itt a Manna délelőttben. Ma arról beszéltünk, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és a mentális egészséggel. Buzás Dori, Life és Business Coach, a Rákutatók Alapítvány tanácsadója volt tehát a vendégem. Ma köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újra az olvasási a főszerep, úgyhogy itt vannak az olvasmányok és az írók, akiket jó szívvel ajánlunk. Újra itt van velem a műsorban Ámon Henny, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzsere. Szia Henny, köszönöm, hogy velünk vagy.
2: Szia, hát nagyon nagy örömmel teszem ezt, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Kezdjük akkor az elején, bárhol is, tulajdonképpen most akkor belecsaphatunk akár a közepébe is. Mely írókat, mely írásokat ajánljuk most? Várjál. Írók, könyvek, írások, és itt van az ajánlás hozzá. A tavasz beköszöntével kezdhetünk olvasni szabad téren is.
2: Igen, és bevallom őszintén, hogy nagyon izgatott vagyok, és én mindig nagyon ilyen kicsit felturbozva érzem magam, amikor nagyon jó könyveket tudok ajánlani a kedves hallgatóknak. Ilyen például az első író, és neki újonnan megjelenő könyve, ő Frank Márton, aki egy fiatal magyar prózaíró, aki ifjúsági regényekkel futott be, és hagyd mesék egy nagyon picit erről a fiatalemberről, hogy hagyj állítsuk fókuszba őt, hagyd tudjanak róla többet meg a kedves hallgatók, hát ha keresik majd még jobban az ő könyveit.

0: érzelmek valóságával. És itt mondom azt, hogy nagyon fontos témákat érint a sztorin belül. A regény tulajdonképpen nagyon könnyed, humorral oldott formában dolgozza föl ezeket a súlyos témákat, mint például a kirekesztés, a félelmet, a dühöt és a megküzdés lehetőségeit. Szóval nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom Frank Mártont, az ő könyveit, és ezen belül is a most megjelenő második kötetét.
1: Ámo Henny van velünk ma, a Gabó kiadó PR és kommunikációs menedzsere. Tavaszi olvasnivalók, erről beszélgetünk, úgyhogy érdemes akár tollat ragadni és jegyzetelni is, hiszen most már ki lehet ülni a jó időbe olvasni, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Olvasni valók a jó időre. Itt van egy újabb adag könyvajánló. Szerzők is és a műveik is. Ezekről beszélgetek ma Ámon Hennivel, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzserével. Folytassuk a sort, Henni.
2: Hát, nagy örömmel, és szeretném bemutatni neked is, meg a kedves hallgatóknak a Trubadur zsebkönyveket. Uh-huh. Nem tudom, mennyire ismertek ezek a könyvek, vagy ez a sorozat, de engedd meg, hogy egy picit hagyd mutassam.

0: Be. Tulajdonképpen ez a sorozat, ez 3,5 évvel ezelőtt indult útjára, és most már idén a 100. kötetéhez érkezik el. És ami miatt fontos, és ami miatt úgy gondoltam, hogy muszáj bemutatnom ezt a Trubadur zsebkönyvek, én csak röviden TZK-nak hívom, sorozatot, az az, hogy ez az a sorozat, ami minden könyvespolcon kell, hogy ott legyen, mert az alapvető általános műveltség körébe tartozó legfontosabb irodalmi és társadalmi tudományi műveket gyűjti össze, tehát ez a gyűjtemény egyenként, hogy megvásároljuk őket, egy biztos pont ahhoz, hogy minden meglegyen. Mondok példákat. Ugye ezek zsebkönyvek, tehát mondjuk a Háború és béke például ugye nem lehet ebben a sorozatban benne, de olyan Nobel-díjas író művei, mint például Lessing, vagy például Hermann Hesse-nek a könyvei is megjelenek ebben a sorozatban, vagy például Charles Bukowski-nak a könyve, vagy Boris Vian könyvei, tehát ezek mind ebben a zsebkönyv sorozatban megtalálhatóak, de sok 20. századi szerző is van, ugye Oriana Fallaci, akiről biztosan sokan, na hát te is ahogy reagáltál rá.
1: Hát a levéle meg ugye, nem született gyermek, ezt
0: így van, Istenem. Így van, pontosan ez a könyv, ami emlékszem, hogy az én gyerekkoromban is már, tehát ez azt hiszem a 60-as, 70-es években keletkezett, akkor írta meg az írónő, és ugye egy olasz írónőről beszélünk, aki a 70-es évek Olaszországában mert bátran beszélni erről a nagyon kényes témáról, és világhíresítette őt ez a könyv, de szerintem sokkal fontosabb volt számára nem a hírnév, hanem az a társadalmi szerepvállalás, amit ezzel a könyvvel szerintem elért. Mert hogy ez a mai napig egy nagyon fontos alapmű, rengeteg kérdést vett föl, rengeteg olyan érzést hoz ki, és nem csak a női olvasókból én azt gondolnám, ami miatt a mai napig mindenkinek ajánlom, hogy ezt olvassa el, ezt a könyvet. De ebben a sorozatban például Exupéry is ott van. Tehát, hogyha a szélsőségekben most gondolkozunk, akkor tényleg elég széles skálán mozog a Trubadur zsebkönyveknek a kínálata. Például azzal is egy kicsit hagy büszkélkedjek, hogy újra fordítások is jelentek meg, így például Thomas Mannnak a Halál Velencében, vagy például George Orwellnek az Állatformja. És egy csomó új fordítás, ami egy kicsit izgalmasra teszi, és felkelti az ember kedvét, hogy újra elolvasson egy-egy már ismert könyvet, pontosan amiatt, mert hogy egy új fordítás azért mindig egy picit más kép adja vissza nekünk az eredeti művet. Te szoktál így olvasni egy másik fordításban egy kedvenc könyvet?
1: Még nem próbáltam, de nagyon jó ötlet.
0: Szerintem, és akkor az ember össze tudja vetni, hogy nagyjából így mi a különbség mondjuk egy régebbi, egy klasszikus fordítás, meg esetleg egy újabb fordítás között.
1: Könyvajánló a tavaszi időszakra, most már, vagy a nyár előre, akár, mert hogy most már ki lehet ülni a padra, vagy a napsütéses ablakba, a teraszra, az erkére, bárhová, és olvashatunk jó kis könyveket, úgyhogy ezzel kapcsolatban mai vendégem Ámon Henny, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzserre lesz a segítségünkre, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Olvasni valók a jó időre, amikor már szabadban is olvasgathatunk. Ebben van a segítségemre a továbbiakban is a mai műsorban. Ámon Henny, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzsere, és egy jubilálásról is beszélhetünk.
2: A korábban már említett írók mellett most akkor hagy emeljem ki a 100. kötetnek az íróját, Jean-Jacques Rousseau-t, és a legfontosabb irodalmi alkotását, a társadalmi szerződésről, vagy a politikai jogtudomány alapelvei, amit azért választottunk ki, mert azt gondoltuk, hogy most ebben a világban és ebben a helyzetben nagyon jó újraolvasni ezt a művet. Nagyon fontos gondolatokat érint, és hogyha megengeded, akkor én egy pár gondolatot kiemelnék, és megmutatnám, hogy mik is azok a gondolatok, amik mi a mentén így haladhatnak azok az emberek, akik kezükbe veszik ezt a könyvet. Ugye 1762-ben jelent meg ez a könyv, és ugye nem véletlen, hogy 1789-es francia forradalom egyik legfőbb előkészítője volt, és szellemi iránytűje lett ez a könyv. És ugye Rousseau itt elvetette az Isten kegyelméből uralkodó királyok gondolatát, helyébe viszont a népszuverenitás elvét állította. És akkor egy-két gondolatot hagy mondjak, amit szerintem sokakban azért ismerősen cseng. Az ember szabadon született, és mégis mindenütt lán. Némely ember a többiek urának gondolja magát, de még inkább szolga, mint amazok. Vagy például egy másik, hogy a társadalmi állapot csak annyiban előnyös az embereknek, ha van valamiük, és senkinek sincsen túlságosan sok. Vagy például, hogy mi a politikai társulás célja? A tagok megóvása és jóléte, és mi a legbiztosabb jele annak, hogy biztonságban és jólétben élnek? A nép szaporassága. Kétségtelenül az a kormány a legjobb, amely alatt minden külső utánpótlás, honosítás, gyarmatosítás nélkül a honpolgárok állandóan szaporodnak és sokasodnak. A legrosszabb az, amely alatt a népesség apad és kihal. Vagy például még egy utolsó gondolatot, ha megengedsz, hogy ha szilárdra akarjátok tenni az államot, ne tűrjetek se dúsgazdagokat, se koldus szegényeket. Ez a természet szerint egymástól elválaszthatatlan két trend, egyaránt veszélyes a közjóra. Az egyikből a zsarnokság cinkos társai, a másikból a zsarnokok kerülnek ki. Mindig e két csoport alkuzik a közszabadságra. Az egyik megvásárolja, a másik eladja azt. Azt gondolom, hogy rengeteg más is hasznos gondolat van ebben a könyvben. A trubadur zsebkönyvek tökéletesen alkalmasak arra, hogy kivonuljunk például a szabadba, leüljünk egy fa alá, kezünkbe vegyük ezt a könnyen hordozható formát, és olvassunk, hiszen az olvasás az egyszerűen szabadságot ad nekünk, és jól érezzük magunkat, és élményeket nyújt nekünk.
1: Henny, köszönöm szépen, hogy ránk értél, kedves hallgatók, olvassunk. Szabadban olvasni még jobb, talán, mint szobában és lámpa alatt olvasni, bár igazából az olvasás maga az bárhol jó, sőt, mindenhol jó. Pont ez a lényege, de ilyenkor, amikor már jó idő van, akkor az ember szívesen olvas a szabadban. Ámon Henny volt a vendégem, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzser. Köszönjük a tavaszi olvasnivalókat.
2: Én köszönöm, és jó olvasást kívánok mindenkinek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Egy mély álomba ringat, melynek peremény ott áll, ki fülembe szavakat súghat,

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsorban nyelvtanulásról és a nyelvtudás használatának a hibáiról, illetve arról beszélgetünk majd vendégemmel, Farkas Andrea üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, hogy miért nem merünk beszélni. Hol van ez a botlás, ami megakadályozza azt, hogy mi jól tudjunk működni az angol nyelven, ami ugye most már mondhatjuk, hogy alapvetés a világban. Szia Andrea, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Na induljunk a kályhától, legeleje. Mi az, hogy nyelvi coach? Miben más egy olyan nyelvtanár, egy olyan angol nyelvtanár, mert most azért beszéljünk az alapnyelvről, ami gyakorlatilag mondhatni, hogy világszinten alapnyelv az angol, aki nyelvi coach is egyben?
2: Igen, nagyon jó kérdés, köszönöm. Hát a nyelvtanár és a nyelvi coach között talán annyi a különbség, hogy a nyelvtanár az önmagában csak magával a nyelvtanítással, oktatással foglalkozik, és a nyelvi coachnak pedig az a szerepe, hogy tudja oldani még azokat a gátlásokat, rossz beidegződéseket, amelyek hátráltatni tudják a tanulók nyelvi fejlődését. És sajnos a magyarok elég sokan küzdenek olyan rossz beidegződésekkel, amelyek tényleg vissza tudják tartani a fejlődésüket. Mit értek ez alatt? Tehát például nagyon sokan azért nem mernek megszólalni angolul, vagy akármilyen más nyelven, mert félnek a hibázástól. És ugye ez sajnos a rossz oktatási rendszerünknek a hibája is, hogy egészen gyerekkortól kezdve azt nevelik belénk, hogy a hibázás az egy bűn. És ugye ha hibázol, akkor téged azért akár meg is szégyeníthetnek. És ugye így növünk fel, ezt visszük tovább, és ugye pedig a hibákból kellene, hogy tanuljunk, mert egy nyelvet nem lehet hibázás nélkül elsajátítani, pont abból jön elő, hogy mi az, amit még javítanunk kellene, mi az, amit még gyakorolnunk kellene. Tehát ez egy

0: természetes velejárója a nyelvtanulási folyamatnak. És ugye például a nyelvi coachnak az is a szerepe, hogy ezt a gátlást oldja. Tehát én például olyan módszerrel dolgozom, hogy soha nem javítom, amikor beszédszituációban van az adott tanuló, mert nem akarom ezt a gátlást tovább erősíteni, hanem jegyzetelek, és amikor vége van annak az adott szituációs beszédblokknak, akkor utána már egy külön etap keretében foglalkozunk a hibákkal. Tehát egyrészt hagyom, hogy kommunikáljon, mert ugye a kommunikáción van elsődlegesen a hangsúly, tehát ne érezze ezt a gátlást, hogy úristen, most rosszul mondtam valamit, és akkor akkor mit gondolnak majd rólam, hanem hagyom ezt a folyamatot, hogy tényleg érezze azt, hogy a beszéden, a kommunikációban az elsődleges fókusz, és utána egy külön helyzetben már a hibákra fókuszálva, akkor azokat is megnézzük, és természetesen javítjuk, mert ugye abból fog tudni később fejlődni. Tehát például a nyelvi coachnak ez is a szerepe, de egyébként rengeteg olyan rossz beidegződés van, csak mondok kettőt, hogy nincs nyelvérzékem, én már annyi mindent megpróbáltam, és nekem ez nem
1: működik. Öreg vagyok már ehhez.
0: Igen, ugye? Igen, és ezeket nagyon szépen lehet coaching eszközökkel felszíre hozni és oldani.
1: Mondd, Andi, hogyan lehetséges az, hogy a nyelvtanuláshoz szükség van a lelkünkre is? Mert az alapján, amit te most elmondtál, számomra ez azt jelenti, hogy egy nyelvi coach nem csak az agyunkat tanítja a nyelvtanulásra, hanem a lelkünket és a pszichénket is trenírozza arra, hogy azt a tudást aztán merjük működtetni.
0: Pontosan, tehát én sokszor mondom, hogy egy nyelvet tanítunk, akkor nem csak nyelvtanárok, oktatók vagyunk, hanem egyben terapeuták is, mert rengeteg olyan dolog előjön, amivel muszáj szembesülnünk, és hogyha ezeket a faktorokat nem oldjuk a tanulás során, akkor tényleg nem tudunk egyről a kettőre lépni. Tehát például visszatérve erre a rossz beidegződésre, volt olyan tanítványom, aki azért jelentett beteget a munkahelyén, mert annyira félt a meetingen való szerepléstől, és gört, tehát ő szinte szó szerint fizikális gyomorgörcsöt érzett, és el akarta kerülni ezeket a helyzeteket, és nem azért, mert nem volt meg egy stabil középfokú nyelvtudása, tehát rendelkezett a megfelelő nyelvi alapokkal, szókincsel, hanem annyira stresszelt azon, hogy mit gondolnak a kollégái, mit gondol a főnöke arról, ahogy ő beszél. És ugye ezt muszáj oldani, mert egyébként akkor nem fog tudni, tényleg nem tudja magából kihozni azt a tudást, amivel rendelkezik. És ugye erre jó egy biztonságos környezet, ahol biztonságban gyakorolhat, felkészülhet olyan szituációkra, olyan üzleti, ugye üzleti angol nyelvoktatásával foglalkozom elsődlegesen, tehát olyan üzleti szituációkra, ahol azokra az éles helyzetekre, ahol tényleg már meg kell mutatnia magát, és hogyha ezt egy biztonságos környezetben már előre be tudja gyakorolni, föl tud készülni rá, akkor abból a sikerélményből már egy magabiztosabb állapotba kerül, és már sokkal jobban mer utána egy ilyen éles helyzetben is megszólalni.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coach, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítója. Ugye az üzleti angolról is beszélünk majd, de most már ez alapján, amit Andi elmondott, egy kicsit beszélnünk kell a következőkben a language shamingről, hogy jól gondolom-e én azt, hogy ez is létezik, mint a body shaming, vagy a mom shaming, ami ugye sajnos nagyon erőteljesen jelen van az életünkben, csak egy mondatban jól gondolom, hogy ez létezik?
0: Igen, abszolút, jól látod, és ugye ez pont ezeknek a következménye, amikről itt most az előbb is beszélgettünk, hogy nagyon sokan úgy élik meg azt, hogy ők nem, valamit nem csinálnak jól, és hogy ez ez egy fajta szégyen, ez egy bűn. És ugye ezt kellene levetköznünk, de sajnos a magyar oktatási rendszer nem ad erre túl nagy optimizmust, mert sajnos nem megfelelő módszerekkel tanítják az angol nyelvet még a mai napig.
1: Hát a mai napig ez a frontális oktatási rendszer megy, és sajnos a megszégyenítés Magyarországon a mai napig nagyon gyakori, és nem csak az iskolákban, hanem mondjuk akár egyébként egy-egy nyelvoktatásnál is előfordul, és hallani ilyesmit. Hamarosan folytatjuk tehát a beszélgetést Farkas Andrea üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, a Tárgyalj Magabiztosan Mentor program alapítójával. Érdemes lesz figyelni.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coach, a tárgyai magabiztosan mentor program alapítója, akivel arról beszélgettünk, hogy vajon miért nem merünk megszólalni angolul, miért van bennünk a szégyenérzet, mitől félünk, és hogyan lehet ezen segíteni, hiszen azért létezik már olyan egyedi oktatási módszer, amivel pont ezen lehet egy kicsit, és aztán pedig egyre nagyobbakat segíteni, hogy az ember megmerjen szólalni. Ahogyan mondjuk az olaszok imádják, még ha valaki tele hibával megszólal, imádják, aki megszólal a saját nyelvükön, és valljuk be, mi is szeretjük, amikor valaki Magyarországra jön. Tök mindegy, hogy milyen nyelvtannal beszél, jól használja a szavakat, hogyan ragoz, megszólal magyarul, és szeretjük, mert az anyanyelvünkön megszólal, és gyakorlatilag a világ második anyanyelve, mondjuk úgy, mindenhol majdnem már az angol.
2: Igen, pontosan. Ugyanezeket a dolgokat szoktam én is hangsúlyozni, amikor arról beszélünk a tanítványaimmal, hogy nem az a fontos, hogy mennyit hibázol, hogy milyen hibákat ejtesz, amikor beszélsz. Ott az a lényeg, hogy az angolt, mint kommunikációs eszközt az információ átadására szolgáld, és ha akár kézzel, lábbal is, de mondd el, magyarázd el, hogy mit szeretnél átadni, és nem azon múlik, hogy mennyi nyelvtani hibát csinál valaki, mennyire választékos, szofisztikált kifejezéseket használ, mert sokszor, ha sokat gondolkodik valaki, és ugye ez egy tipikus helyzet szokott lenni, hogy annyira át akarja gondolni, hogy mit mond, és az mennyire helyes legyen, hogy ez megakasztja a folyékonyságot, a gördülékenységet. Tehát a szakadozottá teszi a beszédet, a kommunikációt, és ez egy sokkal nagyobb hiba, mint az, hogy esetleg hány nyelvtani hibát vétett a beszédében. Úgyhogy teljesen egyetértek veled, ezt kellene leküzdeni, és sajnos pont azáltal nem tudjuk ezt megoldani, hogy a mai napig azt látom, hogy az iskolákban, nyelvtanfolyamokon, sőt még nagyon sok esetben magántanárokkal való tanulás során is nem a beszéd fókuszon van a hangsúly, nem a kommunikáció az elsődleges, hanem szavakat magoltatnak a gyerekekkel, szódolgozatokat iratnak, nyelvtani feladatok megoldásával töltik az időt, szövegeket fordítatnak. Ez csak egy része annak, hogy valaki elsajátítson egy nyelvet, de nem ezen kellene lenni.
1: Szituációkba kéne, életszerűen kéne beszélni.
2: Így van. Így van, pontosan, tehát a beszédet kellene úgymond gyakorolni, mert egy hagyományos nyelvórán nagyon kevés idő jut magára a beszédre, és a beszédszerveinket ugyanúgy edzenünk kell, mint akármilyen más mondjuk izmunkat, mert annak is van egy folyamata, és ugye minél jobban, minél gyakrabban kerül valaki bele olyan kommunikációs helyzetbe, ahol tudja használni a nyelvet, egyre magabiztosabban és egyre gördülékenyebben tud utána beszélni. Tehát nem várhatjuk el senkitől, hogy magabiztosan merjen megszólalni, hogyha nem készítették föl erre, nem adtak neki lehetőséget egy stresszmentes, biztonságos nyelvi környezetben, ahol a hibáiból is tanulhat, persze.
1: Andrea, hogy állunk Magyarországon az angol nyelvtudással, és honnan ered, hol a gyökere annak, hogy sokszor borzalmas az angolunk?
2: Igen, hát 2022-es, ez egy legfrissebb Eurostat felmérés szerint Magyarországon a 25 és 64 év közötti magyaroknak több mint a fele, tehát 51,3%-a nem beszél semmilyen idegen nyelvet, ami egy borzasztó statisztika, mert Európában ezzel sereghajtók vagyunk az idegen nyelvtudás terén. Azt hiszem, hogy Bulgária van mai még mögöttünk a sorban. És sajnos sokszor fölhozzák azt az indokot, hogy hát mert ugye a magyar az egy annyira különleges nyelv, teljesen más, mint a többi európai nyelv, elszigetelten létezünk Európán belül, de ez sajnos cáfolható, mert a finnek az egyik ilyen példa, ugye egy nyelvcsaládba tartozunk, és az ottani lakosságnak csupán 7,8%-a nem sajátította egy másik idegen nyelvet. Tehát ez nem lehet az ok, ezért is gondolom azt, hogy másban keresendő. És itt mindig is hangsúlyoztam, hogy én oda vezetem ezt vissza, hogy a hazai nyelvtanítási módszereken kellene javítani, pont amikről az eddigiekben beszéltünk.
1: Nagyon fontos dolgokról beszélgetünk. Bárki, aki úgy gondolja, hogy nem merte eddig elkezdeni az angol nyelvtanulást, nem megy neki jól, nem mer megszólalni, öreg hozzá, nehezen megy, na ő mind próbálja meg revidiálni a véleményét, akkor most érdemes lesz nagyon figyelni a továbbiakban is, mert pont arról beszélünk, hogy igenis bármikor érdemes, és kell is nekivágni bátran. Ebben segítségemre van Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a tárgya magabiztosan mentorprogram alapítója, akivel a következőkben lezárásképpen arról fogunk beszélgetni, hogy bizony léteznek már olyan egyedi oktatási módszerek, amikkel kifejezetten bizonyos üzleti helyzetekre lehet felkészülni angolul. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Farkas Andrea a vendégem, akivel az angol nyelvtudásról, az angol nyelv gyakorlásáról beszélgetünk, főleg az üzleti világban, ugye most azokról az egyedi módszerekről, amik már elérhetőek, és amik nagyon gyorsan és könnyedén tudnak segíteni, mondjuk egy-egy tárgyalási szituációban, prezentációnál. Aki ilyen munkára vágyik, vagy ilyen munkára jelentkezett, az különösen figyelje most, tehát a vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyalj Magabiztos a mentorprogram alapítója. Andrea, akkor zárásképpen kérlek, mondd el, hogy milyen módszerek elérhetőek már, amik olyan egyedi oktatási módszerrel dolgoznak, amik kifejezetten különböző szituációkra tudják trenírozni nyilván angol nyelv szempontjából az alanyokat.
2: Igen, hát több mint 19 év oktatási tapasztalat a hátam mögött, azt gondolom, hogy létezik olyan módszer, amivel igenis lehet egyébként bármilyen nyelvi helyzetben, de kifejezetten ugye az üzleti nyelvoktatásra fókuszálva eredményeket elérni. Én a mentorprogramon keretében egyébként pont úgy gyúrtam össze ezt az egész módszertant, hogy olyan pillérekből álljon, amelyek mind-mind elősegítik a aránylag rövid időn belüli fejlődést. Ugye ez nagyon fontos egy üzletember, vagy egy gazdasági, vagy akármilyen szakember számára, aki felnőttként már nincs ideje, hogy túl sok időt eltöltsön a nyelvtanulással, de rendelkezik már egy alapszintű nyelvtudással, tehát itt értem ez alatt mondjuk egy ilyen B1-es nyelvi szintet, amire már rá lehet építeni az üzleti készségek fejlesztését. Ez az öt fontos pillér, amire én alapozom, a következő. Az első, hogy mindenképpen személyre szabottan kell megállapítani, hogy mire van szüksége az adott tanulónak. Tehát itt konkrétan ilyenekre gondolok, hogy nem tehát csak azzal foglalkozunk, ami az ügyfélnek a konkrét nyelvi célja. Tehát ha például prezentációra kell felkészülnie, akkor a prezentációs készségeket gyakoroljuk. Ha egy állásinterjú a cél, akkor az állásinterjú kérdéseket vesszük át, és azokra fókuszálva fejlesztünk. Ha a meetingeken való részvétel az elsődleges a számára, akkor a meeting készségeivel, illetve ugye a szakmai szókincsének a bővítésével foglalkozunk. Ez a rengeteg időt lehet megspórolni, mert felesleges olyan dolgokat tanulnia, amelyekre lehet, hogy nem is volt, meg nem is lesz szüksége. És hogy ezzel le tudjuk az időt rövidíteni, és rá tudunk fókuszálni arra az adott konkrét üzleti célra, ami neki most a legfontosabb. A második dolog pedig, hogy mindenképpen a beszédre kell fókuszálni az adott órákon, mert olyan tárgyalási helyzeteket kell létrehozni, amelyek segítségével be tudják gyakorolni a tanulók éles tárgyalási és meeting helyzeteket. Egy biztonságos környezetben pedig lehetőség van a gyakorlásra és a hibázásra is. Azt gondolom, hogy a harmadik fontos elem lehet, hogy jó, ha fölmérik a tanulók tanulási stílustípusát is. Tehát, hogy milyen hatékony tanulási technikákkal lehet még segíteni a nyelvtanulást, mert például nem mindegy, hogyha valaki vizuális, ha auditív, vagy ha kinesztetikus tanulási típusba tartozik, mindegyik típusnak más és más hatékony technikái vannak, tehát hatékony technikákkal lehet segíteni a fejlődésre. Azon kívül azt is vallom, hogy a magolásos szótanulás már nem igazán működik. Nagyon sok jó olyan interaktív felület van, ahol nem csak hogy kifejezéseket, hanem szövegkörnyezetben tudják tanulni, akár mondatok formájában a tanulók a szavakat, és ezáltal nem a rövid, hanem a hosszú távú memóriába tudnak rögződni a szavak. És hát a nyelvi coaching, hogy nagyon fontos, hogy a gátlások is oldva legyenek. Tehát erről is beszéltünk már az elején. Jó, hogyha ki van egészítve egy tanulási folyamat a rossz beidegződések a nyelvi gátlások oldásával is.
1: Andi, zárásképpen a nyelvi fejlődést hátráltató tényezőket hogyan lehet feloldani? Mert hogy akkor ezek szerint a coachingnak köszönhetően van ebben egyfajta terapizálás is ebben a folyamatban, hogy föl tudjuk oldani azokat a negatív emlékeket, amik esetleg hátráltatják az embert, hogy egyszer már kinevettek, beszéltek, vagy leszóltak, vagy nem sikerült, vagy raportra hívtak, hogy nem sikerült jól ez a tárgyalás, vagy ez a bemutatkozás, vagy egyáltalán csak egy beszélgetés egy adott közegben, vagy környezetben.
2: Igen, itt jön be az, hogy ez is tényleg egy gyors példát tudok mondani. Volt olyan tanítványom, akinek nem sikerült a nyelvvizsgája, mert nem volt felkészítve a szóbeli szituációra, lefagyott, és ezt úgy élte meg, hogy utána nem mert már ilyen beszédszituációkban megszólalni, és amikor ez előjött, tehát ezért fontos mindig visszatérni arra, hogy mi okozhatja, ha egy ilyen típusú gátlás van az életében, mi okozhatta ezt, és hogyha ez előjön, akkor utána az alapján már tudunk tovább lépni, mert ugye kiderültettük azt, hogy nem volt egyáltalán felkészítve arra az adott helyzetre, és ugye a felkészületlenség hiányából adódóan jött ez a sokkos hatás, és ezáltal, hogy most ezt egy üzleti szituációban is ugyanígy beáll és visszajön ez a fajta érzés, ezt úgy tudjuk oldani, hogy pontosan azokra a helyzetekre, amelyekben neki meg kell szólalnia, ahol teljesíteni kell, azokra trenírozzuk, tehát úgy építjük fel a nyelvtanulási folyamatát, hogy már ezekre az éles helyzetekre föl tudjon tényleg maximálisan készülni, és ott már nem fog egy olyannal szembesülni, mint mondjuk a nyelvvizsgáján, hogy nem tudta, hogy most itt mit kellene kezdenie magával, hanem már tudja, hogy milyen szókincsel, milyen kifejezésekkel. Tehát van a tarsolyában egy olyan fajta gyűjtemény, amivel már tényleg
1: egy kezdőkészlet
2: belépni.
1: Igen,
2: és utána a sikerélmény az utána tovább lendíti. Tehát utána már később ebből merítkezhet, és ugye tud újabb és újabb helyzetekbe belépni, és ugye ez egymásra épül, ez a hatás, és az önbizalma is előbb-utóbb akkor megerősödik.
1: Hajrá, kedves hallgatók, tanuljunk angolul, merjünk megszólalni angolul, nézzünk filmeket angolul, magyar felirattal, a kedvenc filmeinket sokszor akkor már angolul, angol felirattal, aztán már felirat nélkül, és merjünk megszólalni. Ha másképp nem, akkor az ember fürdés közben saját magának szituációs gyakorlatokat is adhat, és előadhat egy-egy részletet egy filmből, aztán elmegy egy nyelvtanárhoz, és ott már akkor sokkal bátrabban tud megszólalni. Ezek persze, amiket csak én mondtam, ötletek a saját életemből, amik bátorítottak engem is arra, hogy merjek megszólalni angolul. Sosem késő elkezdeni nyelvet tanulni, ugye szoktuk volt mondani, hogy minél többet tudsz, annál többet érsz, és ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Hát az angol az most már alapvetés, hogy még egy ember lehessünk. Nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Farkas Andrea üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coachnak, hogy mindezt elmondta, és én nagyon remélem, hogy sok-sok hallgatót tudtunk bátorítani arra, hogy ne kiveselkedjen akár újra, akár elsőként, és megtanuljon angolul, és megmerjen szólalni angolul. Andrea, nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm, és minden jót kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Milyen sokszor halljuk azt, hogy talált valaki valamit, amiről azt gondolta, hogy értéktelen, vagy csak alig-alig ér valamit, és aztán kiderül, hogy gyakorlatilag véletlenszerűen, de kincsre bukkant az ember. Ugye rendre hallunk ilyen történeteket, tehát most is itt van pár, amin az ember megdöbben, és mindig azt gondolja, hogy hát, ha én is egyszer majd találok valami ilyen kincset. 88 dollárért vettek meg egy portrét, és kiderült, hogy milliókat ér. Itt van néhány olyan ember, aki igazán szerencsés volt a véletlenszerű vásárlással. Ezekből a történetekből ugyanis kiderül az, hogy sokszor maguk a régiségboltosok sincsenek azzal tisztában, hogy micsoda kincsek keverednek hozzájuk. Ugyanez igaz egyébként a vevőkre is természetesen, akik néha vannak ugyan olyan szerencsések, hogy egy-egy mutatós nem drága tárgy megvásárlása után döbbennek rá, hogy egy felbecsülhetetlen értékű tárgyra bukkantak. Több olyan eset is előfordult már, amikor egy szerencsés véletlen folytán olyan tárgy bukkant elő, amiről aztán később kiderült, hogy milliókat ér, és amire aztán igazán nem számítottak a gazdái. Egy 88 dolláros portréról derült ki például, hogy egy 17. századi flamand festőműve, ugye ezt már az imént említettem, a 88 dolláros portrét, 20 ismert darabja maradt fenn a portrénak, amelyet Anthony van Dyck festett Isabella Clara Eugénia spanyol infáns nőről, Brüsszel hatalmas 17. századi régenséről, aki a férje gyászolta épp, azért ábrázolták ebben az öltözékében, legalábbis így gondolták a művészet történészek, míg nem egy Chris Wright nevű könyvtáros felfedezett még egyet. 1970-es években járunk, és egy antik boltban Wright észrevette a szigorú idősödő hölgyről készült képet, és úgy gondolta, elég jó másolata az eredetinek, és elég jó ahhoz, hogy kiadjon érte 88 dollárt. Jelenleg több mint fél évszázaddal később a londoni Courtauld Művészeti Intézet szakértői pedig úgy vélik, hogy Wright másolata valószínűleg a művész eredeti saját műhelyéből származott, és valószínű, hogy maga a mester készítette. Úgyhogy így most már milliókat ér a festménye 88 dollárhoz képest. Aztán vannak pénzek is, amiket megtalálnak emberek, nem is gondolkodnak rajta, hogy ez tulajdonképpen mennyit érhet ahhoz képest, amennyi rajta van. A második világháborús bankjegyek például egy angliai kiskereskedés alatt találtak gazdára. A pénzt, ami ma 2 millió dollárt ér, a padlódeszkák alatt egy felújítási munkálat során találták meg. A náci invázió lehetősége a második világháború alatt aggodalomra adott okot a csúcsminőségű angol kesztyűbolt zsidó tulajdonosainak. Erik és Viktor Bradley, a testvérpár, akik vezették az üzletet, biztosra akartak menni, hogy a családjuk vagyona megmenekül, ha a németek leigáznák Angliát, tehát mielőtt a frontra vonultak volna, biztonságba helyeztek nagyjából 30 köteget. 30 köteg 5 és 1 fontos bankjegyet, összesen 130 ezer fontot, ami 2 millió dollárt ér. Aztán Lara Young szeme akadt meg 2018-ban egy jótékonysági üzletben, a texasi Austinban egy morcos kinézetű férfi mellszobrán. Nagyon tetszett neki, megvette 35 dollárért, elnevezte Dennisnek, a kis öntelt fikcionális karakterről, Dennis Reynoldsról, a felhőtlen Philadelphiából, és Young pedig minek utána sejtette, hogy egy régi darabról van szó, de sose hitte volna, hogy egy 2000 éves eredeti szobrot vásárolt meg, de valahogy mégis nyugtalanította a dolog, mert mindig érezte azt, hogy ez szerinte egy értékesebb darab, és aztán a Sotheby's-nél egy görög szobor szakértő állapította meg, hogy Dennis valójában egy ókori római mellszobor, és hírhedt az őrült császár Caligula apja volt ez a figura, akiről a szobor készült, de ez nem minden, mert Young azt is megtudta, hogy a mellszobrot ellopták a második világháború alatt, és a legvalószínűbb, hogy egy amerikai katona zsákmányolt a Németországban, és vitte el az Egyesült Államokba, ahol végül a jótékonysági boltban kötött ki. Young elszánta magát végül, hogy visszajuttatja Németországba a szobrot, de ezt évekig tart elrendezni, úgyhogy most arra egy rövid állomás után a San Antonio Művészeti Múzeumban Dennis készen áll, hogy végre hazakerüljön majd 2023-ban. Aztán ott vannak azok a bizonyos baseballkártyák, amik nem csak most, hanem már annó is értékesek voltak, és nyilván a régiek őrületes árakon cserélnek gazdát. Ezek a bizonyos vintage baseball kártyák, például amiről most szó van, az egészen extra értékesek, egy zongorában voltak. Ellen Kelly a hőse, ennek a történetnek, akinek sosem engedték meg, hogy a nénikéje Nora zongoráján játszon, de aztán 1992-ben, amikor a család ingatlant árulták, akkor Kelly megkaparintotta a zongorát $25, mindössze $25. Több mint 25 évvel később aztán felfedezte, hogy miért szólt mindig olyan furcsán a zongora, hát azért, mert 110 darab vintage baseball kártya volt elrejtve benne, köztük Babe Ruth újonc kártyája is. De mivel a hölgy hajlamos volt mindent kidobni, ezért a fiú testvérei tehették be valószínűleg a gyűjtői darabokat a zongorába, úgyhogy Kelly végül 2019-ben elárverezte a kártyákat, és a Babe Ruth újonc kártya $130,000 kelt el, nem rossz ár egy $25 zongoráért, ugye, és akkor még ott volt az összes többi kártya is. Aztán ott van még a világ rengeteg régészeti és művészeti értéke, amit szintén a véletlennek köszönhetünk, majd erről is szó lesz még.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendre is kanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Letették az esküt a Tisza kormányminiszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezető.